I'm still thinking of the reasons. I'm still thinking.

Türk. Türk. Seçim.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt Fab, és most kezdődik Fab Mix Tilos Rádióban 90.3 FM. Ez lesz egy nagyon hosszú Fab Mix, legalább 2 óra, de talán 3 óra és fél. És ma a stúdióban van itt vendégem Alex Kasiek, Transglobal Underground tag. És Lina is itt van, jó reggelt Lina.
1: Jó reggelt.
0: De kell kicsit alakulni egy setup, hogy Alex tudja játszani. Good morning everybody, this is Fab. The Fab Mix is beginning now on Tilos Radio. We'll put some music and then we'll speak a little bit with Alex Kasiek of Transglobal Underground, who will play tomorrow evening at the Durerkert. Let's listen to Transglobal Underground.

0: some Pogacar.
1: Oh, right.
0: Can you ask today, il y a des Pogacar?

0: And that was she. That was she. Well, we just
1: from them.

0: Mais oui, et ça comme ça.
1: Je n'ai pas besoin de

0: Return.
1: Yeah, you can. You can speak about this, for example.

roads, my lips. Rain on the platform, the trains on the tracks.

0: minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
1: Kedves Tilos Rádió hallgató és támogató, a maraton a Tilos legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Tudjátok, a rádió ebből működik. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint normál vagy támogatói jegyet vegyen. De azt is szeretnénk, hogy senki ne maradjon ki anyagi okokból. Ezért találtuk ki a közösségi jegyet. Minden nap 50 ember kedvezményes 3000 forintos jeggyel tud bejönni. Ha a normál jegy most nem fér bele neked, akkor ír nekünk a radio@tilos.hu e-mail címre, hogy melyik nap jönnél, és mi megírunk minden infót. Találkozunk a maratonon.

0: नमस्कार, मैं पंडित राजीव जनार्दन। आप लोग अभी सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।
1: Hát ahogy tanult barátom, és mondta, gyerünk ki a Balatonra. Szegény nagyon lesújtotta az allergia, de hát nem kell ezzel törődni. A lényeg az, hogy szépen szabadtéren napoztassuk magunkat. És kérek mindenkit, hogy valahogy nyilvánítsa ki a rádiósok felé, meg a Tilos Rádió felé azt, hogy miért jó, hogy csináljuk ezt a munkát. Én mindig azt szoktam mondani, hogy 33 éve különböző helyekre bejárok stúdiókba, és megpróbálom kitalálni azt, hogy mit is gondoljunk, mit is mondjunk. Ez azért nagyon fura, mert én a stúdióban mindig egy mikrofonnal szemedülök. A legjobb esetben egy mikrofonnak a másik oldalán is van valaki, de nem feltétlenül. Tehát az, amikor mi hallgatókkal találkozunk, az egy nagyon különleges alkalom, legalábbis számomra. Tehát, drága hallgatók, ez itt az Alap, az indiai klasszikus zenei műsor a Tilos Rádión, immáron szerintem 24 éve ebben az időben. Valamit egy kicsit maratonosra csináljuk. Két dolgot szeretnék veletek játszani. Az egyik, hogy elhoztam az összes indiai zenémet. Most nem nézem meg, hogy mennyi, egy olyan 13 évvel ezelőtt összeszámoltam, akkor azt hiszem valami közel 33 ezer órányi indiai klasszikus zenét gyűjtöttem össze. Ennek egyébként egyfelől az oka, hogy azt gondoltam, hogy ide nekem mindent, másfelől pedig bejutottam olyan archívumokba, mint az All India Radio archívum, vagyis az indiai klasszikus zenei rádió archívuma, több olyan gyűjteménybe, mint például a Dr. Harsi gyűjteményébe, ami párját ritkítja a világon. Dr. Harsi családja felmenői már a 20-as évektől kezdve szerveztek koncerteket, de az 50-es évektől kezdve a saját házukba meghívott világhíres előadókat rögzítették is. És amikor ott voltam Jabalpurban, akkor nagyon megörült ennek, hogy érdeklődöm az indiai klasszikus zene iránt, és megkérdezte, hogy tudunk-e együtt működni abban, hogy ezek a zenék archiválva legyenek. Tehát például az egyik eddig dolog, amit hoztam nektek, az, amit egyébként aztán 5 évvel ezelőtt szintén behoztam, az 50-es évekből egy olyan válogatás, ami egészen különlegesen példátlan. Tehát ez azt jelenti, hogy házi koncert, olyan házi koncert, ami nem jelent meg sehol válogatáson, és mégis elég jó minőségű ahhoz, hogy megszólaljon a rádióban. Úgyhogy Dr. Harsi, aztán persze nem azt jelenti, hogy csak Dr. Harsit lehet kérni, hanem azt mondom, hogy bármilyen zenét kérhettek, indiai klasszikus zenét, azzal a megjelöléssel, hogy szeretnétek valahogyan támogatni a Tilos Rádiót. Na most én sokkal nyitottabb vagyok, mint sok munkatársam. Én azt gondolom, hogy a munkánkhoz nem csak az kell, hogy pénz legyen, hanem főleg nekem legalábbis egyfajta érzelmi támogatás. Az érzelmi támogatás az azt jelenti, hogy van valami értelme bejárni 33 éve ide. Ugye ez egy olyan furcsa játék, ami bármikor meginokhat, és bármikor elveszíthetem azt, hogy mit is keresek itt, mit is csinálok itt. Egyelőre én nagyon-nagyon örülök, és hogy még először csak indiai klasszikus zenei műsorom volt ebben a megújult Tilos Rádióban, utána lett a harmadik utas, ami leginkább tudománynépszerűsítéssel foglalkozik, és aztán 2 évvel ezelőtt pedig elindítottunk egy sportműsort barátainkkal. Egyébként az egész mögött van egy koncepció, de addig nem mondom el nektek a koncepciót, amíg valaki rá nem kérdez élőben. A budapesti szám 061-215-37-73, és igen, én addig fogok beszélni, amíg valaki be nem telefonál, ki nem nyilvánítja mondjuk a szeretetét a Tilos Rádió iránt, esetleg el nem mondja, hogy miért hallgatja a Tilos Rádiót, vagy éppen miért hallgatja az alapcímű műsort, viszont hogyha ezt megteszi, ez már számomra érzelmi támogatás, tehát akkor már nyugodtan kérhetsz valamit. Úgyhogy nyugodtan telefonálj be, 215-37-73, és már van is egy hallgató, tessék, ilyen egyszerű. Szervusz, hallgató!
2: Hello!
1: Hello!
2: Tilos Rádió.
1: Így van, Tilos Rádió, szervusz, Tóth Szabi vagyok, az Alap című műsor gazdája.
2: Szervusz, Szabi. Én pedig Csaba vagyok, és egyik nagyon lelkes hallgatója a vasárnapi műsorodnak is.
1: Hello, Csaba.
2: Hello, és ezúton szeretném megköszönni, hogy ezeket a vasárnapi, hogy is mondjam, ilyen nyugodalmas és kicsit ilyen elhúzódó, hosszan elnyúló órákat ilyen remek zenei válogatásokkal fűszerezed, mert, és ha itt megengedsz egy rövid történetet, ugye pont az indiai zene volt számomra az, amit ugye 2000-es évek előtt, nem is mondom azt, hogy tanulmányoztam, de ugye egyáltalán egy pár dolgot olvastam róla, és az egyik számomra a legérdekesebb dolog az az volt, hogy különböző napszakoknak különböző zenéket társítottak az indiai zenében. Nem tudom, hogy ezt én jól olvastam-e, hogy ez valóban így van-e.
1: Így van.
2: De akkoriban került hozzám egy pár olyan kazetta, ahol ezt a kicsit tágabb értelembe vett időmértéket, vagy az időhöz való illeszkedést mutatta be számomra az indiai zene, hogy egy másfajta elgondolás szerint, mint amihez itt mi Európában a zene kapcsán, vagy legalábbis én hozzászoktam, de segített kitágítani azt, hogy ezeket a ritmusokat, ezeket a melódiákat, ezeket a napnak a különböző időszakaihoz, vagy ahhoz azzal összhangba hogyan közelíti meg az indiai kultúra. És hát persze, ugye akkor nem is tudom, mennyi 20 éves körül lehettem, de talán ugye akkor egy kicsit érdekelt, és úgy rá hallgatgattam, hogy na, milyen érdekes, hogy tényleg milyen jó ezt a zenét délelőtre elképzelni abban a napszakban. És valahogy nyilván te nem így válogatsz a vasárnap délelőtt.
1: Tudod, miért lenne az fura, mert mindig ugyanazokat a rágákat játszanám le újra, meg újra, meg újra. De van egy kibúvóm, elmondhatom a kibúvómat?
2: Légy szíves,
1: az archívum. Az archívum. Tehát az archívumot akkor hallgatják az emberek, amikor hallgatni akarják, következtetésképpen éjféli zenét is nyugodtan játszatok, mert nagy valószínűséggel statisztikailag lesz olyan, aki éjfélkor fogja hallgatni. Egyszer.
2: Így van, és hogy ezt akartam mondani, hogy ugye itt viszont ebben az esetben, a műsorod esetében ezt egyáltalán nem találtam az avarona, sőt egészen eddig eszembe se jutott, hogy most mintha lenne ezzel bármiféle probléma, mert nincsen. Tehát, hogy a válogatásod ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy az európai kultúrához illeszkedik, tehát, hogy nem az határozza meg itt nálam, hogy tetszik-e, hogy jó-e hallgatni, hogy ez a zene mire íródott. És azt hiszem, hogy eddig is nagyon sokféle olyan dallamvilágot és érzésvilágot sikerült hoznod, amit lehet, hogy a betelefonálók, mivel ez messzebb, talán nem az a műsorod, amiben sokan telefonálnak be. Ugye? Ezt így jól sejtem, hogy nem az indiai zenébe, az alapba szoktak betelefonálni.
1: Hát az érdekes, hogy a maraton műsorok, azok általában ilyen interaktívak, feltéve, hogy itt vagyok az országban, és azoknál mindig nagyon sok visszajelzést kapok, és mindig sok betelefonáló van. És tök jó személyes történeteket mondanak el.
2: Maraton műsoroknál most már...
1: A maraton, igen. Tehát maraton, az, ami egy más koncepció, hiszen az, hogy lejátszok, nem tudom, rágákat, vagy tumrikat, arra senki nem fog betelefonálni, hogy te figyelj, hallottam ezt a tumrit, vagy dadra volt talán, és hogy a Begum Akhtar hogyan intonálta azt a nihangot, ilyet nem fog mondani senki. Remélem.
2: Hát igen, meg a cseten is úgy nehezebben, hogy hú, de jó ez a nóta. Tehát, hogy itt valahogy kicsit más ez, és nyilván ebből a szempontból nehezebb helyzetben is vagy, hogy ezen a téren is kapjál visszajelzést, mert szerintem azon viszont, vagy abból a szempontból kapsz, hogy talán a zenészek oldaláról, hogy milyen jó, hogy ezt csinálod, vagy remélem, hogy mind az indiaiak, akik időnként elhangoznak a műsorban, hallva azt, hogy ők a hangjukat adják, akár azzal, hogy kifejezzék, hogy milyen jól csinálod ezt a műsort. Na, hát ez egy kicsit ilyen szakmai műsor.
1: Kicsit szakmai műsor, de figyelj, miért a Drum & Bass az nem szakmai műsor? Hát az annak a szakmának a műsora.
2: Igen, de azért tegyük hozzá, hogy egy Drum & Bass szerintem legalábbis az európai fül számára ugye könnyebben fogyasztható. Én azért úgy kísérleteztem gyerekeimmel, nem tudom én, különböző emberekkel, hogy na, például tudunk-e indiai zenét együtt hallgatni. ugye ott már ez egy kicsit nehezebb műfaj, mert szerintem mélyebb átadást igényel, hogy az ember egy, nem tudom, ilyen 25-30 perces, vagy talán még hosszabb, jól mondom, úgy, hogy még hosszabb művek is vannak.
1: Hát várják, hadd mondjak el két dolgot ezzel kapcsolatban. Amir Khan, aki a 70-es évektől kezdve egy kiváló és nagyon-nagyon híres énekese volt Indiának, neki volt olyan koncertje Bombayben, ahol a 12 tételre lehet felosztani egy rágát, abból az első bevezető tétel az 4 óra hosszúság volt.
2: Na hát erről beszélek, hogy itt még szó sincs.
1: De hogy pont ettől nagyon szép, és a másik történetem, amihez kapcsolódik, hogy egy francia barátom, Romain Loyer-vel együtt voltunk Eric Truffaut koncerten Delhi-ben. És hát ő ilyen nagyon nagy ívű jazz darabokat játszottak, amik mondjuk akár 20-25 perc hosszúságúak voltak. De akkor Homa már több mint fél éve Indiában volt, és azt mondta, hogy nagyon nehéz volt befogadnia, hogy mennyire pörgős volt ez, tehát hogy milyen gyorsan véget értek a számok.
2: Igen, és hát szerintem ez a mai világunkban, tehát nekem ezért is fontos a műsorod, mert hogyha az ember nem végez valamiféle olyan igazán szabad alkotó munkát, vagy kreatív tevékenységet, ahol valóban van ideje átadni magát egy hosszabb folyamatnak, amiben úgy meg tud pihenni, vagy el tud mélázni adott esetben, akár én ezeket én nem tudom, jó, hogyha történeteknek hívom, tehát zenei történeteken.
1: Abszolút.
2: Szóval az ritka. Ritka, és még akkor is, hogyha ez csak, nem tudom, másfél-két órás a műsorod, látod, de se tudom.
1: Igen, két órás.
2: Két órás. Tehát, hogy ugye, ahogy mondom, hogy valakivel együtt hallgatni, az nagyon ritkán megy. Uh-huh. Mert ez egyfajta ilyen befelé figyelést is igényel. Nagyon jól lehet rendet rakni, például erre a zenére azt észrevettem. Tehát, hogy úgy közben az ember végez valamiféle külső tevékenységet, de belül ezt az ívet, ezt muszáj, hogy figyelemmel kövesse, mert különben hát elvész, tehát ez nem az, ahol jaj, de jó, itt akkor most egy kis, nem tudom, rímet elkaptam, és akkor ez milyen jó. Szóval másfajta, nekem az életemben ez egy nagyon másfajta hallgatási műfaj, zenehallgatási műfaj és élmény, és teljesen egyedül áll a többihez képest, mert ebből a világunkban nem nagyon fér bele, talán nekem is, máskor meg több. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok.
1: Nagyon szépen köszönöm. És képzeld el, hogy Laura párom azt mondta, hogy az volt neki az érdekes az indiai klasszikus zenében, mikor így beleszerettem, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, ezzel törődni, ezt kutatni, ezután járni, hogy pont ez az ív. Tehát Indiában teljesen természetesek azok a fesztiválok, amik délután 6-kor kezdődnek, és másnap reggel 8-kor érnek mondjuk véget. És ott van 2-3-4-5 akárhány előadó, de lényeg, hogy van egy ilyen fura zenei folyam, és arra nem táncolsz. Viszont a székek, azok úgy vannak kialakítva, hogy fekvő üzemmód is van rajtuk. Uh-huh. Tehát, hogy el lehet aludni, és akkor a zene viszi az álmot.
2: Hát ez az önátadással, hogy milyen mértékben merjük magunkat átadni egy zenének, hogy érezzük-e, hogy abban mi biztonságban vagyunk. Szerintem ezzel is foglalkoztam, tehát most nyilván a parti kultúrában is, hogy ami jó, ami nem tudom én kellemes, ami egységben van a világélményünkkel, és ebben valóban szerintem páratlan az indiai zene kultúra. Nyilván a kínainál ezt így nem is ismerem annyira, de úgy kevéssé bírom elképzelni. De valahogy ennek az élet és a természet folyásának, ritmusának a megragadásában azt hiszem, hogy teljesen páratlan. És ennek a közvetítésében mondom úgy, hogy persze mi itt európaiak ebből a folyásból sokkal kevesebbet. Ennek a ritmusából, az igazi ritmusából nincs úgy megzavarva, hogy mondjam, a mindenféle technikai és egyéb dolgokkal kevesebbet. Kevesebbet találkozunk, és kevésbé van helye az életünkben. Most, mint hogyha már magamat ismételném, ezt már elmondtam.
1: Tök jó. Köszönöm szépen. Szeretnél valamilyen zenét kérni?
2: Hát, húha, látod, itt most bajba vagyok, mert Nyilván nagyon sok előadót kellett volna megtanulnom.
1: Nem. Tehát ez nem,
2: valami
1: ez
2: olyas,
1: nem olyan mint, vizsga, hogy... nem olyan, mint egy vizsga, hanem hogy mi az, ami érdekel, inkább pörgős legyen, kicsit a rock and roll-ra hajazzon, inkább énekes legyen, inkább... Uh-huh. Inkább hangszeres
2: inkább tablás,
1: legyen.
2: Tablás, vagy valami. Aha. Hát figyelj, én nagyon, nagyon szeretem, tehát nyilván a talán ez az egyik ilyen első kazettám, ami abban az időben volt, azon, ha jól emlékszem, észak-indiai zene volt, és talán lehet, hogy ilyen napnyugta környéki, arra emlékszem, hogy az ilyen nagyon-nagyon-nagyon tetszett, de ettől függetlenül, hogyha most kérni lehetne, akkor valami jó, mert hogy azt ott jön ki igazán a ezeknek, vagy számomra ezeknek a nem tudom, zenei mestereknek a kiválósága, amikor ugye a különböző hangszerek, de nyilván a dob, a tabla és a beszédnek az egységét meg tudják mutatni, ugye magyarul, hogy ugyanazt, vagy beszélget egymással az énekes és a dobos, és itt ilyen megdöbbentő harmóniák jönnek ki néha. Ezt nem tudom, hogy jól mondom-e, hogy... Uh-huh. De akkor segíts egyszer, egy kicsit tanuljak én is, meg a többi hallgató is, hogy, hát hogy
1: két dolog van,
2: hogy hívják.
1: Két dolog van, az egyiknek az a neve éjszakon, hogy ból, az amikor maga a ritmus hangszeres mondja el, hogy mit fog játszani, vagy mit szeretne játszani, vagy milyen variációban gondolkozik. Ez amikor azt mondja, hogy nem tudom, és akkor ezt lejátsza, és ennek egészen hosszú, elképesztő költeményei vannak. És akkor ehhez képest meg van az, hogy mondjuk a szolmizáció, az hogyan passzol a ritmushoz. Mert ugye itt két egymással párhuzamosan fejlődő zenénnyel van, ami a színpadon pont úgy jelenik meg, mint a mi beszélgetésünk. Tehát te mondasz egy felvetést, én arra valamilyen módon válaszolok, és amikor befejezem, akkor utána te folytatod annak kapcsán, hogy mi jutott eszedbe arról, amit én mondtam.
2: És ez egy évet van olyan, hogy ez egy élő dolog, tehát hogy magyarul, sőt biztos, hogy van, de amikor ugye nyilván ez erről keveset tudok, hogy az indiai zenében ez a fajta improvizáció, hogy egy bizonyos keretek között, de mondhatok, amit akarok, ez jelen van?
1: Ez abszolút jelen van. Tehát ez pont olyan improvizáció, mint amit mi most csinálunk, te meg én. Tehát mi nem találunk ki nyelvtani szabályokat, jó esetben nem találunk ki szavakat sem, de mégis amit csinálunk, az improvizáció, és egy egyediséget, egy egyedi gondolatot, egyedi érzelmet hordoz. Ugyanilyen az indiai zene.
2: Tehát a maga a kifejezés nyelvi készlet az, ami mint a kultúrának a része az adott, azon belül ebben a ritmusban fejezik. Nagyon érdekes, és akkor te a te füleddel ezt már nagyon jól dekódolod, nem? Hogy tulajdonképpen mi az, ami, amikor ő valamiféle, nem is tudom, gondolatot fogalmaz meg, akár más területről is. Tehát ha jól tudom, akkor például az indiai matematikában, ugye versekben tanulnak.
1: Nem tudom, hogy tanulnak, de hogy Indiában van egy nagyon különös eszme, ami borzasztóan tetszik nekem, hogy Saraswati az egy olyan istennő, hogy két nagy dologért felel, a művészetekért és a tudományért. Tehát azt mondják az indiaiak, hogy ez a kettő, ez ugyanaz. Jó, és ez olyan, hogy így ezen azért szerintem eltöprengek még így az életem végéig.
2: Hát végül is az, hogy az ember valamiféle anyagot munkál meg, vagy akár a beszédet is gyakorolja, mint művészetet vagy az írást, hát a tudományos keretek nélkül nem is igazán fejlődhetett volna ki. Tehát az a gondolkodás valóban ugye egyszerre és itt egységesíti. Nem véletlenül találták ezt így ki annak idején, hogy ugyanaz legyen a felelős, ugyanaz a minisztériumhoz tartozzon. Jó lenne, hogyha nálunk is így lenne.
1: Igen. Nagyon szuper. Figyelj, igen, mondja csak. Mondjad.
2: Bármit. Tehát innentől kezdve a tiéd a szabad választás a zenében, hogy olyat találj. Biztos vagyok benne, hogy olyat fogsz találni, amit szívesen hallgatok.
1: Jó. Nem készültem most olyannal, amiben feltétlenül emlékszem, hogy ból van benne, vagy déli konakol, de belehallgatnánk egy karnatikus zenekarba, méghozzá ritmus zenekarba, ez azt jelenti, hogy van benne Murszignak nevezett doromb, van egy gatam, ami egy ilyen nagy cserépdob, van benne egy ilyen kis keretes dob, és egy kétfenekű dob is. Csak az, hogy a hang alapján el tudjátok érzni, tök mindegy, hogy milyen szavakat mondok. Ami az érdekesség, a kétfenekű dob, az ugye olyan, hogy egyik oldalát ütik, meg a másik oldalát ütik. A kis keretes dob, az egy nagyon megrázó, megható dolog. Amikor mi először voltunk Dél-Indiában Tibi barátommal, Mótyán Tibi barátommal, akkor már nem lehetett eredeti ilyen kanjirának hívják ezt, kanjirát vásárolni, ugyanis kiderült, hogy azt egyetlen darab gyíknak a bőréből csinálják, és kihalófélben lett, annyira híres lett ez a hangszer. És ez olyan nagyon megrázó volt, mert az van, hogy ez egy nagyon-nagyon rugalmas bőr, tehát hiába kicsi ez a keretes dob, nagyon mély hangot lehet vele kicsalni.
2: Akkor még egy kérdés, hogy az indiai kultúrában társítanak valamiféle magukhoz, például hogy a dob esetében, hogy különböző bőrökből készülnek, valamiféle ilyen animalisztikus, hogy is mondjam, elképzelésük van, hogy itt az állatoknak a különböző minőségei is behozzák így a zenébe, tehát már ez megjelenik, mint koncepció, nem tudom én, ahol a lóbőr, nyilván ahogy használnak lóbőrből vagy kecskebőrből készült dobokat, hogy itt ebben az esetben ennek van jelentősége a kulturális hangszer felfogásban?
1: Abszolút találkoztam ezzel. Két érdekes dolgot tudok ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy az ütőhangszeresek azok mindig elmondták, nem. Az összes indiai zenész, akivel erről beszéltem, mindig kitért arra, hogy a zene az mennyire a világ leképezése. Mennyire nem csak az emberi érzelmekről szól, hanem arról, hogy milyen tapasztalataink vannak a világban, mivel találkozunk a világban, és hogy ez hogyan tud megjelenni zeneileg. Ebből az egyik nagy kedvenc a fejemben, az Birju Maharaj, egy katak táncos, aki tanított nekem, egy gyönyörű, ilyen tihainak hívják, egy olyan ritmus vagy dallam rész, amit háromszor ismétlünk meg, és akkor az ilyen nagyon érdekesen megcsavarja az alapritmust. És így hangzik az övé, számolással mondjam, merjem, ez már zavaró lehet, mondom ilyen szótagokkal.
2: Jó.
1: Terekite ta ta ta, terekite ta ta ta, terekite din din din, terekite ta ta ta, terekite ta ta ta, terekite din din din, terekite ta ta ta, terekite ta ta ta, terekite din din din. Tehát itt arról van szó, hogy van a terekite az elején, utána van egy hármas, először egyfajta triola, egy másik fajta triola és egy harmadik fajta triola, de nem ez volt az izgalmas, és csak olyan, hogy nagyon vagányul szól, hanem azt mondta, hogy amikor egyszer egy mezőn gyakorolt, akkor állatokat látott, és akkor volt ez a látomása, hogy milyen az, hogy először megjelenik előtte egy űzike. Terekite ta ta ta. Aztán jön egy szarvas. Terekite ta ta ta. És utána meg egy tehén cammog. Terekite ta da da. Tehát egy őzike, egy szarvas és egy tehén, és az ő cammogásuk, ballagásuk, baktatásuk.
2: Ez gyönyörű, gyönyörű szép, mert hogy tulajdonképpen az, amit láttak, az, amit tapasztaltak, tehát megénekelték a tapasztalataikat, vagy elritmizálták azt, ahogy ritmusban, és ebben nagyon hasonlít talán a minden zenei kultúrában, hogy az a közös élmény, ahogy az emberek mennek a mezőn, ahogy az állatok megjelennek, ahogy a nap lenyugszik, ahogy egy vihar kibontakozik. Ugye, jól sejtem, akkor ezek azért az elműveknek, még akár klasszikus indiai, nem indiai, de hogy fő ihletésűek, és hát ez biztos, hogy közös. Ha más nem, akkor tudatalat, de ezeket az érzéseket valahogy megkapjuk. De most nagyon, azt, ahogy elmondtad, ezzel meg különösen.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a telefont, és azt találtam ki, hogy mutatok neked tavilt. A tavil az egy olyan hangszer, amit nem említettem, de szintén egy nagyon feszes bőr van az egyik oldalon, a másik oldalon viszont egy merev felület, és a zenészek az ujjukra csontdarabot húznak, és azzal egészen elképesztő hangot adnak ki. Hogyha nem haragszom, most nem játszom végig a felvételt, hanem úgy szoktam csinálni, hogy a következő adásokban, amik így felmerültek, azokat végigjátszom, de megmutatom, hogy milyen vagány maga ez a tavil, és köszönöm szépen még egyszer a betelefonásodat. Jössz a maratonra?
2: Hát onnan jövök.
1: Úgy ahonnan jössz, még a pszichedelikus napot próbál meg kialudni.
2: Igen, most azért reggel nem is tudom, 4:30 fele értem haza, és csak annyit, ha már ugye maraton van, akkor ez a pszichedelikus nap, amire én nem szoktam igazán járni, ugye ez az én életemnek egy ilyen régebbi szakaszához kapcsolódik ez a zene, és nem is a zene miatt mentem el az igazat megvalva a pszichedelikus napra, hanem egy pár barátommal, aki egyébként Tilos Rádiónak is általam nagyon, nagyon lelkes hallgatójává vált, illetve olyasmi barátomat, aki meg egyáltalán nem hallgat Tilos, vittem el, és hát ez egy jó ilyen, nem is tudom, dzsungeltúra volt. Nyilván a parti az parti, aztán abban megtalálja az ember azt, amit keres. Én általában ugye, ha elmegyek, akkor ugye van egy része, amire mindig számíthatok, tehát ha jó a zene, akkor a tánc az működik, és azt hiszem ez az egyik legfontosabb része túl az együttléten, hogy legalábbis számomra, hogy átadni a tánc örömének magamat, és minden jót, ami ezzel jár, az begyűjteni. És a tegnapi este az ebből a szempontból, mondom, én nagyon-nagyon kritikus vagyok az ilyen pszichedelikus napokon való zenékkel, itt a Goa, hát most ha már India, ugye, akkor mégiscsak itt van a Goa Trance, meg ezeknek a műfajával, de tegnap azért volt jó pár óra, amikor azt éreztem, hogy a legjavából játszottak, amikor még az én szememben sokkal több érzés volt és letisztultság ezekben a műfajokban, úgyhogy egy kicsit ilyen nosztalgiásan kiváló volt, és hát ugye nem utolsó sorban azért a maratonok alkalmasak arra is, hogy találkozzon az ember olyanokkal, nem csak műsorkészítőkkel, hanem barátokkal, akikkel régen láttuk egymást, úgyhogy nekem erről szólt a nap, meg arra, hogy vigyázni a már-már öntudatlanságba hajló részegségben, vagy abból újra épülő barátaimra. Úgyhogy volt minden, és gyertek a maratonra, táncoljunk, és adózzunk a Tilos Rádiónak, ne csak az adónkkal, hanem az egyéb adományainkkal is.
1: Köszönöm szépen, Csabi. Köszi. Szia.
2: Szia, Szabi.
1: Egy kicsit hallgassunk zenét. Egy nagyon érdekes szót fogok mondani. Harivaramangalam Palinivel fog játszani. Ő egy tamil nadui zenész, és ennek a Tavil nevű hangszernek az egyik játékosa, és Kalimurti a másik, aki a Tavilon játszik. Tehát most egy olyan felvétel lesz, amiben egy kicsit csak belehallgatunk, viszont elő fog jönni belőle, egyértelműen megmutatja, hogy milyen különleges lehetőségek vannak azáltal, hogy a jobb kézen csonttal játszanak az ujjakon. Lehet majd hallani, hogy konkrétan most már digitálisan előállított effekteket játszanak a jobb kezükkel, mert hogy benne van a lehetőség, miért is ne játszanák? Hiszen mondtam, sok évezreden keresztül, vagy több évezreden keresztül elpepecseltek a részletekkel, úgyhogy még ez is belefért. Tehát Harivaramangalam Palinivel és Kalimurti játszik 8 ütemes ritmusban, úgynevezett déli aditalamban, és a hangszer neve Tavil.

Ez még nem az. Figyeljetek. Most már csak játszanak. Tóth beszél.

Szóval az egész ilyen nagyon-nagyon izgalmas, de hát egy 16 perces felépítményről van szó. Biztos, hogy értitek, hogy miről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy ott van a digitális effekt, az le van játszva. Beindítják a tánc részét. Szóval egészen progresszív, még egyszer mondom, Haridvara Mangalam Palanivel játszik Tavilon, és Kalimurti szintén Tavilon, és egymásnak felelgetnek. Tehát az azt jelenti, hogy akár 3 másodpercet játszik az egyik, 3 másodpercet játszik a másik, de annyira precízen, annyira ugyanazzal a hangképpel, hogy nem hallod meg, hogy ez két különböző ember. Csak amikor együtt játszanak, akkor azt mondja, hogy ja, ezt viszont biztos nem lehet egy hangszeren lejátszani. Ígérem, hogy a következő hetekben sorzó ember. Csak amikor együtt játszanak, akkor azt mondja, hogy ja, ezt viszont biztos nem lehet egy hangszeren lejátszani. Ígérem, hogy a következő hetekben sor

0: kontrabasszus, senáj, így mondanám. És drága hallgatók, hát legyen ez akkor a coming out napja. Én nagyon elbizonytalanodtam sok mindenben az élet kapcsán. Az egyik az, hogy szeretnék lejönni. Parancsolj, hallgató.
1: Halló, szia. Én nagyon szeretem ezt a műsort délután hallgatni. Tekintettel arra, hogy gyerekkoromban a nóta szó kihúzott ebben az időben a Kossuth Rádióban, és most pedig pont az van, amit szeretnék, vagy szerettem volna régebben. Úgyhogy az adásod, ez nagyon, nagyon megfelelő. Szerintem az időpont is nagyon jó. És úgyhogy ezt csak úgy erősítésnek is szántam. És még a Dávid Sánkhájt ismertem a 80-as években, úgyhogy én hozzám csak az jutott el.
0: Várj, ismert az azt jelenti, hogy találkoztál vele?
1: Jaj, nem, Ravi Shankart úgy ismertem, nem, hát 20-valány éves voltam itt keleten. A West Meet East volt egy ilyen album, és az volt meg nekem. Uh-huh. Kelet találkozása nyugattal. Nem tudom, hogy mond-e valamit.
0: Persze, abszolút.
1: Oké. Okay.
0: Abszolút ismerem, csak az, hogy én ismertem Ravi G-t már nagyon idős korában. Egy nagyon kedves, nagyon nyitott, hatalmas szívű idős bácsiként ismertem meg, és hogy annak megörültem, hogy hát, hogyha te is találkoztál vele, és megoszthatunk valami személyes történetet.
1: Ó, nem, sajnos nem, de a lányát is szoktam hallgatni. Nem tudom, hogy vele is találkoztál vele.
0: Igen, valamikor 2004-ben talán együtt vacsoráztunk, mert így volt egy összejövetel a Ravi Shankar házában, és akkor ott így nagyon jól beszélgettünk, és azt gondoltuk, hogy folytatjuk valahogy ezt a beszélgetést.
1: Na, értem. Én szeretnék valamit mondani, mert én egy nagyon régi hallgató vagyok, a 90-es évektől kezdve. És egyszer már elmondtam ezt, amikor én politikai, meg Nagy Magyarország műsor volt, ezt az elméletemet, és ugye hallgatók ezt teljesen lekezelték. De nekem az az elméletem, hogy minden ország megfelel egy emberi testrésznek, és az, aminek India megfelel, ha képes az ember így kívülről ránézni a világra, az az anyamell. És ez a zene, ez pont azt idézi fel, azt a kort az emberben, amikor még ilyen harmóniában állt a világgal, és egyetlen egy életet ismert, a sajátját. És ez a zene mindig azt hozza bennem elő, és így most már tudatosan idézem elő ezt a gyerekkort, amikor az ágyamat kitették a fa alá, és lengedeztek a levelek, a madarak, stb. És szerintem így, nem tudom, hogy hallottad, de ezt az elméletet Indiában lehetséges, hogy nem, de India nagyon hasonlít erre a születés utáni. Még emlékszem az előző létezésemre, de már nem annyira fontos állapotra. Ezt akartam elmondani neked, és nem is.
0: Nagyon-nagyon szép, köszönöm szépen. És mondtál, jössz a maratonra?
1: Én tavaly voltam, és most festek, és nem biztos, hogy be tudom fejezni, de lehetséges, igen. Igen.
0: Szuper.
1: Hagytam is ott nektek tegnap pénteken kakaóbabot, mert volt egy ilyen versmondó társaság, és a kakaóbab sokszor sokkal egyenletesebben tartja ébren az embert, mint egy kávé.
0: A versmondó társaságban nincs benne voltam, mármint, hogy csak oda mentem, hívtak, hogy mondjak el egy verset, és elmondtam nekik a grúfacsort.
1: Az milyen vers?
0: Grúfacsor? Az Lewis Carrollnak az angol címe az, hogy Jabberwocky. Elmondjam most is?
1: Igen, hogyha van, igen, indiai vers egyébként.
0: Nem, ez egy angol vers, és hát...
1: Nem, légy szíves, mondd el.
0: Attól különleges, amilyen, és én ezért nagyon fiatalon megjegyeztem ezt a verset, és a mai napig használom. És tehát ez azt jelenti, hogy te kakaóbabból is támogattad a Tilos Rádiót.
1: Igen, vittem oda Őszintén szóval nagyon régóta próbálom, és nagyon sok használt jutásításom lenne erre, de hát nem biztos, hogy akárkit még tudok. Én szívesen bemennék, mert úszni járok a Szigetre, és így most nagyon közel vagytok. Aha. De így személyesen adáson kívül elmondanám, hogy hogyan jó használni, és ez nagyon sok civilizációs mentális és egyéb ártalmaktól megmentenek ezek az asztető élelmiszerek, amikben nincs sok pénz, de
0: abszolút egyetértek,
1: úgy, hogy nem kell sokat költened rá. Igen.
0: Abszolút egyetértek. Csak annyi, azt szeretném kérni, hogy a szabikukac@tilos.hu-ra írd meg, hogy ezt megoszthassam másokkal is.
1: Jó, most jó? Én kimegyek, és mondtad, hogy 4 után kint leszel.
0: Igen, igen.
1: Te
0: igen.
1: Vagy a Szabi.
0: Én vagyok a Szabi. Jó. Azt gondoltam, hogy most elmondom neked a grúfocsort fejből, és aztán utána Ravi Shankarnak egy bimpalasziát játszom le. A bimpalaszi az egy délutáni, az egyik leghíresebb délutáni rága. Még talán a Suddha Sarang az egy ilyen, de legyen bimpalaszi, mind a kettő gyönyörű. Jó? Tehát grúfacsor neked, és aztán bimpalaszi szintén neked, és találkozunk hamarosan.
1: Jó, figyelj, a rádióból fogom hallgatni.
0: Persze, mindenképpen, hiszen ha jól látom, vagy jól hallom, légitámadás van.
1: Nagyon köszönöm a verset.
0: Köszi, szia! Lewis Carroll, a grúfacsor. Dézsora járt nyalkás brigyók turboltak, purtak az epén. Nyamlogott mind a pirityók, bröftyent a mamsiplény. Kerüld a grúffacsort, fiam, a fog a tép, a karma metsz. Ne jár, hogy grémadár csuhansa, bőzhegy gyilkanyesz. Kapta döfke kardját a smorc, rég nyűzte már a csúfadat. Megállt a vén plakány tövén a tamtam lomb alatt. Állt, felhergült eszmék közt, s íme a grúffacsor a szeme láng, hussongva és morcsogva jött a kuszmat fák irányt. Egy-kettő, egy-kettő, csihant a döfke, penge nyisznyasza, metélte szétkapta fejét, és diadalgott haza. Hát megölted a grúffacsort? Keblemre fürgetek, fiam, dicshegy soká, hújé, hurrá! S csuklantott boldogan. Dézsora járt, nyalkás brigyók turboltak, purtak az epén. Nyamlongott mind a pirityók, s bröftyent a mamsiplény.

0: De drága hallgatók, továbbra is azt mondom, hogy telefonáltok be a 215-37-73-as számra, tudtok kérni zenéket, el tudtok mesélni saját indiai történeteket, vagy kérhettek tőlem indiai történetet, illetve tudtok a kérdéseket föltenni az indiai klasszikus zene kapcsán, vagy csak elmesélhetitek, hogy miért hallgattok indiai klasszikus zenét ti, vagy általánosságban miért hallgattok Tilos Rádiót. És a tánc kapcsán jutott eszembe a szufizmus, illetve a kavalli. Ugye Csabi azt mondta, hogy mennyire jó a táncolás. Igen, ám, de hogy a szufi esetében ott pontosan megvan határozva, hogy mik azok az alap tevékenységek, amik el tudnak vezetni az extázishoz. Még egyszer mondom a telefonszámot, 215-37-73, nehogy eltévedjetek. És a következők vannak, az egyik az egy helyben ugrálás. Biztos voltatok már koncerten, tömegben, úgyhogy tudjátok, hogy miről beszélek. A másik, szintén a szufiban leírt alaptevékenység, ami elvezethet az extázishoz, zenehallgatás közben, a fejrázása. Ugye? Ugye, hogy ugye? Aztán a harmadik, az a táncolás. A negyedik, a földön gurulás. Az ötödik, az valamilyen szónak az ismételgetése. A hatodik az Allah nevének az ismételgetése, a hetedik pedig a szent meghalás. Tehát, hogy olyan erővel fejelsz le valamilyen neked szent... Hát inkább nem is mondom el. Parancsolj, hallgató!
1: Szia! Igazából én úgy szeretnék veled majd beszélgetni az adáson kívül. Itt, amit most így elmondtál, hogy mire van szükséged.
0: Szuper.
1: Most remélem nem vagyok adásban.
0: Nem, de most adásban vagy, viszont írnál nekem a szabikukac.tilos.hu-ra egy e-mailt, az sokkal egyszerűbb lenne. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Kérsz valamit? Valamilyen zenét? Vegyük úgy, hogy kért, és vegyük úgy, hogy Amir Khannak a 4 órás alaptételét kérte. Mi mást kérhetett volna természetesen. Szerencsére a szent meghalás az kimaradt, de a többi, mondjuk az első ötöt, azt melegen ajánlom koncerteken. Tehát fejrázás, ugrálás, táncolás, szavak ismételgetése, vagy akár az Istened nevének az ismételgetése. Tehát itt arról van szó, hogy hogyan tudod megélni ezt a fajta teljességet. Közben egyébként azért is akadozik, amit mondok, mert megpróbálom kikeresni azt a Nusrat Fateh Ali Khan felvételt, amit nagyon-nagyon szeretek, és amiben nagyon kijön az, hogy a kavalinál... Szervusz, hallgató!
1: Szervusz, Abi, csak még egy apróság.
0: Egy pillanat, csak az, hogy a kavalinál nagyon fontos az, hogy extázist éljenek át a hallgatók és az előadó is, és ezért rendszeresen törekszenek arra, hogy slágereket csináljanak. Parancsolj!
1: Na hát ezt köszönöm, hogy hallottam, mégis nem épp akar mondtad, amikor nem hallottam. Tegnapi koncert élményen az ugrálás, tehát én ugye nagyon-nagyon igyekszem azért megfigyelni azokat a tudatállapotokat is, amiket így a tánc mozgás terén, legalábbis a színpadon, amikor az ember ott jól érzi magát, el lehet érni. És azt hiszem ez a páros lábbal való ugrálás, hogyha mindenki kicsit, amikor meséltél ezekről a szufi által meghatározott formákról, vagy mozgás, vagy hát nevezhetjük mozgásnak azt, amikor egy szót ismételsz. Végül is a nyelvünk mozog, valami izommunka van, az elmének ugyanúgy fenn kell tartani egy éberséget. Én azt is mozgásnak hívom, jó? Tehát a beszédben is van mozgás jellege. Tehát valamilyen módon ugye kikapcsolni, vagy átkapcsolni. De az ugrálás, hát azt hiszem az egyik legerősebb. És tegnap pont az volt, hogy percekig, tehát hosszú-hosszú-hosszú percekig páros lábbal ugrálni, és azt hiszem, hogy azt, amit gyerekként az ember megél, abból így próbál visszanyúlni felnőttként, hogy az a fajta örömforrás, amit az ugrálás jelent, néha akkor érzi meg az ember, amikor valami baja van, és nem tud ugrálni. vagy a térdével, és aztán utána rájön arra, hogy ez micsoda felszabadító érzés. És pont tegnap ez nekem nagyon erős volt élményben, hogy mennyire ez a fajta játékosság, amit meg a gurulást is mondtad, hogy az ember a földön gurul. Hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezt szerintem mindenkinek ajánlhatjuk melegen, hogy egyébként ezeket a formákat, ugrálás, gurulás, mondogatása, valami szónak mantrázás, nem tudom a többi kettőt még, a táncolás, de hogy egyszerűen az általános egészség és mentális egészség megőrzéséhez ezek otthon is ugye nagyon biztonságosan gyakorolható dolgok, amiket talán én úgy látom, hogy ez a Tilos Rádió, meg az egész zenei partivilágban, nem tudom, ez a táncolás, mint egy nagyon vissza lenne kicsit fogva a magyar közösség abban, hogy meri magát igazán jól érezni mozgásban, és
0: nagyon, tudom, nagyon lekorlátoztuk. Egyébként nekem van egy flash-em, ami hát hogy is mondjam, eléggé megroppantotta a zenei karrieremet. Hogy azt éreztem meg egy adott ponton, hogy nagyon nagyot tévedett a társadalmunk, amikor elkezdte a zenészeket fölrakni a színpadra, és ahelyett, hogy együtt zenélnénk, ahelyett nézzük a zenészeket, meghallgatjuk, meg ahelyett, hogy együtt táncolnánk, nézzük és csodáljuk a táncosokat. És hogy azóta én most keresem azt a formát, hogy hogyan lehet a közönséggel folyamatosan együtt dolgozni, és hogyan lehet létrehozni egy nagyon erős interakciót.
1: Hát ha majd te visszajöttél, akkor térjünk vissza erre, mert én is úgy éreztem, és az nekem egyfajta ilyen kiózanodás is volt a nem tudom, 90-es évek közepétől való ilyen kitágulásból, hogy megjelent a vetítés, és az nem tett jót a tánckultúrának. Uh-huh. Tehát ami úgy még inkább elviszi a figyelmet, hogy elválaszt mitől? Hát attól, hogy mi ott hogy vagyunk egymással, mint emberek a táncparketten, hogy kommunikálunk egymással anélkül, hogy beszélgetnénk, hogy reagálunk egymással, hogy mit adunk át, miféle örömöt, vidámságot. És engem azt hiszem, utólag visszagondolva ezt fogott meg, mert ezt a fajta önfeledtséget, hát mindenki arra vágyik, nem, hogy önfeledt legyen.
0: Abszolút.
1: Ebben az állapotban, és hát jól mondod, szerintem is úgy van, hogy ezt kicsit valahol nem mondom, hogy elrontottuk, de hogy jó lenne visszatérni azokhoz az alapjaihoz, és tisztázni azokat az alapokat, és megerősíteni azokat az alapokat, amitől jól érezzük magunkat, és akkor egy kis apró anekdota, ugye, ha bár ez nem India, mert ott egyszer jártam, de épp egy Diwali ünnepen, és olyan helyen ráadásul pont nem a klasszikus zenei indiai kultúra volt megerősödő, hanem már a nyugati behatások voltak sokkal dominánsabbak. De hogy mennyire sokféleképpen és másképpen táncolnak a világ mindenféle táján az emberek, egy egyszerű szorokozóján is, Mexikóvárosban mentem el a Mamarumba nevű klubba, és hát az, hogy egyébként dél-amerikai kultúrában nyilván, ahol szalsza, meg bachata, meg mindenféle van, hogy párosan táncolnak az emberek, az nyilván nem meglepő. De valahogy azt éreztem, hogy amikor tudnak egy-egy koreográfiát együtt eltáncolni, és megy az utánzás, ugye ott már itt, ebben a kultúrában, ahol mi vagyunk, az utánzásnak van egy ilyen egótipró oldala, és ezt sokan nem akarják meglépni. Tehát, hogy én miért másoljam valakinek a mozgását, miért kezdjem el követni, ugye ez itt már belép sokszor az elme, holott csak egyszerűen csinálni kéne, hogy van valaki, aki, vagy van egy csoport, vagy vannak táncosok, akik elérhetővé teszik azt a formát, amiben az ember aztán megtalálja azt a rendet. Mert sokszor azt láttam, hogy mi ezeket a formákat keressük, hogyha rendet keresünk a táncban is, nem csak a teljesen eszét vesztett önfeledt integetés, nem tudom én mindent, hanem valahogy ez egy... Jó lenne, ha gyakorlási formaként is tekintenénk erre, ezt akarom mondani.
0: Nagyon szépen mondasz, mert egyébként a neofilság azt szerintem elég súlyos válságba taszította a világot. Tehát ez, hogy mindenki egyedi, mindenki valami újat szeretne mutatni. De mindegy, gyertek ki, mindenki legyen egyforma, mindenki ugyanaz a tilos logos póló legyen, amit most vásárol majd kint, és hogy ha illusztrációnak ahhoz, hogy mire érdemes táncolni a szufik szerint. Be fogok játszani egy Nusrat Fateh Ali Khant, a Damask Landart.
1: És köszönöm ezt.
0: És egyébként, hogyha jól értelmezem azt, amit mondtál, hogy a szívünk mély, mindannyian szufik vagyunk.
1: Igen, jól értelmezed, és azt, hogy amikor mondtad, hogy indiai zenét, és mondjak, és szívem szerint Nusrat Fateh Ali Khant mondtam volna, de mivel közben utána néztem, hogy ő pakisztáni, és ez megtévesztett.
0: Ez kulturálisan az ugyanaz. Tehát az, hogy most lehasították nemrég, egy kicsit húztak egy piros vonalat, ez mindegy, ez politika, nem érdekes.
1: Jó van. Köszönöm a teljességet.
0: Szia. Az még az érdekes, mielőtt bejátszom ezt, az a maszkalandar. Hú, hát mit is jelent a maszt? Az egy kicsit ilyen kigyógyulni, ilyen, amikor kiózanodsz. A maszkalandar kiózanodsz ebből a birtoklásból, ebből az anyagi létből. Erről szól ez a dal, és hát megint egy szuper sláger. Itt egyébként nagyon röviden adja el a Nusrat Fateh Ali Khant, azért ezek a kavalik is ilyen nagyívűek szoktak lenni, tehát normális esetben azért 50 percen keresztül, egy órán keresztül tart egyetlen hatalmas ív, de olyan extázisban, amit nagyon nehéz elképzelni, főleg úgy, hogy a színpadról így árad szét ez az extázis. Tehát Nusrat Fateh Ali Khant, The Maszkalandar. És a személyes történet hozzá az, hogy egyszer egy lengyel barátommal, Macsej Maximilian Pavel Polkovszkival álltunk a Delhi Egyetemen, ahol éppen valamilyen helyi választás volt, és jöttek egy hatalmas transzparenssel emberek, így ott előttünk gyűltek össze, mi ittuk a kis teánkat állva, és az volt, hogy nagyon zavaró a hangjuk, és akkor odafordultam hozzájuk, és bekiabáltam, hogy Maszkalandar! És akkor így rám néztek, és mindenki elkezdte mondani, hogy Maszkalandar, Maszkalandar, és akkor ezzel el is masíroztak. Úgyhogy a Maszkalandar az praktikusan használható, hogyha az ember békésen szeretne teázgatni lengyel barátjával, Macsej Maximilian Pavel Polkovszkival. Nusrat Fateh Ali Khant következik.

Hát ez volt a Master Calendar élő felvétel Nusrat Fateh Ali Khantól, majd egy hosszabbat fogok lejátszani, amiben nincsen szintetizátor, de a lényeg, hogy engedjétek el ezeket a világi hívságokat, ezt énekelte. És még egy dolog, ami közbe jutott eszembe, hogy mitől nagyon izgalmas a kavali. Az egyik az, hogy mindig az van, hogy van egy vezető, egy dalvezető, aki mondja a szöveget, és utána a kórus felel. Tehát, amikor te hallgatod ezt a szöveget, akkor nem kell tudnod, vagy hallgatod a zenét, nem kell tudnod a szöveget, egyszerűen csak figyelni kell arra, hogy az énekvezető az mit mond, és utána el kell ismételni ugyanazt a dallamot, ugyanazzal a szöveggel. A másik, hogy mindig van ez a slágeres refrén, mindig van a dinamikai fokozás, és most jön az egésznek még egy slusszpoénja, hogy ez szintén egy improvizatív műfaj. Tehát azon kívül, hogy vannak kötött, megírt részek, ahol olyan szöveget mondanak el, ami ismert, és azt is úgy, hogy te magad, ha esetleg nem találkoztál volna vele, akkor el tud ismételni, még benne van az is, hogy rendszeresen improvizálnak. És akkor az az improvizáció az abból születik, hogy milyen közönséggel találkozik az előadó, illetve milyen közösséggel találkoznak az előadók. Tehát újra meg újra belefutottam abba, hogy egy kavali koncerten, ami az extázisról szól, az emberek gurgulázva nevettek. Tehát annyira vicces volt az előadó, annyira érdekesen kombinálta a rímeket meg a képeket, hogy a tánc, az ugrálás, a fejrázás mellett a nevetés is belekerült az extázis átélésébe, vagy valami hasonló. És a közben azért is egy kicsit így mellé beszélek, vagy így lassabban beszélek, mert emlékszem, hogy volt egy New York-i jazz csapat, akik kavali alapon játszottak jazzt, és nem emlékszem most hirtelen a nevükre, milyen, nem is értem, hogy milyen autista vagyok, hogy nem emlékszem nevükre. És ott nagyon szépen kijött a Master Calendar struktúra is, meg ez a struktúra, amiről beszélek. Tehát, hogy hogyan ismételgettek csak jazzzenekarra egy ilyen sort, utána többiek rá, a többiek, többi sort, stb. Hát nem most fogom megtalálni ezt a jazzzenekar, de hát ahogy ígértem, elő fogom keríteni ezeket a felvételeket, amik felmerültek most itt adás közben, és le fogom játszani a következő hetekben, ha már ilyen kedvesek vagytok. De hát 2:15:37:73, ha jól értem, akkor egy kicsit kifogytam abból, hogy mit szeretnétek hallani. Tehát kérem szépen, hogy telefonáltok be 2:15:37:73, egy kicsit meséljetek arról, hogy miért hallgatjátok a Tilos Rádiót. Nehogy Isten, miért hallgatjátok most éppen a Tilos Rádiót, hiszen ha betelefonáltok, akkor biztos, hogy most hallgatjátok. Illetve, hogy milyen módon fogtok kijönni a maratonra, amiből egy programot elmondtam már mára, de 12 órát nem, most van... Egy óra múlva pedig már Etelkával és Dórival lehet találkozni, akik kézműveskedést tanítanak, lesz kulimász, játék és tér mindenkinek, lesz arcfestés, 17 órától lesz a kerti színpadon Rutkai Bori banda, aztán 18 órától Tombola és Henry Gonzo 19:30-tól, DJ-k a kertben, Bossa Bomdia, La Fuente, Suhov, nagy teremben Maiberian Sanskulots lesz, Déva, Labek és Csrobak, az Etnotech, az Mea Culpa, Zakharov és Baladi, kis teremben Depart, Sajnos Batár, Galactic Jackson, Meron Back to Back, Peter Bernát Péterrel, és a Cökiben Transcendent Hullámok lesznek, Zságer Balázs és a Fluidom és Szende Natalie fog játszani, de egyébként a Szanati Feri is az Eróval ott fog játszani, illetve, amint mondtam, Szubbáb társulat lesz 4 órától, és a Vasorúbába történetét játsszák el, és én csinálom hozzá a zenét. Közben a Tilos Karaván stúdióban kutyajóbuli lesz, illetve a heti betevő fog csirkepapit csinálni bulgurral, illetve hétzöldséges tabulét, vegán verziót
az, ha jól sejtem, elég hamar el fog készülni, mert azt nem nagyon kell főzni. Mármint, hogy kell főzni, de hogy nem kell túl sokáig főzni. Ez a jó egyébként a vegan ételekben. Nem kell vele elpepecselni sokáig. Tehát 2:15:37:73, és mondjatok valamit, hogy milyen zenét szeretnétek hallgatni. Itt nem az a lényeg, hogy mondjatok egy előadót, bár annak is örülök, hogyha azt mondjátok, hogy Bismillah-tól szeretnétek hallani egy Braga Bajravit, esetleg játszon hozzá Vilajatkán is szitáron. Meglátjuk, hogy az itt elhozott külső Winchesteren lévő, nem tudom, kb. 40 ezer órányi zene között található-e olyan, mint amilyet igazándiból szeretnétek. Van egy csomó történetem Indiából. Ugye ezek nagyon furcsa mély történetek, ráadásul nagyon személyes történetek, mondjuk kinek a története nem személyes, de hogy én egy olyan életet építettem föl Magyarországon kívül, ami hatalmas ajándék volt nekem. Tehát elindultam innen kiugrott zenészként, zeneszerzőként, hogy megértsem, hogy működik az indiai klasszikus zene, hogy működik az indiai zene, és lassan belekerültem egy olyan különleges zenei, zeneszerző világba, amiről mindenki csak álmodhat. Én mindenképpen csak álmodtam, azért akadtam el, mert persze nem mindenkinek ez az álma, viszont amielőtt elindultam volna Indiába, azt mondták az európai zenészek, hogy az, amit én keresek, az már több mint egy évszázada halott. És hogy nem sikerült megtalálni. És az még egy nagyon fura dolog, hogy én most nem Indiába fogok menni 10 hónapra, hanem Afrikába, és képzeljétek el, hogy egyszer csak kiderült, hogy az én indiai mesterem az személyes okból most hosszabb időre Dél-Afrikába költözött, közvetlenül oda, ami alig egy fél napnyi autózásra van attól, ahol mi is hosszú éven keresztül lakunk majd. Jön akkor egy másik Nusrat Fateh Ali Khan. Nem, inkább most játszom valamit a mesteremtől. Játszom valamit a mesteremtől. 2:15:37:73. Az előbb valaki zene közben telefonált. Kérlek, hogy tegyétek meg, mármint, hogy nyugodtan telefonjatok zene közben, majd ezeket a muzsikákat lejátszom később. Nekem most ez az adás arról szól, hogy szeretnék veletek beszélgetni. Szeretném megérteni, hogy ti miért hallgatjátok, és miért támogatjátok a Tilos Rádiót. Azért, hogy én is tudjam, hogy vajon mi értelme van bejárni ide a stúdióba újra, meg újra, meg újra. Jöjjön akkor egy pahádi dhun, azért, mert egy viszonylag rövid felvételt szerettem volna választani. Itt az én mesterem, Pandit Rajiv Janardhan, és az ő felesége, Dr. Kamala Shankar játszik, és ez 2005-ben itt készült a Trafóban ez a felvétel. Pahádi dhun, amit játszanak, és aki kíséri őket, Pundlik Bhagwat, aki 2 évvel ezelőtt elhunyt. Nagyon fiatalon. Úgyhogy ez egy olyan felvétel, amit már nem tudunk reprodukálni sokokból. Tehát szitár lesz, egy Shankar gitár, tabla és pahadi, amiről úgy tartjuk, hogy a hegyek nyugalmát, a hegyek végtelenjét és csendjét és békéjét idézi meg.

Na hát ez volt a trafós koncertnek egy ráadása 2005-ben. Egyébként ez volt az első koncertje az indiai klasszikus zene mestere sorozatnak, ami a mai napig tart. Kicsit már ritkábban, de ez a legrégebbi indián kívüli koncertsorozat, ami még aktív. És hallgassátok meg, hogy az első reakciók a szervezésre az volt, hogy nem fog érdekelni senkit itt Magyarországon, nem fognak eljönni az emberek. Ez volt a reakció. Ekkor már 2 óra 40 perce voltak a színpadon. Tehát 2 óra 40 percet szünet nélkül játszottak végig, egyszerűen azért, mert nem engedte el őket a közönség. És közben az beszélik meg, hogy hát figyelj, nem mehetünk el így, játszunk még valamit. Lehet, hogy a 2 óra 40 perc a legvége volt, és akkor még most itt jön egy pilú rága, de hogy erről van szó. Hát, hogy elképzelhetetlen, hogy amikor tiszta forrással találkozunk, akkor mennyire jól esik inni belőle. És ezt éreztem meg Indiában, és azért kezdtem el szervezni ezeket a koncerteket elég non-profit módon, hogy eljusson az emberekhez, és hihetetlen élményről számolnak be azok, akik jelen voltak ezeken a koncerteken, és ami még nagyon különleges, de közben megrázó, hogy azok közül, akik a koncerten voltak, már nincs köztünk Bala Murali Krishna, ahogy az előbb mondtam, Pundlik Bhagwat, nincsen Zakir Hussain, nincsen Shiv Kumar Sharma, és még nagyon sok olyan zenész, Amjad Ali Khan, Amjad Sabri, aki a trafó, vagy más színpadon, ahol szerveztem koncertet, a műpában látható, hallható volt, és már többé nem lesz élőben látható, hallgató. No de, evickéljünk más vizekre, ez itt az Alap, a Tilos Rádió Indiai Klasszikus Zenei műsora. Pillanatokon belül véget ér ez az adás, és szeretném, hogyha elbúcsúzhatnék tőletek egy kicsit vagány módon, úgyhogy megkerestem azt a jazz, kavali jazzt, amit belengedtem nektek, és ez pedig a Brooklyn Kavali Party lesz, és itt szintén a Master-Master-t játsszák, tehát a Master-Kalandar, annak egy másik leírata a Master-Master, mert ezt nekik Master-Kalandar, Master-Master, de Master-Kalandar, Szóval nagyon kedves, hogy betelefonáltatok, és hogyha esetleg később jöttetek rá, hogy miért szeretitek hallgatni a Tilos Rádiót, és miért jó hallgatni a Tilos Rádiót, esetleg az Alapcímű műsort, vagy miért szerettétek meg az indiai klasszikus zenét, vagy nehogy Isten, miért nem szerettétek meg az indiai klasszikus zenét, akkor írjátok meg nekem a szabi@tilos.hu címre. Találkozunk a Dürerben már ma. Szevasztok!

Tilos Maraton. Június 11-e csütörtök. Bringa Punk és Regina. Helyszín: Dürer kert. Kerti színpad. Jön a Gimisat Crew, Szena, Busa, Ózon, Ladány Bene 27. A nagy színpadon The Lubricators, aztán pedig a Kémia. A teremben a Doxon Leeds, Dehumanizátor, Aberrált és a Feloszlottak, Mangani 808, aztán pedig hajnalig a Dagória. A Cöxpont helyszínen DJ iLab, a.k.a. Linga, Kara, Mr. Skunk, Haron Ayaz. A kertben pedig a DJ Peppino Fusion Live, DJ Áfonya, Sematic Ford, DJ Peta, Switch Back to Back, Naut 83. Gyere el! Belépőddel és minden adományoddal a Tilos Rádió éves fennmaradását támogatod. Tilos Rádió, FM 90.3. Adás van!

0: mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólag csönnye. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek hajlását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejét, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfejet, ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmi, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, és majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat és ágacskát, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök, és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szava. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se van. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörögjük. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Kő vagyok, halott redő, ezer ravátka rajza, egy jó tenyérmű törmelő, akkorra már a teremtmény. És könyhelyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif.

0: Látjátok, feleim egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember, egyedüli példán. Nem élt belőle több, és most sem éls, mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy ereklye, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életén ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacská, egy kis sajtot enni. Vagy bort ivott, és boldogan meredt a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy millió közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már csak őben. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosoly. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újjólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt? Majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könyv, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt.
1: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka háromkor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rá. Izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a való. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alól, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatolja. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lám gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az erőcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfolyt, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy dráma szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkál. Szájt átva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelen. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50, jaj, 50 év, szívem visszadöbben, halottjaim is itt volt, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szíven feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létnek, a legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom versen érni.

A jellel jelölt magyar költőket próbálom versen írni. Általuk alakultam, életeikhez igazodom. Ők a földből táplálkoznak, mely szülőhazájuk volt. Logikusan én is ehhez a földhöz ízesülök hajszálgyökereimmel is. A költő keresztként hordozza a közösségi kifejezés kényszerét. Korának és a közösségnek gondolathordozója, indulatélesztője, ostorozója, érzelemládája. A poéta életű ember valami titkos úton, múltakból font, elhaltak energiájából szőtt radarhálóval képes ráérezni a jövőre is, és erről elsöprő energiával közöl híradást. Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kapucs falat, s mégis megkértem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival, szabad-e tévénynél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró ólmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul. Ne halljam az élet új dalai, tiporjatok reám durván gazul, de addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal. S ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar. Váci Mihály, valami nincs sehol. Süvítnek nap, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők. Mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. S a mi dolgunk ez bevallani, és keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent. Minden szót újra kimondani. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni minden te világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valami.

A poéta életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú gyerekember. Olyan talán, mint mindnyájan voltunk, vagy inkább szeretnénk lenni. Játszó ember, hívő ember, gyerekember. A tövű, csodás, égből jött, földre pottyant, síró nevető, mindig föltápászkodó, mindig zuhanó, botorkáló, erőszakos, egyetlen, szárnyas mesztelen. A proféta poéták az időben terítik ki kicsikart, hosszú, tiszta gyermekségüket. Az időben, térben, az örökké valóságban, dimenziós ember a költő művész. Honnan jött? A végtelenből. Hová tart? A véges jelen valóságból a halhatatlanságból. Petőfi Sándor.

Gyermek, írja Adi nagyszerű Petőfi tanulmányába. Soha se fogom megérteni, hogy ezt a címet a felnőttek számára nem olyan kivételesen adják, mint az aranygyapjas rendet. Petőfire hiába keresnénk az összes nagyszótárú nyelvekben több és nagyobb jelző. Gyermekem! Viszont nincs is e joggal megbírálható teremtésnek, világnak, életnek külön isteni produktuma, mint a gyermek. A gyermek az elevenség, az öröm, jövőbeható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz is. Lehet, hogy a művész az idő pelenkázta gyermek. Lehet, hogy van és nincs között biztos hajósunk a poét, a fogantatott gyermek, valamely izgága Jézus, hitem szerint az. Nyilván hajtja őt valami az örökké valóság retúrjegyével utazót, hogy szóljon, toporzékoljon és tanítson, hogy közvetítse. Csak kompol ég és föld között föls alá, föls alá. Van benne valami a föld állandóan változó zamatából, a fák imbolygó titkaiból, az állat szimatoló ösztönéből, az égbolt könyörtelen statikájából és a vizek imád mormoló zúgásából. A múltat ülteti lázas szemeibe, és kezében a jövőt morzsolgatja. Többfelé él, többfelé figyel, hitjeletre, fagyra is, élőre is, halottra is. Ritka kócsak fajta, olyan rebbenő, mint az égi pacsirta, olyan hegyen túrról szerkesztett, mint a rózsaflamingó, olyan vájárkodó, mint a földtúró vakon. József Attila, a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyei. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, s hallgatom még. Mintha szívemből folyt volna toba, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, válogatva társ, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. És mint édesanyám, ringatott, mesélt, és mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt, egykedvű, örök eső módra hult, szüntelenül mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen, és nevetgéltek a habok felé. Az idő árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dűlöngő temetők. Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. Százezer éve nézem, amit meglátok hirtelen. És ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánt. Enyém a múlt, övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt, az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős ki, emlékszem, hogy több vagyok a soknál. Mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apa!

0: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók!
1: Ez a Csonka Magyarország, ja nem?
0: Ez nem is a szlovák kapcsolat,
1: nem is a szlovák kapcsolat.
0: Hanem a Tilos Maraton. Annak is a családi napja. Karaván, Lőrinc.
1: Ádám.
0: Veronika Márta, Sára Ilona. Sziasztok, lányok!
2: Hello!
3: Hello!
0: Hogy vagytok?
3: Jól vagyunk.
0: Hogy vagy, Lőrinc? Na, hát, hölgyeim és uraim, ez itt a Tilos Maratonnak a családi napja. Tavaly már volt egyszer egy ilyen teljesen spontán mikrofon elé ülésünk, aminek most már az lett a következménye, hogy így megterveztük, hogy már pedig mi most itt így négyen így fogunk ülni, és bizony a lányoknak is ez volt szerintem az első mikrofon előtti szereplése. Jól emlékszem?
2: Nekem már volt egy egyszer.
0: Neked már volt egy egyszer? És hát mikor volt és milyen volt?
2: Aztán nem emlékszem, hogy mikor volt, de azt tudom, hogy jó volt.
0: Hát neked ez volt tavaly az első mikrofonos megnyilvánulásod?
3: Nem tudom, nem számolom.
0: Jó.
3: Oké.
0: Okay. Lőrinc, te voltál már rádióban és mikrofon előtt?
1: Hát nem is tudom. Hát valójában 2002 óta vagyok a mikrofon, előtt, azt hiszem, igen.
3: Szerintem voltál, mert mi már hallgattunk úgy szerintem, nem tudom.
1: Te számolod, akkor voltam.
3: Te számolod az enyémet, én számolom a tiédet. Egyszerű.
0: Ez azért jó egyébként, mikor az ember a gyerekével, vagy az emberek a gyerekeikkel ülnek mikrofonban, mert igazából nem tudunk eltitkolni dolgokat, mert ők úgyis lebuktatnak minket. Hát akkor van esélye arra, hogy eltitkolni, de hát ez nem a mi esélyünk, hiszen itt van két gyönyörűséges iskolás lány. Sári, te harmadikos vagy, és te már ötöd... Ó, hát akkor alsó tagozat, felső tagozat. Én kétszer jártam a hetediket, egyszer a nyolcadikat majdnem. Miért csak kétszer jártam? Mert harmadszor nem engedtek be. Te jártál hetedikbe?
1: Hát igen, de én csak egyszer.
0: Ja, mert te ilyen új gyerek voltál, és így mindig...
1: Nem, azért figyelj, azért rendszeresen
0: volt. Tényleg? És miből szoktál megbukni? Mindig matekból? Lányok, ti hogy álltok a matekhoz? Ti szeretitek a matekhoz?
3: Én az apámhoz ütöttem, nem értek semmit a matekból. Pedig az anyapám meg építés volt, úgyhogy...
0: Abban viszont kell a matematika, én azt gondolom, ugye?
2: Én értem a matekot, így, de amúgy négyesre állok belőle, de azért értem.
0: Ez olyan, mint hogy a...
1: Ugye, az egy sokkal jobb eredmény, mint hogyha mindig megbuksz.
2: Miért te hányasra álltál?
1: Átmész kettessel.
0: De ez...
1: Hát te mindig megbuksz.
0: Tudjátok, van ez a szokásos mém, ez a munkával, hogy a viszonyom megvan hozzá, de a szervezetem nem kívánja.
1: Ez vegyem.
0: És most kiderült igazából, lehet, hogy Lőrincet eddig nem is hallottuk.
1: Hoppá, itt egy mikrofon zsere volt.
0: Szóval, hogy van ez a mém, tudjátok ezzel, hogy megvan a viszonyom a munkához, csak a szervezetem nem kívánja. Ilyen a matematikához való viszonyom.
2: Nem mindenki érti a matekot.
0: Megkérdezzük így az errefelé járókat is megkérdezzük, hogy csak így mi csinálunk egy ilyen ankétot az utcán, így kérdezd meg a bácsit, hogy ő például, ő hogy áll a matematikához.
4: Matekról annyit kell tudni, minden kedves hallgatónak mondom, szeretettel köszöntöm a kedves műsorvésztő társaimat és a különleges vendégeket, Tudót és Sárit. Szóval a következő az lényeg, a matematikáról annyit kell tudni, és ez az örök igazság, hogy az emberiség három nagy részre osztható. Az egyik, aki tud számolni, a másik, aki nem.
5: Igen.
3: Apa, te mindenkinek elmondtad, hogy én Dudó vagyok?
5: Persze.
2: Azt
3: na
2: mennyi? Csak kettőt mondod.
0: Hát ez na, akkor az... melyik kategóriába tartozott szerintem?
3: A nem számolóba.
5: Nem igen.
3: A nagy kioktató.
0: Egyébként a matematika ez valóban egy nehéz dolog, de szerintem nagyon fontos az, hogy
2: kinek mi?
0: Nem, hát hogy milyen tanára van az embernek, és hogy miként, milyen viszonyt ápolnak.
3: Én az első három évemet az iskolába egy természetismeret szakos matek tanárhoz kezdtem. Nem végzett matematika szakot a tanárhoz.
0: De érted hozzá ennek ellenére?
3: Szerintem nem. Mert csak azt mondta, hogy tanul meg, az kész. Adott egy egyes vagy egy ötös. Annyi. Meg
2: az
3: vagyok.
2: Igen.
3: Ja, szerintem hát akkor... is. Valaki ami vagy egy egész...
2: Tanár, aki nem tud matekot.
3: Ja, valaki vagy 1,00 volt, vagy pedig 5,00. Tehát ez a két opció volt a matek tanár.
2: Te melyik voltál?
3: Három egész.
0: Szerintem te 6-os voltál, nem?
3: Nem.
5: Igen, meg kell, hogy szépen. háromféle ember van, aki tud számolni, és aki nem, igen.
0: Hát igen, meg aztán, hogyha ha most ezen a gondolaton tovább megyünk, ugye ezt szokták volt mondani, hogy aki ért hozzá, ezt csinálja, aki nem, az meg tanítja, tehát, hogy...
5: Nem tudom, figyelj, én egyébként folyamatosan úgy voltam a matematikával, én bizonyos szempontból egy... Nem. Én bizonyos szempontból egy rendkívül elkényeztetett és ilyen lusta diák voltam, mert hogy nagyjából mindent megtudtam erőfeszítés nélkül tanulni. Majdnem mindent. Nem. Majdnem mindent, tehát amikor nem tudom, egy vizsga volt, és egyenként mentünk be szóbelizni, akkor voltak osztálytársaim, akik bejártak az órákra szemben velem. Tényleg, nem tudom, napok óta készültek föl a vizsgára, és nagyon tanultak, és nagyon idegesek voltak, és mondták, hogy ja Istenem, én már nem tudok tanulni, én már nem... Jó, akkor add ide a könyvet. Ott voltál. Bementem, és kijöttem egy ötössel. Ez a képesség, amit úgy hangzik, mintha egy pozitív képesség lenne, valójában arról, amire azt szokták mondani, hogy ahhoz, tudod, ahhoz nem tehetség kell, hanem segg. Tudod? Az leszoktat.
3: Ezt gyerekek is hallgatják.
5: Az leszoktat. Jó, persze. Miért te még soha nem mondtad azt, hogy segni? Persze. Tudom, hogy mondta.
3: Jó,
5: nagyon jól
3: tudod.
5: Persze. Az összes csúnya szót megtanultad már tőlem.
2: Nagyjából minden hónapban van egy kötelező vers, én úgy tanulom meg a kötelező vers, hogy osztálytársak felmondják nagy munka erőfeszítésével, én rengetegszer meghallom, aztán elmondom. És egy ötöst kapok, kész. Ennyi volt.
0: De akkor szerintem definiáljuk egyébként, hogy szerintetek a segg az egy csúnya szó?
5: Nem, szerintem nem, teljesen lányok? Általános szó.
0: A segg az egy csúnya szó?
5: Jó. Semmi nem működik?
0: Nem, az a mikrofon nem működik. Lányok, mi lenne, hogy akkor abba a mikrofonba beszélnétek mind a ketten addig, mert...
5: Úgy kell csinálni, mint a Beatles.
0: De nem, most sem működik.
3: Működött, vagy nem működött? Ez a kérdés.
5: De szerintem a füles sem működik, úgyhogy...
0: Hát úgy halkan, csak én süket vagyok, úgyhogy...
5: Fülesre is adj egy kicsit, szerintem.
3: Beszélj egy kicsit?
0: Seri, beszélj.
5: Súlyos technikai problémáink vannak.
2: Most már jobban hallom.
3: Én most hallok minden. Igen, magamat is hallom.
0: Igen, ez egy ilyen műfaj a rádióban, hogyha az ember fülest vesz fel, hogy...
5: Igen.
3: Na jó, leveszem, kész, vége. Itt a vége, fuss el.
0: Na, de beszélgessünk.
5: Akkor ad ide.
0: Beszélgessünk egy kicsit.
5: Szeretem hallani magamat.
0: A tilos maratonról,
3: hogy... Nem fogod elérni, mert itt a drótok
5: is megoldjuk.
0: És akkor mi ez a bizonyos becenév, amit senkinek nem lehet elmondani, mindenki tud? Dudó?
3: Hát igen, de apám úgy látszik, már kiáhult a...
0: Honnan jött a dudó?
5: Ez gügyögés volt.
0: Az övé vagy?
5: Nem, ezt mi gügyögtük neki, tudom. Du-du-du-du-du-du-du. És akkor így rajta marad.
3: Meg svéd húsgombóc is voltam.
5: Igen, svéd húsgajó volt még.
0: Hát, hogy fizikai...
5: Meg Churchill-a, de ez...
3: Churchill? Ja, tényleg. De az nem a frissebb volt, te?
5: Nem. Azért voltál Churchill-a, mert kopaszon és tokáson születtél, és erőteljesen hasonlítottál. Winston Churchill volt... Winston Churchill volt...
3: Ima a kínosod előadások.
5: Angol miniszterelnökre.
0: Hát ez nem kellenek az embernek ellenségei, ha van egy apja példa.
5: Úgyhogy ezért voltál Churchill-a. És svéd húsgajó meg akkor voltál, amikor már kinőtt a hajad, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szőke voltál.
3: Az igaz, hogy
5: a jelenleginél is jóval szőkébb voltál.
3: Az igaz.
5: Mindjárt kitérünk rá. Igen.
3: Az igaz, hogy a bátyám igazából már csak akkor szeretett meg, amikor kinőtt a hajam, addig után.
5: Nem tudom, én nem emlékszem ilyenre.
0: Na ezek komoly kérdések. Sári nagyon sok hajjal született, ellenben nekem már nincs. Úgyhogy akkor ha ebből a logikából kiindulunk, akkor engem már nem kell szeretni ezek szerint.
2: Nem. Jó.
0: Illetve van, csak lecsúszott.
5: Igen.
2: Na,
3: alulról
2: kell téged szeretni.
0: Viszont neked tényleg nem működik az a mikrofonod, úgyhogy megpróbáltak összebeszélni ott a... Vagy igen? Működik? Ja, jó, működik. Jó.
5: Jó.
0: Na, viszont meséljetek már nekem, lányok ti is, meg Lőrinc te.
5: De várjál, svéd húsgolyó, ja, nem mondtam végig.
0: Ja, igen.
5: A svéd húsgolyó az pedig akkor jött, amikor még mindig nagyon dundi volt. Tehát egy kifejezetten dundi kisbaba voltál, menyus meg egyáltalán nem, bátyád egyáltalán nem, és te ilyen kis izé, ilyen kis husi hurkás.
6: De szépen beszélsz róla, hogy ennyire dundi volt.
5: Hát most mit mondjak?
0: Miért? Én is dundi vagyok, és szerethető, most... nem?
5: Így van.
6: Nagy malac. A dundikosok szerethető.
0: Ezt azért még otthon megbeszéljük.
5: Na, és nagyon szőke volt, és akkor lett svéd húsgolyó.
6: Mi a svéd húsgolyók, azok szőkék?
0: Nem, a svédek szőkék.
5: Ja. A svédek szőkék, meg a húsgolyó voltál, és a svéd húsgolyó pedig egy étel, amit mit tudom én, az IKEA-ban lehet kapni.
6: Hát de mit zabálni való?
5: Lapra szerelve. Hopsz,
0: de figyelj, a zabálni való... Hát,
6: ha cuki voltál, akkor zabálni való voltál.
0: A zabálni való az...
5: Cuki volt.
0: Na, de akkor meséljetek nekem egy kicsit, akkor kezdjetek ti lányok.
6: Miről meséljünk neked?
0: Meséljetek nekünk arról, hogy nektek miről szól a Tilos Maraton, és miért jó, és azoknak, akik most hallgatnak minket, azoknak mivel ajánlanátok, hogy miért jó kijönni a Tilos Maratonra?
7: Én azért ajánlanám úgy igazából mindenkinek a Tilos Maratont, mert jó így összegyűlni, koncertezni, játszani, meg minden ilyesmi, meg jó programok miatt, tombola miatt, ezek.
8: Ezekkel egyetértek én is. Például szerintem a tombola...
5: Közelről, Dudó.
8: Jaj, de jó. Meg igazából nekem is ezek az élveim, nagyon sok program van, például itt lesz 3 óra, akkor a solymászat, itt van a kis kerti szintén.
7: Akit amúgy az én anyukám hívott meg.
5: Ó. Oh.
8: Akkor jó az ízlés, az vagyok ezzel.
0: Belterjes információ.
6: Ismerte meg figyel, először.
5: Azért szóljál már neki, hogy várjon meg minket adás után, itt nem akarunk lemaradni róla.
6: Én ismertem meg először azt a solymát, és én mondtam.
0: Főzöl egy solyompörköltet?
5: Hát persze.
0: Csak rozmaring.
5: Nem, solymot nem. Solymot nem.
6: Ezt úgy hívják, hogy állatkínzás.
5: Nem.
6: Nem tudom,
2: egy egyes.
0: Na, szóval igen, tehát nagyon jó programok. Na, és akkor, kedves Lőrinc.
5: Igen.
0: Neked mit jelent a maraton?
2: Semmit.
5: Én legjobban a barátok miatt szeretek jönni, meg azért, mert nem tudom, már ilyen hagyomány. Tehát nekem ez ilyen nagyon régóta fontos
6: csak dolog. Akkor, de akkor szerinted csak akkor jönni, szerintem... ha vannak barátaid? És ha nincsenek barátaid,
8: akkor Sherlock Holmes lesz, magányos.
5: Szerintem...
0: A lányok azok irányítatlan hajóágyú üzemmódba kapcsoltak, igen. Ez teljes tilos rádió.
6: Töröm.
5: Szerintem nehéz lenne barátok nélkül elvégre. A másik érvem, pedig az lenne, hogy a Tilos Rádió fontos nekem, és tényleg nagyon régóta Tilos Rádiós vagyok, és akkor az azt jelenti, hogy nem tudsz egyszerűen úgy idejönni, hogy ne legyenek barátaid.
8: Idézek Sherlock Holmes-ról, jobb egyedül ezen a világon, mint édes kettes lapokon.
5: Kérlek, 2001.
8: Sherlock Holmes.
0: Hát 25
2: éve, hány éves vagy?
5: 48.
6: Ő legalább bevallja, az anyukám soha nem mondja el, hogy hány éve.
5: Oké. Okay. Figyelj, vidos, figyelj, igazából nem kell a felvétel, hogy megmutassuk az anyjának, jó?
6: Jaj, bocsánat, mama vagy.
0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai adás következményeiért és tartalmáért jelen pillanatban iha. Nem tudunk felelősséget.
5: Figyelj, mindenkinek magyarázkodnia kell majd otthon, nem?
0: Igen.
6: De jó, hogy holnap megyek suliba. Megmenekültál.
0: Kinek mit hozott a... Mit adott a gyermek?
2: Jött a hús egy
6: hát egy kicsit késett
5: van. Na és mi a helyzet a pólókkal meg a mörcsökkel?
6: Hát nekem nagyon tetszik a...
5: Hány pólótok, pulóveretek és egyebetek van?
6: Ja, és még azt hozzátenném, ha már pólók már. És pulcsik, én terveztem egyet.
5: Az wow! Jó. Te is terveztél egyet?
6: Én terveztem aha. Egyet. Én.
5: Na, majd mutasd meg azt is.
0: De az még tavalyra volt, nem? Vagy tavaly előttre? Vagy az mikor is volt?
6: De ez még mindig árulják.
0: Még mindig árulják?
6: Még mindig árulják.
5: Na.
6: De ezt tavaly terveztem, vagy tavaly előtt.
5: És melyik a kedvenc pólód?
6: Nekem most ez az új póló nagyon bejött, ez a kis DJ-dős, kis nagyon cuki kis őrlény, lényecske vagy mi.
8: Az a kapibaha,
5: ez egy mérkalurka. Én tudom.
8: Az a kis, ami itt DJ-zik, az szerintem is...
0: Szerintem mutassuk meg a mikrofonban, nem? Hogy láthassák kedves hallgatók.
8: Az nem hallgatás, vagy beszélte? Tehát, hogy igen, itt van egy ilyen... Itt mindenféle kapható, vannak pulcsik, ahogy elnéz... Igen, pólók.
2: Pulcsik, pólók, táskák, sapkák.
5: Jó, és akkor most mondjátok el, hogy tilos rádiós apukák gyerekeinek hány tilosos mörcse van, meg mikor kaptátok az elsőt?
7: Mi az a mörcs?
0: Na.
5: Ezek az ajándékok, tilos rádiós
0: ajándékok. A merchandise azok olyan termékek, melyekkel egy bizonyos márkát, egy brandet reklámozunk, és mint egy emléktárgyak, és egyben használati tárgyaként is lehet ezeket használni. Jelen pillanatban
7: a tilos... Nincs a tilos dolgokról reklám a YouTube-on?
8: Nem tudom.
2: Akkor legyen!
8: Na, visszatérve a kérdése, hogy az apukáinknak mennyi van, szerintem az én apukámnak az egész húhatája a tilos rádiósokból. Na, azt a fejet látták emberek, azt a fejet.
5: Lebuktam.
8: A fájó igazság.
0: Lőrinc, szeretnél róla beszélni?
5: Föl tudok-e úgy öltözni, hogy nincsen rajta nincsen benne semmi tilosos? Azt egyébként tudok, de mondjuk a pólóimnak...
0: Mert azért csak fölveszedné azt a Mária rádiós pólódot is, amit egyszer kaptál,
5: nem
0: is hajtulat.
5: Nem, szerintem egyébként a pólóimnak a 90%-a...
8: 100%-a?
7: És ez a maradék 10%?
5: Az tilos rádiós. Nem, mert van átlátszós is.
0: Ja, de az ilyen 18 pluszos az átlátszós póló, nem? Tehát, hogy abban nem beszélsz.
8: Az átlátszó az egy ilyen... Nem tudom. Az mi az? Valamilyen...
5: Apa ott dolgozik, kislány.
8: Nem tudom.
5: Semmi.
8: Tudom, hogy ott dolgozik az apám, de amúgy átlátszó, nem pedig átlátszó.
0: Egyébként...
8: De akkor látszik.
5: Meg van egyébként tök üres pólóm is. Egy darab talán.
7: Nagy a választék az üres pólók között.
5: Nagyon erősen kell gondolkodnom, hogy milyen nem tilos rádiós pólóm van.
8: Akkor hallja.
5: Ja, meg van egy Lady Gaga-s is. Bocsánat, lebuktam.
0: Na, azt szeretném egyszer látni rajta adásban.
5: Oké, okay, megcsináljuk.
8: És visszatérve a másik kérdése, hogy nekünk mennyi van, Sáhi, neked majd...
7: Hogy érted, hogy...
0: Mennyi tilosos cuccod van? Hát van egy pár.
7: Hát van egy pár, igen. Egy, kettő, azt jól elszámogatom, három.
0: Egyébként
7: aztán
0: mi...
7: négy.
8: Visszafelé számolnánk, akkor kilőne egy űrhajó.
0: Amíg a lányok itt számolnak, azért szeretném elmondani, hogy érdemes kijönni a Dürerkertbe, azért, mert egyrészt nem csak hallani, hanem látni is lehet ezt a nagyon-nagyon épületes élőadást, amiben nagyon komoly olyan információk is, szinte már ilyen bulvár szintű dolog, tehát olyan magánélet és egyéb információk.
5: Benne van a tilos rádió bája, a szerkesztetlenség.
0: Abszolút.
5: Mi sem tudjuk, hogy mi fog történni.
0: Hát hogyne. Csak igen, tehát hogy YouTube-on azért nem reklámozunk, mert nem reklámoz a tilos rádió.
7: Akkor reklámozzom.
0: Ezt a kérdést nekem vannak külön fórumai, amit fel lehet venni, vannak az olyan szervei a rádióban, olyan bácsik és nénik, akiknél ezt
8: de,
0: ezt
8: de
0: a
8: mit kérdést... reklámozzon? Ez az első kérdésem.
5: De térjünk rá vissza, hogy melyik a kedvencetek. Van egy olyan, mert hogy oké,
7: ha
5: valakinek tilos rádiós apja van, akkor valószínűleg rengeteg tilos rádiós pólója, pulóvere és egyéb dolga volt életében.
8: Nekem van-e
5: olyan, ami kiemelkedik, és nagyon
7: DJ-ző lényecske!
5: DJ-ző lényecske? De az egy friss.
2: Igen, ezért nagyon tetszik.
5: Aha.
8: Hát nekem az amik a pulóvereken láthatók, az a... hát nem tudom. Az a logó az nagyon tetszik.
5: A klasszik tilos
8: logó. Igen, klasszik. Igen, az nagyon tetszik. Meg még az a pólókon az a csonka Magyarország felirat, az a kis kockákba. Ez a két kedvencem.
0: Az valami műsor a tilosan?
8: Nem tudom.
0: Én sem tudom. Valahol, mintha már hallottam volna.
5: Nem hallgatom, de szar. Ilyenkor ezt kell mondani, tudod.
8: Meg az új robotos, ha beszéltem, az már tavaly is volt, az is nagyon kis cuki. Ez nagyon cuki.
7: Nekem olyan van.
8: Az jó, lehet, hogy én most egy olyat kérek apától. Apa, lehet.
7: És apa, nekem lehet egy DJ zűrényecske. Rózsaszín színű. Kapibaha.
0: Dicsom gyűjtést most a tilos menni.
5: Szerintem igen.
7: Gyűjtsetek automát, és akkor megveszitek.
5: Úgy általában gyűjtést kell indítani, hogy mindent meg tudjak venni, amit is szeretném.
7: Már bocsánat, de hogyha ti gyűjtést indítanátok, hát... Azt kell, hogy mondjam, hogy titeket nem tudnálak elképzelni adománygyűjtő. Így álltok a kis vödrötökkel, adjanak pénzt, nem tudnálak úgy elképzelni.
5: Nem tudom, én szoktam beállni a pultba árulni.
2: Én is már álltam be.
0: Meg hát egyébként...
8: Én nem tudom, hogy álltam el, mert...
0: Egyébként ezt nem tudom, ti mennyire vagytok ezzel tisztában, lányok, de hogy valójában a Tilos Maratonnak az egyik fő célja, az pontosan az, hogy ezeken a csuda jó programokon keresztül, legyen az akár a családi napon, vagy akár más napokon keresztül, akár a tombolán keresztül, igazából az ezen befolyt pénznek, a pénz azt a célt szolgálja, hogy legyen tilos rádió, hát legyen tilos rádió.
5: Hát meg az egyik cél, a másik pedig az, hogy hát mi, hogy találkozunk a hallgatóinkkal, a hallgatóink meg velünk, tehát a pultba is azért szoktunk beállni, hogy lehessen műsorkészítő simogatás. Tudod, az egy nagyon fontos program.
6: Akkor a műsorkészítő kutyák?
0: Nem.
5: Simogatni való emberek. Nem akarok nagyon kitérni arra, hogy DJ minek ez mindig többen hát jönnek.
6: Akkor ne részt ez.
0: Azért ez egy traumatikus téma, ugye?
8: Apa, hogyha van egy ilyen, hogyha simogatni kell, akkor te szerintem ne állj be. De tiszteletlen.
0: És hát ezen kívül pedig a műsorkészítők főznek. Major Annával vagy anélkül.
5: Rozmaring.
0: És ez már legalább...
6: Mekkora csoda, apa! Rozmaring.
5: Az egy nagyon régi történet. Nem is tudom, hogy hány éve főzök a tilos maratonon.
0: Ez még a régi dűrőben volt, bőven régen.
8: Én emlékszem, hogy konkrétan 4 éves koromban is mindig jártál be, meg minket is vittél menyával.
5: Bizony.
8: Akkor azt hiszem 4 vagy 6 évesen kaptam az első ilyen lila, ilyen kis tilos rádiós pólómat. Ugye?
5: Rózsaszín volt, akkor egy kicsi. Tényleg ez
8: ja, az a családi, baba méretű, ami fogja egymás kis
5: baba méretű, és ami fogják egymás kezét. Jaj,
8: ez nagyon cuki.
5: A pálcika figurák.
6: Kreatív kitalálója volt biztos.
0: Az jó volt.
5: Az nagyon jó volt.
0: Igen.
8: Most is van amúgy, még most is elhújják.
5: Hát egy olyan kicsi értet, tehát a fejére nem tudnám ráhúzni.
8: Rá tudnád, csak utána meg le kéne műteni.
5: Nem nagy a feje, hanem az a póló volt kicsi, mert hogy az egy baba póló volt.
0: Egyébként...
5: Tehát tudod, figyelj, amint elérkünk abba a korba, hogy az első tilos rádiós izé ruhadarabot meg lehessen venni, abban a pillanatban a Dudó, Verus, Márti... Melyiket szeretnéd egyébként? Ne hívjálak Dudónak?
8: Hát nekem mindegy.
5: Dudó, mit szeretnél? Ne hívjálak Dudónak?
0: Kérjük a tilos rádió hallgatóit, szavazzák meg, hogy mely néven szólítsuk kedves műsorvezető kolléginánkat.
6: Hívjanak fel és mondják meg!
0: És addig kedves Ilonát is megkérdezem, hogy őt most...
8: Sári!
6: Sári! Sári!
1: Ne kiabálj!
6: Azt mondja, hogy ne kiabálj!
0: Tekerjed le a volumét, Piri! Egyébként Pirinek is szoktam hívni.
6: Ha még egyszer meghallom az adásban a Pirit, én itt helyben nem tudom, mit csinálok.
8: Én ötször hallottam itt a Dudót, és én már ötször meghaltam.
0: Igazából nekem nem nagyon voltak becenevém, illetve igen, azok meg ilyen teljesen vállalhatatlanok.
6: Mondd a beceneveidet, sorold!
0: Szerintem beszéljünk
5: kettjük
0: arról...
5: a vállalhatatlanokkal.
8: Halljuk!
0: Szerintem beszélgessünk arról, hogy igen, hogy volt ez a Major Anna sztori.
6: Nem, folytasd csak!
5: Rozmaring, de hogy én talán próbálom fölidézni, az... Tényleg több, mint 10 éve kell.
6: Jó, az nem érdekel.
8: Jobban érdekel minket a... De Major Anna,
6: azon érdekel az opa becenevei.
5: Nagyon nagy mennyiség.
6: Meg a kék poharas, meg a kék pohárban lévő löty.
5: Hát, hogy vörös hús, annak idő kell.
8: Ez nem tudom, ez... mit is mondtál, apa?
5: Mindegy, sok izgulás, meg sok munka volt vele. Sok izgulás és sok munka volt.
8: Ez biztos. Valamilyen fröccs. Szíveősítő.
5: Sok izgulás és sok munka volt vele, és már majdnem kész volt, amikor valaki beleszort egy kis rozmaringot, amit én nem szerettem volna beletenni.
8: Nem baj. Az, nem az van, amit akarsz.
5: Tudod, hogyha elképzelsz egy ételt, hogy annak így kell kinézni, szépen fölépíted és belefetszölsz, hát figyelj, csak aznap 10 óra kemény melót, akkor nem szereted, hogyha a végén valaki elrontja.
8: Én szeretem. Főleg, mert én vagyok az elhontó. Én hontom el.
5: Hogy mondjam, hangosan voltam mérges, amikor észrevettem, hogy mi történt. Pont a Juci volt az, aki odajött, tudod, mi ez az ordibálás? Jött így, hogy én tudod, ez a kérdőre vanja, hogy ne ordibáljak.
6: Jó napot
5: már,
6: kívánok!
5: Mi, tudom én.
6: Ő hülye?
5: Én viselkedek úgy, mint egy elmebeszeg, és akkor mondtam neki, hogy így... Figyelj, utolsó pillanatban beledobtak valamit, ami szerintem nem való, tehát hogy így belefésztek. És Juci rám nézett, és azt mondta, hogy... Ja, hát én meg is öltem volna. és akkor ezzel így helyben volt hagyva, hogy vajon tényleg lehetek-e ennyire ideges, hogyha ilyen dolog történik velem.
6: Van, igaza van.
5: De mindegy, és akkor onnantól kezdve ezzel engem folyamatosan húznak, hogy akkor mi legyen, meg hogy legyen, és ezért volt az, hogy sajnos már senki nem tud, mivel hogy már megfőztük, rögtön az első nap, viszont olyan recepttel jöttem, amiben meg kell rozmarink, tehát amit a rozmarink nem elront.
0: Szóval elébe mentél a dolognak.
5: Igen.
0: De hogy reagálta volna, ha ebben mondjuk kimarad a rozmarink, mert mondjuk valaki nem teszi bele valamelyik
5: szésztet. Tehát, hogy azért ugyanaz petitálom. Ilyenkor állandó hallgatók, és nem beledobja, hanem kiveszi. Többen felvetették, hogy szóljunk Biancának, hogy ezúttal tehet bele rozmaringot, és végül arra jutottunk, hogy
6: Bianca igazából... Bianca tette bele az előtt?
5: Igen.
8: Igen. Hittem, hogy én voltam, mert én szoktam ilyet csinálni.
5: Tudod, arra jutottunk, hogy hát hiába, érted? Így, hogy már lehet beletenni, nem érdekes.
0: De egyébként nekem minden évben előjön ez a... Az
5: de volt, aki vett egyébként jegyet. Tehát, hogy lehetett arra, az is volt adomány, egyfajta merch, hogy vettél Rosemary. Egy jegyet, igen, olyan, mint a tombola jegy, vagy a kaja jegy, és akkor odajöttél, és így leadtad, és akkor belerakhattál egy szár rozmaringot. Tényleg.
0: Ennek van egy ilyen...
6: Nem lett túl rozmaringos?
5: Nem, mert egy idő után, elmondom, ilyen hogy hogyan mikrofon. Csináltuk, egy idő után mindig kivettünk belőle egy szár rozmaringot,
8: nincs
5: és
8: fejet.
5: Azt raktuk
8: nincs.
5: Vissza.
8: Fejetlenség.
5: Tehát, hogy ugyanaz a rozmaring járt ki be, hogy ne történjen olyan, hogyha esetleg, nem tudom, így megőrülnek az emberek, és legalább 10-et akarnak belerakni, miközben nem tudom én ilyen 4-5-ben maximáltam, hogy szerintem annyi kell bele. Hogy ilyen ne történjen, ezért tulajdonképpen ugyanazt a rozmarink szálat vettük ki, és tettük be folyamatosan, tudod? Ez
0: a visszatérő rozmarink. De
5: a visszatérő rozmarink.
0: Én annyit tudok legközelebb ezt hozzátenni, hogy hozok egy komplett nép vagy cigány zenekart, és a Hey Rozmarink, Rozmarink című magyar népdalt körbe-körbe lehet játszani és táncolni, és ez mondjuk milyen jó dolgot lett.
5: De egyébként úgy tudom, hogy mivel ugye pénteken első nap főztünk, amikor igen rossz idő volt, eső szél anyám kínja, viszonylag kevesen voltak, ezért maradt belőle, és ma a gyerekek fognak belőle kapni, elvégre ez egy paradicsomos tészta.
8: Paradicsomos
5: tészta? Ez egy olasz tészta étel.
6: Nyámi!
5: Hát most...
8: A tészta! Nem vagyok olasz.
6: Az olasz kaja finom!
0: Mert ugye egyébként az is az egyik sajátosság, ezt az előbb elkezdtünk beszélni, és ez ha aki még esetleg a hallgatók közül nem jár tilos paratonon, bár egyébként ez egy nagyon érdekes dolog lehetne megnézni,
6: remélem,
0: hogy hány olyan tilos hallgató volt, aki... Nem járt még maratonon. Egyszer sok. Sem. Hogy a tilos maratonon szerinted sok?
6: Ha onnan tudjam.
0: Jó, hát akkor ezt megbeszéltük. Na, szóval, hogy ugye a műsorkészítők főznek is.
5: Igen.
0: És jobbnál jobb ételeket aha. szoktak főzni, és akkor ott ugye lehet...
5: Így végig gondoljam, hogy az elmúlt... Fú, nem tudom már. Várja, megpróbáljunk.
6: Sok ezer
5: próbáljunk meg végigmenni rajta. Háromszor volt kakastöke. Az 3 év. Háromszor volt szarvaspörkölt.
0: Az 6? 3 meg 3 az 6,
8: ugye? Ősküvületek vagyunk.
6: Nem.
8: Ősküvületek
6: vagyunk.
5: 6.
8: Ősküvületek vagyunk, emberek.
5: Kétszer volt birkapörköltere, emlékszem.
0: Az ez egy bátor vállalás.
5: Kettőször vagy háromszor
6: főztem
5: meg. Hát volt egy ilyen csilisbabe, chili con carne.
8: Szavazzuk meg nézők között.
5: Aztán, várjál, mi volt még?
8: Ez, aki emlékszik.
5: Ja igen, és akkor volt az, amikor teljesen megőrültem, és elkezdtem ilyeneket csinálni, egy mazsolás pacal, meg egy évben többször főztem. Tavaly például 3-szor főztem egyszer egy harirát, mint vegán opciót. Megcsináltam még egy mazsolás pacalt.
6: Finom volt ez a mandulás, vagy mazsolás?
5: Mazsolás pacal, igen.
8: Nem volt finom, hazudik, emberek, hazudik.
5: Nem, nagyon finom volt.
8: Hazudik.
6: Ne higgyetek neki.
5: Én csak annyit, mondanék, hogy a gasztroműsorból Bakcsi Árpád, aki egyébként szereti a pacalt, és mondom, gasztroműsort vezet, tehát valószínűleg jó ízlése van. Ő például azt ordibált, hogy életem pacalja, Lőrinc, életem pacalja!
0: Én nagyon szeretem a pacalt egyébként.
5: És mazsolával is? Tudod, ebben egyébként az a... Amikor először csináltam, akkor nem mertem sokat, mert úgy voltam vele, hogy a pacal megosztó, érted? Emberek fele az undorodik tőle, nem eszi meg.
8: Aztán
5: a mazsola is egy olyan dolog, hogy az emberek...
7: meg kell hagyni.
5: Az...
0: A mazsolát csinálsz meg?
5: Nem. Az utálja és meg nem enni.
7: Én amúgy tényleg nem szeretem a mazsolát.
5: Miután marad egy ilyen nagyon szűk meccet, aki érted, se a paccalt, se a mazsolát nem utálja, még azt is nagyon meg tudod felezni azzal, mert hogy mondjuk azt gondolja, hogy a pacola és a mazsal, tehát a mazsola és a pacal nem illik össze. Ő nem enne, érted, ilyen gyümölcsös dolgot, aminek szerinted sósnak és fűszeresnek kéne lennie.
7: Mazsola és
5: Stádi. De hogy elfogyott, sőt, izé voltak, akik megőrültek, érte?
7: Én tudok valakit, aki megőrül.
5: Jó kombináció.
7: Mazsola és Stádi. Én tudok valakit, aki megőrülne ezért.
8: Garfield?
5: Igen.
7: Garfield.
5: Még egyszer?
7: Garfield.
5: A mazsolás pacalért.
8: Én nem tudom. Mellesleg...
0: Úgy érzem, hogy itt...
5: Azt hittem, hogy ő lazanyját eszik.
0: Hát megvan a pizza pakalos, nem az a...
7: Spanyol vagy olasz?
0: Pizza pakalos? Az a pacalos pizza, azt egyszer. Egyszer egy közös ismerősünk próbált olyat készíteni, és...
7: Nem sikerült a legjobban?
8: Mellesleg itt a háttérben elkezd...
5: Jó, figyelj, én már találkoztam olyannal, amikor így ezért rendeltem egy 4 sajtos pizzát, és úgy gondolták, hogy az egyik pizza, vagy az egyik sajt a pizzán, az Una Zsinór lehet kolbászos maci sajt. És az igen. Volt
0: ez egyébként, ez kicsit olyan, mint a csehszlovák gasztronómiában a rántott sajt az éttermekben, alapok közé van, és a...
7: Nem finom.
0: A ránt.
5: Na,
0: te szereted a rántott sajtot, te miről beszélsz?
7: Már nem?
0: Jó.
5: Már nem.
7: Figyelj, ezt sajtot sem szeretem.
8: Én kilépek a műsorba, viszont látásra.
0: Ország és világ előtt ilyet. Na, de amit akartam mondani,
5: tudod,
0: hogy ugye...
5: Tudod, figyelj, amikor elmész a kislányoddal egy jó étterembe, és tök jó dolgokat lehetne enni, és így próbálod lebeszélni róla, de nem, ragaszkodik hozzá, hogy ő
0: csirkenagetsült sajt.
8: Az a mennyiért a csirkenagetsz, én a rántott sajt.
0: Na, és azt akartam mondani, hogy a rántott sajt az ilyen, ugye az ilyen alapkaja, és annak van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen... egyel feljebb pozícionált változata, a sonkával töltött rántott sajt, tehát hogy van benne egy szeletsonka, és azt rendszeresen úgy írják, hogy vegetárián, és ételek rántott sajt sonkával, és ez a vegetárián, és
7: vegetárián, rántott sajt
8: sonkával. Az kordonblő.
5: Jó, de figyelj, de nem, eleve, ezt egyébként soha nem értettem meg, tudod, ez a hogyan lehet rosszul csinálni a vega és a vegán konyhát, annak szerintem... Két változata van.
7: A rossz meg a jó.
5: Nem, most arról beszélek a rosszról. Tehát, hogy a rossznak a rosszat a rosszról. Is kétféleképpen hallgatom lehet csinálni.
7: Hallgatom
5: az
7: a
5: egyik
7: panaszaidat.
5: Az, amikor így a vega és vegán kaját úgy képzeljük el, hogy annak olyannak kell lennie, mint egy húsos ételnek, csak hát nincs benne hús, tudod. Megvan?
7: Hát annak van értelme.
5: És akkor ez
7: indul
5: a rántott gomba, rántott sajt, rántott brokkolitól. Tudod? Aztán folytatódik azzal, hogy nem tudom, szója pörkölt. Ugye?
7: Jézus.
5: De nem jó, sajnálom. Jézus. Tehát, hogy a...
7: Neked lenne egy...
0: Cigálypecsenye tofuból,
5: tehát.
7: Miért, ha neked lenne egy termet, te fogadjunk, hogy elrontanád ezeket. Te is.
5: Nem, én nagyon jól főzök.
7: És mi a különbség a vega és a vegetáriánus között?
5: A között semmi, a vegán... És a vegetáriánus között van, hogy a vegetáriánus csak a hús nem eszi meg, tehát lehet például, mit tudom, ovolaktó vegetáriánus, az azt jelenti, hogy tojást és tejterméket, mondjuk sajtot még eszik.
8: Dolgot nem esz.
5: A vegán az már a sajtot sem
0: eszi. De van olyan, aki azt mondja, hogy de halat eszik, mert az nem hús.
8: A vegán az a pesketariánus. Állati eredetű halat nem eszik. Csak is
5: tudod, én meg flexitariánus vagyok, ami azt jelenti, hogy mindent megkajálok, de...
8: Csak húst esik,
5: nem,
8: meg,
5: de nem,
8: nem, meg
5: nem vagyok sajtok. Olyan, akinek minden áron kell húst tennie, és szerintem nagyon jó vega és vegán kaják. Szerintem nagyon jó vega és vegán kaják vannak, és ez egy, van, amikor gyakrabban eszem azt, mint
8: és azt hogy hívják, és kizárólag húst és sajtot eszik?
5: Édesanyádnak hívják.
8: Meg én.
5: Ja, igen.
7: Megjött.
5: És a megyet és a cseresznyét se eszed, pedig itt van egy csomó, és nagyon jó.
0: Nagyon finom.
7: Mi a?
5: Nem tudom, mit rontottam el egyébként.
0: Neked mi baj van a megyel meg a cseresznyével? Nem baj, nem marad nekünk, de...
8: Nem szeretem.
5: Valójában az összes gyümölcsel.
8: Ez nem igaz, eszek. Nem tudom.
0: Pedig ha majd elkezdesz pálinkát inni.
8: Én eszek például zöldségeket, salátát.
7: Saláta az tényleg finom.
8: Na, köszönöm.
5: Na, figyelj, akkor már felnőtt.
0: Ott jönnek, és a nénin van olyan póló, amit a Sári tervezett egyébként. Azaz.
8: Mi van hajta? Sári mondta nekünk, hogy mit...
7: Nézd a nénit!
8: Hát de mondd el, hogy mi volt az ötleted ezzel, hogy
7: ezt... Oké, egy kutya bulizik.
8: Ez jó ötlet. Ezzel egyetértek. Ez tetszik ez.
7: Vegyél egy olyan pólót, mert most akciós áron van nálam. Amúgy nem nincs akciós áron, de vedd úgy.
0: És nem nálam.
8: Na, akkor módosítok a roboton, és apa egy olyan táncolós kutyulit. Zöldbe.
7: Az nem csak feketében van?
5: Jó, majd
7: figyelj,
5: végignézzük, hogy miből milyen méret
8: ugye
5: van,
8: nem
5: és melyik tetszik a legjobban, melyik van a legszebb színen.
0: 15 óra van.
7: Őröm.
0: Egyébként én csak egy kicsit beséljünk a programról azoknak, akik...
5: Kezdjük a solymászaton. Remélem egyébként azzal is úgy vagyunk, mint ezzel az adással, hogy csúszik, mint általában, tudod. Kijátszik most DJ 3-tól 5-ig, de már 60.
0: Solymász Gergő egyébként, mi már többször volt alkalmunk találkozni vele.
7: Az én szülinapomon is ő
5: volt. Nagyon jó gyerekprogramokat szoktál szervezni. Én emlékszem a bűvészre.
7: A bűvészre.
5: Mikuláson.
8: Jó, emlékszem, lebegtettem az asztalt.
5: Aha. Jó.
0: Én csak Unterman kocsit szoktam.
5: Te és Judit, igen, nagyon jó gyerekprogramokat tudtok szerezni.
0: Köszönjük szépen a nevében. Én ebben általában csak a Untermanként szoktam részt venni, és itt a...
5: Aha.
7: Te vallottad az egész világ előtt, hogy nem is amúgy te vagy ennek a fője, de...
5: Vidocs, töröld az egész adást! Komolyan, rettenetesen kellemetlen helyzetbe hoznak minket a gyerekeink. Tényleg.
7: Azért vagyunk.
5: Figyelj, hazamerünk még menni?
0: Nem. Itt maradunk.
5: Vegyünk ki valahol egy albit, nem tudom. Fölverünk egy sátrat hátul.
8: De hogyha itt vannunk, akkor egy kéhekaját.
0: Szóval,
7: majd leszünk
0: 15 órától a kerti színpadon Kisteleki Gergely, az a Solymász Gergő,
8: Barátaink
0: a ragadozó madarak című előadását, és én biztos vagyok benne, hogy Gergő hozott magával a madarat. Sári, mondd el, kik az új madarai, mert te ismered őket.
7: Vera, Jossi,
8: ott vagyok
7: én. Vera, Jossi.
5: És egytől egyik solymok, vagy nem tudom, van közöttük éja.
7: Mindenféle madara van, de a solymokat hozzá el úgy különösen, mert ők vannak.
0: De milyen madarai vannak még? Azt meséld már, emlékszem, szerintem tök
7: van holló, én már voltam nála. Van hollója, bagja, libája. Van házi.
5: Meg a hollász.
7: Ott vagy a kertjében, és ott van, vagy öt liba.
5: De figyelj, egyébként ebből a szempontból nagyon érdekes, mert hogy egytől egyik solymásznak hívjuk azt, aki ragadozó madárral vadászik.
7: De ott egy
5: akkor
7: liba.
5: Is, hogyha héját használ, abból nem lesz héjász.
0: És sasász?
5: Ritkán szoktak, azt szerintem nálunk annyira nem.
8: Bakjász.
5: Mongóliában bakjász. Egyébként van rá példa, ott szoktak.
7: Cinkész!
0: Vagy hogy hívják a kukondor?
5: Hát meg van a íz. Ja, persze, nem baj. Hogy ne. De várj, az a dögöt hozza vissza, nem? A kesejűvel vannak problémák, de az élőre megy.
0: De az kesejész, de az nem kesejász, az
7: kesejész. Aki kesejász, kesejész, honnan tudjam, hogy kell mondani, az
5: meg ott vannak a ízék, ott vannak ezek a ízék, mi az? Hariszőjvek?
0: A kesejász, az a Pós János, de az egy másik történet.
5: Van egy ilyen izé, amivel még szeretnek, meg kicsi. Remélem, nem mondok nagy hülyeséget. Mindjárt kiderül, meg fogjuk kérdezni. Ez egy Hariszőjv. Harishawk.
0: Hariszőjv, az nincs a Gergőnek véletlenül?
7: Szerintem van egy, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos.
5: Szoktak, és akkor tudod, akkor ő az őjvész? Aha, ja, tényleg, próbáljuk meg ide rángatni, hogyha még nem kezdte el. És akkor el fogja mondani, hogy ő valójában solymász, héjász, őjvész.
7: Apukám megy is,
5: ő
7: minden rész, ő minden madárra rész.
8: De úgy eddig hallottad?
7: Nem.
8: Ezzel nem működöm, jó? Ezzel nem működöm.
7: Hát legalábbis...
8: Ezzel már működöm, az előzővel nem működtem.
7: Egy-kettő. Működsz ezzel, csak közel kell tartanod a szádhoz. Ez a letávolos dígye, mert úgy nem működsz, tényleg.
8: 5 kilométer, ha a számtól hallottok?
2: Jó napot
5: kívánok! De ne, tényleg tett közel.
7: Egyen meg!
5: Teljesen nem fogtok kívánok.
7: Egyen meg!
2: Hozzám jössz férjük.
5: Mi van? Nem. Igen?
7: Apa, most egyen meg! Jön a solymász!
5: Ó, és figyelj, és jön
7: a
5: madár, jön a
7: vera,
5: jön.
7: A vera.
5: Ja, Hera, de... Hello.
8: Engem is Veronikának hívna.
5: Jól van.
8: Nagyon szép madár, gyönyörű.
6: Nagyon kicsi.
5: És akkor mondd el, hogy milyen madarat hoztál,
0: hát és miért van Gergő az,
5: ha egy csolymász héjával vadászik, vagy őjvel, akkor nem lesz héjász, vagy őjvész.
9: Igen, pontosan, köszönöm. Hát akkor ezt így az első öt mondatot, ezt meg is pórolt, tehát köszönöm szépen. Hát ő itt Vera, ő egy herisz, ő egy 18 éves társam nekem, ő egy sivatagi ragadozó madárfaj egyébként a herisz, ő Mexikóban, Arizonában honos, ő a legszociálisabb ragadozó madár, mert falkában vadászik. David Attenborough, ugye most lesz 100 éves, úgyhogy szegény már legóval nem játszhat, de úgy hívja a heriszeket, hogy a levegő farkasai, mert annyira szociális, hogy falkában vadászik, meg annyira intelligens. Tehát ők stratégiáznak, kommunikálnak vadászat közben, aztán osztozkodnak a zsákmányon.
8: Uh-huh. És ők általában hány évig élnek, mert most 18 éves a vezető?
9: Hát a maximum az ilyen 40 év fölött van nagyjából, de azért ezt nagyon-nagyon ritkán élik meg. Ő 18 évesen így, hogy protekciós, annyira nem számít öregnek, de a természetben már ezt a életkort is ritkán élik meg. Ő azért kap minden nap béres cseppet, B-komplexet, én hetente fokhagymát is adok neki, tehát ezért van, hogy 10 évet letagadhat szerintem, nem a 18-ból.
0: És esetleg ilyen, nem tudom, Harris pszichológushoz is hordod őt egyébként?
9: Ő hord engem pszichológushoz. Úgyhogy...
5: Rendbe szokott rakni, amikor kimész?
9: Rendbe szokott rakni? Hát igen. Úgy rendben tart, úgy mondom, inkább. Akik itt solymászunk, meg ragadozó madarakkal foglalkozunk, ez egy nagyon különleges életforma, lehet így kívülálló szemmel nézve, de nekünk igazából ez egy mindennapos mámor, hogy a madarunkkal foglalkozunk, együtt vagyunk velük. Nekünk nagyon le van húzva a redőny, ami belül vagyunk a madarunkkal. Tehát van egy ilyen kis külön univerzumunk, de az az első, hogy a madárnak jó legyen minden napi igénye, napi szükséglete, ki legyen elégítve, mert hogyha mi boldognak...
5: Minden nap kell reptetni, hogy...
9: Minden nap meg kell adni a lehetőséget neki, hogy repüljön, de egyébként ő két naponta jobban szeret repülni, mint naponta. Így tollászkodni, mint most, meg sütkérezni, lustálkodni sokkal jobban szeret egyébként, mint repülni. De hogyha az ember boldognak lát egy madarat, vagy bármilyen élőlényt, akkor belül is egy picikét ő maga is boldogabb lesz. Ugye?
5: Mert mennyire terjedtek el a hariszok, és mióta? Tehát az
9: hariszok?
5: Így a...
9: Aha. Mármint, hogy konkrétan itt Magyarországon?
6: Nem harisz, hanem herisz.
9: Hát a magyar solymászatban 1993 óta van jelen, de nagyon-nagyon sokáig, 15 évig egyetlen herisz volt az országban, a solymászmesteremnek volt a herisze, és aztán szépen utána kezdtek lassan külföldi tenyésztőktől beszivárogni, igen, illetve most már jó pár éve.
5: Ugye csak tenyésztett madárral lehet.
9: Csak tenyésztett madár. Hát nagyon szigorú törvények fognak körbe minket, tehát eleve csak tenyésztett madárra is kaphatunk tartási engedélyt. Meg hát mivel ő mexikói, arizonai madár, őnál a legegyszerűbb, legkönnyebb út a tenyészetből származó madár beszerzése. Viszont most már egyre népszerűbb hazai solymászok körében is, de nagyon sokáig ő egy ilyen fekete bárány volt a hazai solymász madarak között.
0: Gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes madár, akár Vera is, ők ott nagyon-nagyon messze születtek, vagy ők már itt születtek Magyarországon?
9: Ő konkrétan Németországban kelt ki a tojásból, de nekem van olyan herisz is otthon, amelyik meg hazai szaporulatból származik.
6: De a Vera az úgy konkrétan az Németországból jött?
9: Ő konkrétan Németországból, igen.
6: És még van olyan más ilyen herisszed, ami még máshonnan jött, mint innen?
9: Igen, van amelyik Angliából, van amelyik Hollandiából, de van hazai szaporulatból származó herisszed is.
6: Holland a kedvencem. Melyik ők a holland?
9: Melyik a hollandiai?
6: Igen.
9: A Coyote.
6: Vajot?
9: Igen. Ezt most akkor jegyezd meg, mert akkor ezt megközelebb, akkor majd visszakérdezem, hogy melyikük. Oké, rendben.
8: Nekem be a kedvencem.
5: Mi a különbség egyébként a különböző madarak között? Tehát, hogy sólyom, héja,
0: cínke, meg egy herisz között?
6: Színük, méhetű.
9: Hát mentalitásban is azért van különbség közöttük, mert mondjuk amit egy héja meg tud csinálni, azt egy sólyom nem is, ez fordítva is igaz. A herisz az nem tud sok olyan dolgot, amit a héja meg a sólyom meg tud, viszont ő is tud olyanokat, amit meg a sólyom héja nem csinál meg.
5: Hogy képzeljük el, a sólyom a zuhanó bombázó, és a héja az, amelyik meg egy ilyen levegő akrobatája?
9: Hát nem rossz megközelítés egyébként. A héja az egy nagyon zsákmánycentrikus madár, viszont ő nagyon földközelbe vadászik, amikor támad, akkor olyan alacsonyan, hogy sokszor ilyen térd vagy derék magasságba cserkészik be a zsákmányát. Emiatt nem olyan látványos, viszont messze menőleg a legtermékenyebb, termelékenyebb solymász madár, mert ha ügyes a solymász, akkor naponta 4-5 zsákmányt is bezsákol vele a tarisznyába. A sólyom az közel se ilyen eredményes, viszont olyan stílusa van neki, hogy zuhanó repülésben. Ugye
10: a
9: tehát eddig a csúcs, amik elért, ez 440 km/h volt tudomásom szerint a rekord. Olyan látványosan vadász...
0: Bocs, 440 km/h-val szabad esett?
9: Hát az átlag, ez nem csak szabad esés, ugye, mert ugye rá segít még a szárnyával.
0: Világos.
9: De az átlagot azt ilyen 360 km/h-nak szokták megsatszolni. A csúcs, amit eddig mértek, az volt 440 km/h. De egyébként a...
6: Sok!
9: Hát ugye? Azt hittem, csak én gondoltam annak. Viszont a sólyom az olyan látványosan vadászik, hogy onnantól kezdve már igazából nem oszt nem szoroz, hogy sikerül-e zsákmányolni, vagy nem, mert a látvány az, ha nem sikerül zsákmányolni, az bőven kártyoltó.
10: Azt meg én tudom, hogy az agárral is úgy van, hogy a...
0: Az is tud szabad esni
10: egyébként...
0: Figyelj,
10: a legtöbb futásból nincsen zsákmány, és az agarász azt szereti, hogy így tátott szájjal nézi a kutyáját.
9: A solymászat is ilyen, tehát hogy mondjuk a verának is 10 támadás, ő mezeinyúra vadászik, de csak november-decemberi időszakban ugye, de 10 támadásból ő egyszer jár sikerrel. De én drukkolok a nyúlnak is, mondjuk ő annyira nem. De ilyenkor nem az a lényeg, hogy minden áron zsákmány, olyan, hogy kim vagyunk a területen, ez olyan nekünk, mint egy csapatépítő tréning, figyelünk egymásra, kommunikál, az élmény pontosan, nincsen megfosztva a vadászattól.
10: A cél semmi, a mozgalom minden.
9: Igen, tehát hogy nem az a lényeg, hogy minden áron zsákmányoljon. Úgyhogy van egy is egy ilyen régi solymász mondás, hogy a sólyom a szemet kápráztatja, a héja meg a tarisznyát tölti meg, és akkor van olyan solymász, akinek inkább a héjával fontosabb ezt megélni, van akinek inkább a sólyommal, van aki mindkettővel, van aki meg sassal vagy karvajjal inkább. Tehát, hogy ez...
6: De inkább a héjával.
10: Ha jól sejtem, akkor őivel.
9: Igen, hát én inkább héjás voltam, mint nekem volt héja is, meg sólyom is, és valahogy a...
6: Melyik volt a jobb?
9: Nekem a héjákkal van több kedves emlékem, mint a sólyommal, bár a sólyom...
6: Mi a legkedvesebb emléked a héjákkal?
9: Hát már egyébként, ahogy az emberrel, ahogy kommunikál, amikor eljön a fészekrakási időszak, és párba áll vele, és már amikor meghallja az emberrel közelettét, és az a pik-pik-pik-pik ezzel a hanggal elkezd udvarolni.
6: Tudsz héja hangot kiadni?
9: Ez most valami ilyesmi akart lenni, de aztán lehet most egy héja itt ülne mellett.
10: Igen.
9: Megkérdezném, azt mondaná, hogy ezt
10: lepontozna.
6: De milyen hangon szól a héja? Nem ilyen...
9: Hát ilyesmi egyébként. Hát sokféle hangja van. Van egy riasztó hangja is neki.
6: Milyen a riasztó
9: hangja? Ez valami ilyesmi. De ez a udvarló hangja neki.
6: Tyúk!
9: Most ezt a rádióhallgatók élőben hallják, hogy itt héjázunk közben.
10: Oké. És akkor most kapcsoljuk a szarvasbőgés versenyt.
9: Igen. Szóval tehát nekem valahogy a héjákkal volt a több kedves élmény, de a sólymaimmal is nagy szeretettel emlékezem, de van, aki ugyanígy mondja el a sólymokról. A heriszek azok nagyon sok örömöt adtak nekem, és egy nagyon bensőséges kapcsolat valósul meg, mint hogyha egy vizslád van már például. Lehet, hogy az agár is hasonló egyébként, csak azzal nincs személyes tapasztalatom, de egy intelligensebb kutyafajtával való barátsághoz hasonlítható akár. A heriszel való kapcsolat. Az intelligenciája az előnye is, meg a hátránya is neki, de érzelmi intelligenciával is rendelkeznek ezek a madarak, amit azért
10: hogy értsük, hogy nem, tehát, hogy az intelligenciája a hátránya. Tehát,
9: hát, hogy olyan...
10: Kicsit olyan... érzékeny, néha megsértődik.
9: Az
10: vagy,
9: is benne van a papírban, de olyan dolgokat...
10: Ma nem megyek ki!
9: Ez is benne van, olyan is van. De hogy olyan dolgokat is megjegyez, megtanul, amire én nem is gondoltam, hogy megtanulhatja. Tehát, hogyha a madár jelenlétében vagyunk, akkor mindig oda kell figyelnünk, mert ő mindig be van kapcsolva agyilag.
10: Aha.
9: Tehát, hogyha látszólag csak néz ki a fejéből és tollászkodik, ő akkor is azért tanulmányoz következtetéseket volna méricskél.
10: Na figyelj, akkor mondd el, hogy milyen rossz dologra tanítottad meg véletlenül, és hogyan.
9: Meg kinyitja a kilincset például. Tehát egyik lábbal megtámaszkodik, másikkal lenyomja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Ez olyan dolog, amire azt gondolnám, hogy

0: viszonyotok az ő szemszögéből.
1: Hát konkrétan a párjának tekint, szerintem elég rossz ízlése van, hogy jobban bejövök neki, mint a valódi hímek, de a tavaszi időszakban ő nekem rak fészket, vagy hát együtt rakunk fészket, meg abban 2-3 hónapban az autómban nem enged be senki más, csak engem. Annyira védelmezi az autó, hogy amikor jönnek velem segítők, inkább lejönnek vonattal, mint hogy a Verával együtt utazzanak. Annyira védi meg őt. Mielőtt támadna, előtte azért ő figyelmeztet, nagyon intelligensen, van egy 3-4 lépcsőfok, mielőtt támadna, hogy figyelmeztet, de hogyha valaki átlép már több határt, akkor viszont támad, igen.
2: Aha. De most szerintem egyébként picit meg fog feleződni az adás.
1: Nagyokat támad-e? Hát először morog, hogyha valaki olyat csinál, ami nem tetszik neki, mondjuk bejön a területére fészakrakási időszakban, de ez lehet az autó is mondjuk. Ha valaki a morgása nem veszi a lapot, púposkodik, következő lépcsőfokon leengedi a szárnyát, utána blöfföl egyet, és csak utána jön a valódi.
2: Ezek jó, de ezek nem tudom, tehát azért szerintem ne baszakodj egy őivel, tehát ha ránézel, nem tűnik jó ötletnek.
3: Szerintem legyen ez most az zárszó, mert csúnyán fog ránk nézni a főszervező asszony, hogyha mi most itt nem küldünk el téged a színpadra, pedig nagyon köszönjük, hogy
2: És hogyha jól sejtem, van egy kérdésed, Dudó, hogy mehetsz-e a Solymász előadásra, a műsorból? Mehetsz, persze.
4: Én is mehetek.
1: Gyertek Solymász táborban.
4: Akkor őken? A viszontlátásra.
2: Hát viszontlátásra, igen. Vera elvitte a gyerekeket.
4: Viszontlátásra, hölgyeim és uraim, minket elvesztettetek.
2: De figyelj, menjünk mi is, nem?
0: Köszönjük
2: engem
0: szépen,
2: is érdekel az előadás.
4: Na, akkor
2: megyek én is. Folytatod egyedül?
0: Tiszta buli gyilkosok vagytok. Folytatom egyedül.
2: Jó.
0: Na, hát akkor, akkor menjetek a színpadra, kezdődjön az előadás. És valójában én még azért elmondom, hogy milyen műsorok várhatóak ma, és mondom.
2: Nagyon szépen tehát, köszönjük, közben kaptunk pizzát.
0: Nagyon köszönjük.
2: Aha.
0: Tehát 15 órától, ami már egy kicsit elmúlt, Gergő lesz a színpadon, utána az. 16 órától Perpi Jazz, 17 órától Rutkai Bori Banda, és 18 órától pedig Tombola lesz, ahol nagyon-nagyon értékes nyereményeket fogunk kisorsolni. Veronika, Dudó, te jössz a Tombolára? Ott leszel?
4: Apát kérdezem, apa, ott leszek?
2: Attól is függ, hogy mikor kezdődik és mennyi ideig tart, mert el kell érnünk a vonatot.
0: Most mondtam be 18 órától. Van? 18 órától.
2: Rendben van, de tudod, DJ3-től de már 60 volt egy kis csúszás. Hát, hogy el kéne, 7-kor el kéne indulnunk, hogy elérjük a vonatot.
0: És akkor mondom tovább még a programokat. A Cökiben, Cökspontban 16 óra 30 perctől gyermekprogram lesz, live drawing, önismereti rajzolás. 19 órától pedig Transcendent Waves, azaz Ambient Live X lesz Zságer Balázsa, Lőrinci Áronnal és Szende Natalival. A Karavánban mi beszélünk, még egy kicsit, de már nem sokáig. A Bográcsokban, Lőrinc, tudod, hogy mi fő a Bográcsokban? Ma.
2: Figyelj, tudok egyfajta lecsóról. Nem mondanám meg pontosan, de tudom, hogy...
0: Lecsó.
2: Igen, lesz egyfajta lecsó egy profi szakástól, aki a Lumennek szokott. Úgyhogy valószínűleg nem egy sima lecsóról van szó, hanem valami extráról.
0: Fine dining lecsó.
2: És nem tudom a másik csapatot, mivel amikor én arra felé jártam, akkor még ugyanúgy fölálltak, ugye? Hiszen elméletileg kettőtől vagyunk adásban. Oké, itt is volt egy kis csúszás. De hogy igen, akkor még...
0: Na de pont azért, hogy tudjátok, hogy mit fognak főzni, meg egyébként mi lesz, gyertek ki a Dürerkelbe.
2: De várjál, figyelj, nézzük meg, itt van egy programfizet, és akkor be tudjuk
0: én
2: mondani.
0: Én már végigmondtam a programot.
2: Na jó, de abban benne van a kaja is.
0: A programfizetben benne van, jó, mert én a telefonon
2: benne van a kaja. Na nézzük. Azt mondja, hogy lesz egy tokiói civis köri, és lesz egy futókaland névre keresztelt egzotikus lecsó és ruandai reggeli opcionális extra adományért. Na hát.
0: Akkor azt a szabélyok csinálják valószínűleg, akik Ruandában voltak és onnan jöttek haza.
2: Könnyen lehet, hogy ez van.
0: Na szóval, summa summarum.
2: Igen.
0: Jövőre ugyanitt a családi napon folytatjuk.
2: Igen. És most elmegyünk mindannyian
0: skandináv
2: lottozni, magyarul heriszőjveket nézni, mert hogy a gyerekeink is elmentek heriszőjveket nézni, és miket is érdekelnem.
4: Én még itt

0: vagyok, a sájtos már
1: jó,
0: vesztettük.
1: Mindjárt... Ja. Jó.
2: De mi most már megyünk, ti meg gyertek ki a Dürerkertbe. Búcsúzunk, gyertek ki ma is.
1: Azért kezdtük később az adást, hogy korábban abba hagyhassuk.
2: Igen, de legalább kellőképpen eklektikusak voltunk, hoztunk a formánkat, de nekünk most itt jó. És gyertek
1: de figyelj, azért szóljunk a Vidusnak, hogy legyen és törölje ezt az adást, mert ez tényleg...
0: Ne, inkább ő hízzük meg,
1: nem
0: szerintem.
1: Nem családtagjaink meghallgatják.
0: Ő hízze meg, kérem, ő hízzük meg.
2: A Tilos Rádió hallgatóknak pedig további
1: azért
2: szép napot kívánunk.
1: Azért jó a csinálni, mert minden dolgot elárulnak rólunk.
2: Még azt is, amiről nem tudunk. Még azt is, amiről, nem,
1: azt is, amiről nem tudunk.
2: Vagy már elfelejtettünk. Vagy már el akartunk.
1: Igen.
2: De hát így vattok csodások, lányok, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Nektek pedig kedves Tilos Rádió hallgatók, további rádióhallgatást kívánok, vagy gyertek ki a Dürerbe. Szevasztok!
1: Gyertek ki, mindenképpen gyertek ki.

hívja a Vestel hangpostás szolgáltatását a 0639 88 88 88 88 88 88 88.

You have

0: Tehát, hogy azért úgy, hogy anyukám iszonyatosan sokat dolgozik, rengetegszer van olyan, hogy ne haragudj, most nem tudunk beszélni, mert vagy látom azt, hogy éppen csak arra van szüksége, hogy üljön, és csak nézzen ki a fejéből, és már nem kell mondanom a sok bajomat, gondomat, mert most éppen nincs, nem tudott lenni. Tehát, hogy ez a hiány, ez arra is, tehát ez volt a szándékom, hogy ezt kifejezzem, hogy nincs idő és energia már annyira egymásra. Tehát igen.
1: Szerintem ez tök jól átjött.
0: Ennek örülök.
1: És így valahogy minden rendezésed, amit így magadtól választasz, az valamilyen nagyon-nagyon kemény lelki probléma, ráadásul olyan lelki probléma, ami kihat a környezetre is. Ugye a halál kilovagolt Perzsiából az a függőség témáját járkálja körül, az egy öngyilkosság anatómiai az meg kifejezetten egy transzgenerációs traumaláncon keresztül beszél erről a kérdésről. Fú, igen. Az egy nagyon-nagyon összetett előadás, és ráadásul kortárs anyag. Ugye ez 2017-es?
0: Igen, igen.
1: És egy angol szerzőnőnek a művel.
0: Alice Birch.
1: Igen. És ez neked készült az a fordítás, amiből dolgoztatok?
0: Igen, a Hevér Ádám fordította. Igen. Hát ez egy nagyon összetett anyag.
1: Ott, de ott ez... mi fogott meg? A téma fogott meg? Vagy ez, hogy lehet ezt a három idősíkot szimultán rárakni a színpadra? Vagy melyik
0: a
1: volt
0: forma.
1: Az,
0: ami... Tehát az, ami... hogy a három idősíkot elsősorban az fogott meg, és akkor utána ástam bele jobban magamat a témába. De ott gyakorlatilag annyira izgatott a forma, hogy hát úgy voltam vele, hogy egyetemista vagyok, még ha nem sikerül, akkor sincsen baj, vagy így bíztam ebbe a védőhálóba, de azt gondoltam, hogy ha nem próbálom ki, akkor nagyon-nagyon bánni fogom, és nagyon örülök, hogy belevágtam, holott egyébként szerintem mindenki, aki így tanár az SFE-n, és megkérdeztem, ők azt mondták, hogy hát ezt így nem biztos, hogy kellene, de hogy örülök, hogy véghez vittem, és akkor azt mondtam, hogy próbáljuk már ki.
1: És a társak, ők bíztak benned? Mert az is egy nagyon furcsa lehetett, hogy nekik a színpadon hogy áll össze, mert ők ugye kívülről nem látnak rá az egész dologra, és mindenki a saját kis jelenetét csinálja, miközben megy mellette kettő, három, néha négy másik, hogy ők hogy élték ezt meg?
0: Hát szerintem ami a legfontosabb, hogy nem csak az, hogy bennem bíztak, meg az anyagban, de hogy egymásban is. Tehát, hogy ez egy olyan csapatmunka volt, amihez ők kellettek. Nem azt mondom, hogy más nem tudná megcsinálni, de hogy ez egy olyan, sikerült úgy összehozni ezt a csapatot, hogy mindenki segített a másikat. A legizgalmasabb az volt, amikor előadás közben elrontották, és akkor, hogy hogyan segítik vissza a partnert, az baromi jó volt nézni. Bíztak az anyagban is, azért voltak kételyek egy-egy rosszabb napon, de szerintem bárhol van, de inkább abban, hogy ez az anyag, ez mennyire tud megszületni.
2: Nagyon erős csapat jött össze, és szerintem kihívás volt nekik is, de az látszott, hogy ez egy ilyen nagyon megrázó és érdekes lebilincs előadás volt.
0: Hát az a kihívás, az volt a jó, hogy ezt a kihívást nem úgy, nem gondnak élték meg, hanem inkább egy olyan izgalmas dolognak, őket, ami elképesztő volt. Tehát, hogy igen. De volt, tehát nyilván voltak ilyen megborulások, és nekem ez nem megy meg. Meg hát volt olyan jelenet, ahol egy ember három oldalon keresztül csak annyit mondott, hogy aha, értem, aha, és akkor tehát ezeket nehéz belefűzni a háromsíkba.
2: De igen. Ezek tudnak a legemlékezetesebb előadások lenni, ahol vannak ilyen teljesen kizökkent. Nem az van, hogy hallgatjuk ezt a monoton szöveget, amit megszoktunk adott esetben bizonyos színházakban, hanem valamiféle ilyen megmondja a formát.
1: Hát meg nézőként is azért egy kemény intellektuális munka egyáltalán követni az eseményeket, meg összerakni a szálakat, aki kicsoda és mit csinál, és milyen viszonyban van a másikkal. De közben meg egy nagyon segítesz igazándiból, tehát akár a jelmezekkel, ezekkel a színjelzésekkel, hogy tudjuk, hogy kikre kell figyelni, ugye, hogy a főszereplők azok kékben vannak, és a többiek meg inkább ilyen földszínű
0: igen,
1: cuccokban.
0: És a harmadik generáció már ilyen szürke és fehér árnyalatok.
1: Tehát igen, hogy... tehát hogy ez is nagyon segít, hogy az ember így tudja hova rakni a dolgokat, meg az ajtók, amiket kitaláltál, mint díszletelem.
0: Igen, és azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a, ugye fent, ami fent van három ajtó, az a régi Vas utcai Kolinak az ajtajai. Igen, pont szedték szét az Ódrit és a Vas utcai Kolit, és akkor ott sétáltam, és láttam, hogy ott vannak sorba az ajtók, és akkor beszaladtam a munkásokhoz, hogy ezt hova viszitek, kell ez nektek? És mondták, hogy hát nekünk nem kell, és mondtam, hogy akkor rakjunk el hetet belőle gyorsan, mert hogy az volt a tervem, hogy akkor a lentiek is azok lesznek, viszont kivitelezés szempontjából nem lehetett megcsinálni, és akkor a fenti három ajtó az a régi Vas utcai Kolin.
2: Hát nem álltok, mert egy ajtónál rögtön hét kell.
1: meg, és akkor meg, ezek a pilleszékekkel együtt vannak valahol?
2: Pilleszékeztél, de tényleg ide nekem is ez jutott eszembe először, hogy az, hogy közben tanuljuk meg, hogy miről szól az előadás, hogy kik a karakterek, és az elején még nem tudjuk, hogy kik ezek, hogy egy idősíkban vannak, vagy nem, az nagyon erősen párban azzal, mint amikor a fizikai színháznál ott az előadáson kell a nézőnek megtanulni azt a nyelvet, amit fölkínáltok nekik. Tehát az igaziból, akik szeretik a fizikai színházat, illetve sokat nézik, azoknak azért van abban gyakorlatuk, hogy ott fejtsék meg, hogy ott az mit csinál, és miért azt csinálja, és ja, hogy ő egy ilyen. Ilyen szempontból az tök olyan, ugyanolyan volt, igen, hogy hasonló volt a módszertanom.
0: Hát, de ezt Alice Birch is megsegíti, tehát, hogy maga, tehát az anyag is segít, inkább az a nehéz, és ez nagyon érdekes volt a készítés alatt, hogy a színész nyilván hiú szerencsére, tehát, hogy azt akarja, hogy engem nézzetek, ez a feladata, de hogy itt vissza kellett néha fogni, hiszen hiába, ugye ezeknél a nagy csendeknél, mivel külön próbáltuk az idősíkokat, mert így értünk rá, most már ezt másképpen csinálnám, ha újra csinálnám, de hogy ezért volt olyan, hogy a nagy-nagy csendekben eleinte voltak ilyen jófajta színészi fogások, amiket ki kellett aztán írtani, mert annyira elvitt a fókuszt, hogy nem volt szerencsés a történet szempontjából.
2: Brutális.
0: De hogyha arra lett volna lehetőség, de azt hiszem, hogy ezt egy kőszínházi közegben lehetne csak megcsinálni, vagy nagyon áldásos időszakban, hogy mindenki jelen van, és tudunk együtt próbálni, akkor azt gondolom, hogy ezek a fogások, vagy praktikák és színészi játékok bele tudnának kerülni, de ahhoz az kell, hogy egyszerre rendezni ezt a három síkot.
2: Azt elárulod, hogy a bemutató előtt hányszor játszottátok végig egybe?
0: Fú, hát ezt nem is tudom. Nem tudom megmondani, de az volt, hogy igazán a főpróba héten volt az, hogy mindenki ott tudott lenni. Uh-huh. Tehát, hogy előtte csak ilyen hézagokkal. Uh-huh. Tehát ott úgy, hogy nem volt sugónk, az asszisztens segített olvasni mindig. Tehát sokszor volt az, hogy inkább egy-egy szövegösszemondót tartottunk, fontosabbnak találtuk azt. Ugye volt egy jelenet, amit fentről vezényelnem kellett, mert annyira, tehát az valamiért az a jelenet, holott szerintem hogy nem annyira bonyolult, meg hát a színészek szerint sem bonyolult, de valamiért a 12-es jelenetet nem tudták megjegyezni a végszavakat, és mindig összegabajodtak, és akkor azt találtuk ki, hogy jó, akkor én felállok ugye a fénypultnál, és akkor levezénylem, és akkor hát az mindig érdekes volt, hogy így hogyan oldják meg, hogy most nézzék, hogy ki jön, tehát hogy hogyan nézzenek fel, az szuper volt. Meg hát az is nagyon jó
1: és
0: volt.
1: Ebből az néző semmit nem lát, tehát még a premieren se láttuk, hogy itt bármiben különbözött van a 12-es jelenet, hát az előtte, és az utána.
2: Legfelül van a nézőtér hátam.
0: Igen. Meg hát azt is nagyon jó volt tapasztalni ebbe az előadásba, hogy gyerek színésszel dolgozni, ugye a Gálhidi Júli, tehát akkor még azt 13 éves volt, amikor elkezdtük, tehát az is egy jó gyakorlat volt, hogy egy gyereket egészen másképpen kell instruálni, mint egy felnőttet, meg amikor ott van, eleve másképpen kell. És az meg nehézség volt, hogy amiről a darab szól, tehát az öngyilkosság tematikája, ugye nem lehetett előle ezt így eltitkolni, de hogy ezért nem mentünk bele annyira, amikor ő ott volt, tehát hogy így inkább mással.
2: Hát igen, ez olyan, mint az ördögűzőbe a kislány, aki
0: igen.
2: Most hogy mondjuk el neki, hogy most...
0: igen.
2: És ő hogy került bele?
0: Nagyon gondolkoztam, ugye van egy gyerek szereplő írva, és én nagyon gondolkoztam, hogy megoldjuk-e színházilag úgy, hogy egy idősebb ember, tehát egy osztálytárs vagy fiatal színész játsza, és akkor mert amúgy meg tudja csinálni, de mégiscsak más is, de annyira azt éreztem, hogy kell az, hogy egy gyerek legyen ott, hogy a Juli igazából a Gizuson keresztül került be, úgyhogy az...
1: Igen, tehát azért nem teljesen igen, az utcára szedtétek össze, hanem azért egy színész klánnak a legfiabb igen, tagja.
0: Igen, és most már azért ő is a Vörös Martiba járt, tehát hogy megfertőztük teljesen, és azzal a feltétellel sikerült rávenni az anyukáját, hogy volt egy jelenet, ami a gyerekre volt írva, Alice Birch ráírta, ahol azt mondja a gyerek, hogy drogozott, és hogy tehát az itt tényleg egy kicsit olyan nehéz, és azt mondta az anyukája, hogy hát azt a jelenetet nem szeretné. És akkor szerencsére ezt megbeszéltük Alice Birch-el, hogy van egy ilyen helyzet, és azt mondta Alice Birch, hogy rendben, akkor...
2: Le-e-maileztétek? Vagy,
0: igen,
2: vagy,
0: aha, igen, igen.
2: Szuper. Pillaszékek?
1: A pillaszékek, hát igen, ez az ajtók és a pillaszékek, tehát hogy ilyen, mindig vannak valami, mindig van egy ilyen látványelem, nem? Ami egyszer csak beugrik, és akkor a köré szerveződik az egész látványvilága. Ugye a Perzsiában ez volt a pillaszékek, itt meg az ajtók.
0: Igen.
1: És ezt ilyen nagyon kalandosan szedtétek össze ezeket a pillaszékeket.
0: Hát igen, először megpróbáltuk a Facebookon összegyűjteni, és akkor pár darab összejött, és aztán elképesztő volt, amikor rám írt egy hölgy, hogy neki van 20. És akkor tőle azt megvettük, aztán kiderült, hogy már gyártanak új pilleszékeket, ilyen neon színűek. Hát én ezt nagyon szeretem, és azt hiszem, hogy ez Horváth Csabától tanultam, vagy tapasztaltam, hogy egy nagyon-nagyon pontos tárgyköré, vagy anyagköré rendezni az előadást, ami egy olyan szimbolikával bír, ami többlet értéket ad az előadásnak. Valahogy mindig itt kötök ki. Tehát, hogy amúgy már igyekeztem így úgy gondolkodni, mint egy prózai rendező, hogy akkor vagy szobaszínházba, vagy bármibe, de nem, még egyelőre nem ment, de majd biztos lesz olyan, amikor egy asztal, meg két szék, mert hogy azt is meg kell, tehát tudnom kellene csinálni, tehát.
2: Hát a pilleszék nagyon harmonizál a 70-es évekkel, és ráadásul abban a szempontból is, hogy nagyon jól el lehet benne dugni dolgokat például, hát nem pálinkás üveget, mert azt hiszem nem rövidet ivott a Hajnóci, bort, hanem bort, de akár bort is el lehet valamilyen módon ott dugni.
1: Hát igen, meg ez a tényleg a szocialista tárgykultúrának ez egy ilyen nagyon emblematikus tárgya, ez a pilleszék, tehát így rögtön behozza ezt a bisztró, meg ezeket a üzem, meg a nem tudom, közbeszélyes munkakerülést, az egész gondolatvilágot, egyszerűen csak az, hogy meglátod ezt a homokóra alakot.
0: Hát meg, tehát így az idő, tehát
1: meg az idő is, persze,
0: ugye ott a Hajnóci várakozik, illetve hát azt is, hogy a perzsa képbe szerintem nagyon jól passzoltak, tehát hogy
1: igen, hát kell valami, amivel ezt a látomást meg lehet jeleníteni.
0: Igen.
1: Ez egy marha jó ötlet volt. Hát, és egyébként, hogy oké, ez így nem annyira költséghatékony, mint a fólia, meg a kartonpapír, amivel általában dolgoztatok. Mert hogy olyan költségvetései vannak a produkciónak, hogy ez jön ki belőle, de hogy ezek még mindig a filléres kategória díszletelemek, tehát még mindig nem az,
0: hát,
1: ami...
0: Hát igen, de itt is benne volt például az, hogy nyilván az egyetemi elszámolási rendszer az egy érdekes kör ebbe a témába, tehát hogy például van olyan pilleszék, ami a saját zsebből fizetődött ki, és nem tudják már elszámolni, tehát vissza nem tudják adni. De ez már azt hiszem az egyéni hülyeség, hogy bevállalja az ember, hogy na most van itt 12 darab pilleszék, akkor nekem ezt most meg kell vennem, hiszen nem várhatok arra, hogy mikor kapok pénzt az egyetemtől. Na, de aztán ezt elosztogattuk az utolsó előadásán, mindenki vitt haza egy pilleszéket.
1: Na, milyen szép emlék. Ja, és ráadásul, hogy az öngyilkosság anatómiája, ez valamilyen szinten ilyen kölcsönkenyér visszajár, mert te meg benne voltál a Lehel Vilmosok a Spoon River-i Holtak című előadásában, ami szintén egy nagyon színészként nagyon nehezen értelmezhető dolog volt, tehát ez is olyan volt, hogy valószínűleg a Vilmos és a Regina volt az, akik átlátták, hogy mi történik
0: meg
1: itt, meg a Misi, de, és hogy ti viszont mind a saját karaktereteket építgettétek, és hogy, hogy az a nagy egészet, azt valószínűleg nem, mivel sose látod az előadást egybe, ezért nem láttátok át.
0: Hát igen, én ezt nagyon-nagyon kedveltem. Ő azért sok-sok értetlenségünk volt ott a színészeknek ebből fakadóan, meg hát tényleg tehát egy nehéz szöveg, nem tudtunk még teljesen az elképzelést. Én ezt nagyon szerettem játszani, mert nagyon-nagyon jó lehetőség volt újítani folyamatosan, és tényleg ez a több karaktert. Hát annyi volt szerintem a szerencsétlenség benne, hogy egy nehezen érthető előadás volt, és nem egy tipikus könnyen fogyasztható, és szeretjük, és jönnek rá a nézők előadás volt, tehát hogy nehéz volt. De én nagyon-nagyon szerettem. Meg hát nyilván ezzel most már túl kellene lépni, és igyekszem is folyamatosan új-új emberekkel dolgozni, de ez mindig jó, amikor így az osztály részével dolgozik az ember. Ez egy buli valójában.
2: Szerintem, aki ezt az előadást szerette, az nagyon-nagyon szerette. Tehát valamit megtalált benne a néző, hogyha szerette.
0: Igen, igen.
2: Vagy az Amerika miatt, vagy tényleg a karaktereknek ez a sokfélesége, egymásra a reflektálása és ennek a föl kibogozása, hogy végülis mit történhetett ebbe a faluba, az is egy ilyen detektív feladata igen. Néző számára.
0: Igen, de közel annyira szép és nehéz szövegek, hogy pont emiatt volt megosztó szerintem az az előadás. De azon voltunk például Katlanon tavaly, és ott imádták, tehát hogy ez is én annyira érdekes ez, hogy mikor jön el egy előadásnak az ideje, vagy a közönsége. Igen.
2: Neked is volt ott egy nagyon-nagyon szép monológod, meg nekem Mártának az volt a csúcspont, amit te mondtál.
0: A tavasz és nyár, ősz és tél is.
2: Igen, igen, az tényleg olyan, hogy ott...
1: A Rebecca karaktere.
0: Igen, azt nagyon kedveltem csinálni.
2: Abban volt az, hogy az órának a ketyegését figyelled?
0: Igen, abban volt. Igen.
2: Fú, az nagyon ott volt.
1: Na tessék, tehát ez több mint egy év táblatában visszaemlékezni motivumokra, ugye valamit ott tényleg sikerült megfognatok, igen. Mert azért Zolinak nagyon jó a memóriája, de azért ez tényleg túlzás.
2: És a másik meg az a jelent, ami nekem nagyon tetszett, amikor azt láttam, hogy hát igen, ez erről szól, hogy a kukákból építettetek egy trónust, ami a Lincolnnak a trónusa.
0: Igen, az Emmy szövege alatt.
2: És ő, mint a...
1: And Rutledge.
2: Rutledge beleült, tehát a nem is tudom, plátói szerelme a Lincolnnak, akivel megszakadt a kapcsolat. És az is egy nagyon szép vers részlet volt, amit ott... Sőt, hát ez maga a vers.
0: Igen.
2: Mert ez az író írta azt a verset, amit aztán Amerikában sok helyen kiírnak, amikor a függetlenes, a polgárháborús időszakról valamit szeretnének elmondani. Akkor ez a vers, ami az unióról szól, hogy nem a házasság uniójában egyesült végül is ez a két szerelmes, Lincoln és Rutledge, hanem az United States of Amerikában egyesült, ami nagyon, nagyon menő volt. nagyon szép vers volt.
1: De te nagyon kalandvágyó vagy így színészként, mert már ez a Spoon River-i Hortak is, ez is egy nagyon különleges előadás, de közben csináltatok Dokumentum Színházat, a szerkesztőséget. Részt vettél, hogy mondjuk ez egy közösségi színház volt, ez a liturgia, amit a Trafóban csináltatok? Mert hogy ilyen saját élményes dolgok

0: akkor kevésbé. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy tehát nyilván nem hiába foglalkoztam a Halál kilovagolt Perzsiából című művel, de tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és ahhoz kerestem anyagot. Tehát, hogy inkább ez az alkotási folyamatához nem közelebb, hogy keresek anyagot, kutatok egy kicsit, utána nézek, és akkor abból áll össze valami. Kevésbé áll hozzám közel az, hogy így egy az egybe a saját élmények. Nehéz is, szerintem, mert hiába mindig is saját élményekből dolgozunk, de hogy úgy egy az egybe, ezt szerintem nehéz kimondani, vagy igazából ez, lehet, hogy szemérmesebb vagyok, tehát, hogy nem most mindenki szerintem, aki látta az előadásaimat, tudta, hogy valami közöm van hozzá, mert azt hiszem, hogy ez érzékelhető volt az anyagválasztásoknál, de hogy nem akartam annál többet mondani. Esetleg, hogyha megkérdezi valaki, és úgy gondolom, akkor elmondom. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ennél szemérmesebb vagyok, hogy ilyen egy az egybe kimondjam a történetemet. És érdekes, hogy a liturgiában például nekem nincs történetem. Tehát, hogy ott van olyan, hogy egymás történeteit mondjuk mi el, meg elmeséljük, eljátszuk, tehát nem mindenki a sajátját játsza, és nekem nincs benne személyes, mert ez így alakult. Tehát amúgy igyekeztem, tehát hogy nem utasítottam az első pillanatban, de nem
1: Hát
0: is
1: ez
0: olyan
1: azért mondjuk
0: passzoltak.
1: elég megnyugtató, hogy az nem a te saját történeted. Számomra ez most így megnyugtató
2: Ez egy
1: igazándiból,
2: ilyen vetkőzés volt,
1: hogy
2: ugye?
1: egy ilyen
2: Ami
1: színész
2: volt.
1: abúzálós
2: Igen.
1: történet volt a tiéd.
0: Igen.
2: Tehát
0: Igen.
2: megmutatni a tested, miközben nem szeretnéd, de a rendező feltétlenül ezt
0: Igen, de
2: szükségesnek
0: közben,
2: tartja.
0: igen, de közben fiatal színészként bevállalod, mert mi van,
2: Igen.
0: ha ez majd segít. De egyébként mindegy, ezt majd kivágjátok. Szóval a liturgia az, tehát nekem ebből volt gyomorgörcsöm, és már nem én csinálom azt a szerepet. Tehát amúgy ezért próbálok, tehát a
1: Ah,
0: liturgiát
1: értem.
0: majd úgy
1: Jó, oké.
0: kicsit mert ugye lejött egy cikk az Indexen a képemmel mindennel
1: Jaj.
0: együtt, és tehát nem is a cikk volt a durva, hanem a kommentek, ami Pista bácsi és Sanyi bácsi, és így.
2: Jaj, jaj. Igen.
0: Mert, tehát, hogy mert maga a kritika, tehát én mindig is bírtam a kritikát, azzal semmi baj nincsen, csak azokat a kommenteket, hogy ha a sunáját megmutatta volna, arra is emlékeznék, azt már nem. Meg a testképzavarommal végképp nem volt annyira jó ezt olvasni.
2: Világos.
0: De ezt majd
2: Kivágja, persze,
1: kivágjátok. Ez
2: természetesen.
1: durva. Na, akkor zenélünk.
2: Zenéljünk. Fanni hozott két számot, azt valószínűleg ilyen pihenésképpen bejátszuk, és aztán meg fogom kérdezni, hogy miért ezt a két számot választotta, és akkor felső CD lesz mindjárt, és mindjárt jön.

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Sziasztok! Fanni, miért Zoe Keatingnek a We Insistet választottad?
2: Fogalmam nincsen már, hogy hogyan talált meg engem Zoe. Viszont ez biztos, hogy még a sikeres egyetemi felvételim előtt, hiszen erre csináltam a felvételi koreográfiámat, és az összes dalát nagyon-nagyon kedvelem, és mai napig használom ilyen improvizációknál, mozgásos improvizációknál, mert valami olyat nyújt szerintem érzetbe, belső érzetbe egy-egy mozgáshoz, ami engem nagyon segít, és ahogy látom, a kis tanítványaimon nekik is szokott segíteni az ő munkássága is. Hát át tudja adni szerintem nagyon az érzelmeit egy-egy csellóval.
1: És a srác, ki van Uka? Ki van?
2: Őt se tudom már, hogy hogyan talált meg, ő pedig, ő is nagyon-nagyon közel álló hozzám. Tehát egyébként nekem a zenei ízlésem nagyon szertágazó. Tehát, hogy ha a Spotify-omat meglátnátok, akkor lehet, hogy kikészülnétek, hogy mennyire. Hát Kivanukát akkor szoktam hallgatni, amikor süt a nap, és valami nagyon-nagyon nyugodt állapotot akarok elérni magamban. Tehát egyszerűen megnyugtat az ő hangja és az ő zenei világa.
3: Hát akkor most pont jó, mert most is nagyon-nagyon sütött,
2: nagyon sütött a nap.
1: És vele kellett a valami, amivel megnyugszol.
3: És akkor, na hát akkor most bejött viszont a tanítás, mint vonal, hogy te tanítasz is.
2: Igen,
3: a Nemes Nagy Ágnesre, illetve, hogy ugye vissza-vissza avászkodsz az SZF-re, és ott mint kvázi egy mentorálod az alsóbb évfolyamosokat, most is rendeztél nekik egy Gellért-hegyi álmot.
2: Hát ezt a mentorálást, ezt nem annyira szeretem ezt a szót, mert hogy azt gondolom, hogy még nekem is rengeteget kell tapasztalnom. Igen, hát a Nemes Nagy Ágnesben tanítok színpadi mozgást a 13. osztályosoknak, tehát az első OK és évüket bent tartó diákoknak. Az SZF-re meg hát nekem is nagyon-nagyon szerencsés, hogyha ha minél több tapasztalatot gyűjtök, illetve azt gondolom, hogy az inkább az a formai világ, amit mi tanultunk, és amit mi képviselünk, azt ha másokkal egy kicsit így meg tudom ismertetni, és kíváncsiak rá, akkor miért ne ismertetném meg velük, vagy miért ne engedhetném be őket ebbe a világba, akkor nagyon-nagyon szívesen. És akkor így született meg a Gellért-hegyi álmok. Most februárban? Aztán februárban volt a bemutatója. Igen, február 28.
3: És ugye ez azért is újdonság volt, mert ezt nem te választottad, ezt az anyagot. Igen. Tehát egy olyan anyaggal kellett dolgoznod, ami másnak volt valamire választottja.
2: Igen, ez is izgi volt, mert amikor én elolvastam, akkor nem annyira szerelmesedtem bele, de azt gondoltam, hogy mivel egyébként így szokott lenni, hogy a rendezők általában kapják az anyagot, ezért ez is egy nagyon jó gyakorlás volt nekem, hogy hogyan tudok kihozni egy anyagból úgy valamit, hogy éppen nem a saját gondolataim alapján választok, vagy a saját téma alapján.
3: Igen, mert ez egy ilyen múltfeldolgozós dolog, ugye 1970-es az alapmű, és 1944-45-ben játszódik.
2: Igen.
3: És ott nagyon-nagyon csúnya ilyen történelmi események jönnek ott elő a két szereplő párbeszéde kapcsán. Az szintén azért lelkileg megterhelő lehetett ezeket, azért ott van szintén egy erőszak jelenet, egy ilyen a délvidéki vérengzés előjön, mint téma, tehát az se egy sétagalop.
2: Nem, de valahogy nem tudom miért, egyszer most már tényleg rendezni fogok valami vicceset. Mert nem, valamiért egyébként ezek a részek pont, amiket nagyon-nagyon szerettem benne, hogy meg azt gondolom, hogy színészileg is ezeket nehéz átadni úgy, hogy mindeközben ne önnön magunkat sajnáljuk a színpadon, hanem úgy beszéljünk erről, hogy a nézőt érintse meg. Igen, nehéz menet volt, de az több sebből vérző nehéz menet volt. Időhiány, pénzhiány, tehát hogy így nagyon össze kellett kapni
3: de
2: magunkat.
3: Szerették a nézők.
2: Abszolút.
3: Több teltházas előadást csináltatok belőle már.
2: Abszolút, és ami nagyon újdonság volt nekem, és nagyon-nagyon jó, hogy főleg az idősebb korosztály szólította meg, és ők jöttek el, és nekik például ez valamiért, ez az anyag, meg ez a formája az egésznek, annyira megható volt, hogy sokszor, meg hát nyilván ők egyel közvetlenebbek mindig, sokszor volt olyan, hogy megvártak minket, és akkor véleményezték, vagy kérdeztek, hogy de azt tényleg, hogy jól gondolják, hogy úgy volt a vége, hogy igen, szóval ez nekem nagyon jó volt, hogy végre egy idősebb korosztályt sikerült megszólítani.
3: Azért játszott a vidám dologba is, a Fel a fejjelben például az egy nagyon vidám, de az is egy nagyon furcsa forma, ugye az egy filmadaptáció.
2: Igen, igen, volt. Szécsi Bence
3: rendezése. És ott is egy nagyon jelentős figurát játszol, ez az illúzionista özvegy, aki így átveszi a férjének a szerepkörét, és nem csak ezt, hanem hogy te vagy ott a szakszervezet is abban a társulatban.
2: Igen, hát a mágusné és a másik felvonásban meg egy bohócka, vagy nem igen. Is tudom hogyan.
3: Igen, de hogy ott, amikor van ez a helyzet a színházigazgatóval, akkor te vagy az, aki ott képviselni próbálod a többiek érdekében. És ez megint olyan rímmel azért a mai helyzetre, hogy most helyzet van, és hogy mindenféle fórummozgatások és mindenféle programalkotás van éppen folyamatban, és hogy te részt veszel ebben? Ugye most abszolút. Volt a 35 éven alul fiatal alkotóknak egy összegyűlése, és hogy mik azok a dolgok, amiben már meg tudtatok egyezni, hogy ez az, amit ugye elsősorban orvosolni kéne?
2: Tű, tehát úgy részt veszek benne, de nem vagyok szervezője, tehát hogy... A kialakultak csoportok, és akkor a csoportok mentén vannak feladatok és kérdőjelek megoldása, de azt hiszem, hogy erre nem tudnék most feltétlenül okosan válaszolni. Ugye Bagosi Júli ennek az egyik, tehát ő hívta, Bagosi Júli és a Törlei Havasára hívta össze az elsőt, vagy nekik jutott ez eszükbe, és akkor nyilván utána bővült a csapatkör, csak mivel most annyira leterhelt időszakom van, hogy én nem tudtam ebbe úgy effektív részt vállalni, csak úgy, hogy a fórumokon ott igyekszem ott lenni, illetve a kérdőíveket igyekszem kitölteni.
3: Hát de most azért neked van egy jelentős tapasztalatod, ugye, hogy kb. Egy éve vetted át a diplomádat, és akkor az is nyilván egy hatalmas öröm volt, és egy hatalmas félelem, hogy akkor most jön a felnőtt világ, és milyen volt az első év a való világban?
2: Nagyon izgalmas volt, mondhatni túlvállaltam magamat, tehát ugye egy tanulási év volt így ebből a szempontból, hogy mennyit lehet bevállalni. Mindent sikerült eddig megcsinálni, tehát hogy olyan szinten nem, de azért tehát fárasztó volt. Hát amikor lediplomáztam, akkor még azért ennyire nem volt tele az évadom. Ugye le is költöztem vidékre, hiszen azt gondoltam, hogy akkor teljesen felesleges Budapesten élnem, leköltöztem vidékre, és augusztus elsőjével és szeptemberre tele lett az évadom. Tehát, hogy ilyen...
3: Ja, hogy akkor ez a légüres tér, ez így körülbelül egy hónapig tartott?
2: Igen, igen. És nyilván budapesti munkákkal, tehát, hogy minden nap ingázom, tehát ilyen elképesztő volt. Én azt gondolom, hogy ez valahol nagyon szuper, tehát hogy nem szeretem panaszkodni erről. Nyilván az meg az emberi oldala, hogy véges az energiaszint és a kapacitás, tehát hogy azt hiszem, pont múltkor számoltam össze, hogy 11 vagy 12 projektet csináltam ebbe az évadba.
3: Jézus Mária, ami az rengeteg.
2: És ugye volt olyan, hogy egyszerre többet, ami egy nehéz szervezés, tehát hogy saját magunk asszisztense, így szabadúszok, és saját magunk asszisztense vagyunk. Tehát, hogy igen, igen. Tehát jó tapasztalás, tanulási év ez a első felnőtt évnek a megtapasztalás és megtanulása.
3: De és akkor most már úgy vágsz bele, hogy kicsit jobban megpróbálod beosztani az energiáidat, hogy lehet, hogy nem kell mindent elvállalni?
2: Igen, így indultam, most... Egy hónapja megbeszéltem a párommal, hogy jövő évadban nem fogok mindent elvállalni, másnap csörgött a telefonom, és elvállaltam egy munkát. Tehát, hogy igen, és akkor így nevettünk ezen, hogy nyilván ez nem fog összejönni, de azt azért igyekszem tartani, hogy egyszerre csak egyet, mert ez mind a munka szempontjából nagyon-nagyon fontos, és tehát az egészség szempontjából is nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen több.
3: Hát főleg így, hogy te egy olyan alkat vagy, aki nagyon szeret belemászni abban, amit éppen csinál, meg hogy utána kutatni, meg összerakni fejben ezeket a dolgokat, ezt nem lehet így félváról, tehát az is időigényes, hogy az ember
2: hát igen,
3: készüljön
2: pont,
3: rá.
2: Hát pont ezért, tehát hogy nem is a próbák ideje, ami jó, hát nyilván az is nagyon-nagyon sok volt, de hogy az éjszakázások, tehát a kutatások, olvasások, tehát így fáradt ki az ember szerintem. Ami nagyon-nagyon fura, hogy közben meg ezt örömmel csináljuk. Tehát, igen.
3: És akkor még jön egy gigaprojekt az év végén, ugye az Impostor Színházi Társulat csinál egy nagyon sok jelenetből álló, sok rendezős, sok szereplős, fogalmam sincs micsodát, ugye ez a Ten fiad, annak lesz a főpróba hete? Akkora.
2: Annak is lesz.
3: Ez micsoda, erről mesélj, hogy mire számítsunk.
2: Ez egy, szerintem egy elképesztően izgalmas projekt. Az Impostor Társulat jó néhány embert megkérdezte, hogy mi az a tárgy, ami jelenti számára a magyarságot, és ezeket a tárgyakat begyűjtötték, és az F. Tudgeri és a Pap Máté írtak ezekhez jeleneteket baromi jó szövegekkel. És ezeket a jeleneteket dobálták szét rendezők között, ami úgy nézett ki, hogy az olvasópróbán választhattunk jeleneteket, és mindenki úgy készült, hogy na, ez most ilyen nagy harc lesz, tehát hogy így, hogy megszerezd azt, amit te szeretnél, és annyira flottul ment, hogy gyakorlatilag volt olyan, hogy ketten szerettünk volna két jelenetet, meg kettőt kellett kiválasztani, de utána így megállapodtunk, hogy jó, akkor te az A-t, én a B-t, tehát teljesen jó volt, és ennek, tehát ez fog majd összeállni egy nagy előadásra, és ha jól tudom, akkor egy kiállítás is fog hozzá párosulni, ami ezek a tárgyak lesznek kiállítva.
3: Ja, ez nagyon izgalmasan hangzik, és te melyik tárgyat?
2: Én
3: happoltad el?
2: Az eredeti tárgyam, ami a fő, mert én pont egy olyan jelenetet választottam ki, ami négy apró jelenetből áll. Ott is szintén egy anyafigura a központi téma, és a kekszes doboz, az alumínium kekszes doboz, ami általában varrókészletet rejt magába. Én ezt
3: nálunk
2: a tárgyat.
3: Nálunk is. Abban vannak a gombok.
2: Igen.
3: Ez a dán vajas keksz,
2: az,
3: ugye?
2: Az, igen.
3: Jó, hát ez tényleg teljesen ikonikus valóban.
1: Jó, hát a fagyis doboz is lehetne, amelyik a töltött
3: káposzta van, igen. És mik akkor a következő évad tervei, mi az, ami már publikus és elmondható, hogy csinálni fogod?
2: Ami publikus, az lesz kettő munkám Békés Csabán. A Pányik Tamás rendezi a Valahol Európában című musicalt, és abban leszek, mint koreográfus. Szintén Békés Csabán fogok rendezni egy kis herceget, egy gyerekelőadást, illetve...
3: Na, az is újdonság, gyerekeknek még nem csináltál előtt.
2: De.
3: Te csináltál
2: de csináltam, egy Péter és a Farkas.
1: Igen.
2: Aha. Egy Péter és a Farkas csináltam a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, és akkor azt öt zenész kíséri, játssza, tehát úgy egyenrangúak vagyunk benne, végig játsszák, és akkor mi meg a történetet meséljük mellette.
3: Na, de ez izgalmas lesz nagy színpadon, és hatalmas társulattal fogsz dolgozni.
2: Hát igen, a Valahol Európában
3: ott az egy monumentális musical, nem?
2: Az tömegek mozgatása, tehát hogy azért ott, meg hát ott is visszajön a gyerek szereplő, vagy ezért gyerekekkel másképpen kell.
1: És műveletlen vagyok, az a filmadaptáció, vagy van egy musical?
2: Van egy musical.
1: És ezt ki írta, vagy
2: a
1: ki lett?
2: Is.
1: Aha. Ja, igen, ez egy újabb, igen, okay. Elnézést, csak én a filmre emlékeztem, és nem találkoztam még a musicallel.
2: Illetve a kis herceg az egy négy szereplős előadás lesz. És akkor gyerekeknek. Az egy jó móka lesz kis herceget gyerekeknek megcsinálni. És ami még publikus, az a Szkénében lesz egy előadásom, az Antrokulturális Egyesülettel együtt, ami gyakorlatilag a Titánium pályázat támogatásával, ami a börtönből frissen szabadult emberekre integrációjával foglalkozik.
3: És ott még a castingnál tartasz leginkább?
2: Hát most ott tartunk, hogy beszélgetünk.
3: Ja, és az anyaggyűjtésnél, tehát akkor ez is ilyen dokumentumszínházi cucc lesz, vagy interjúkból lesz valahogy összeállítva.
2: Igen, hát ott nagyon fontos nekem az, hogy nem, biztos, hogy lesz benne fiktív rész, tehát hogy ez egyértelmű, de hogy fontos számomra az, hogy ne úgy meséljek valamiről, hogy teljesen fiktív, és szerencsére van a Váltóság Alapítvány, és ők tudnak nekünk ebbe segíteni, tehát hogy támogatnak minket abban, uh-huh. hogy létre tudjunk hozni kapcsolatot.
1: Viszont nem közösségi színház, tehát nem a volt bűnelkövetők fogják játszani.
2: Nem.
1: Színészek alakítják.
2: Igen, színészek alakítják, és fizikai előadás lesz, uh-huh. tehát hogy de izgatottan, nagyon-nagyon izgalmas ez a része, ez a beszélgetés is. Tehát interjúnak szoktuk hívni, de egyébként nem interjú, mert nem a... Beszélgetünk, és akkor nyilván feltevődnek kérdések, de mégis inkább egy ilyen jó kis te a délutánok.
3: Megint nem az a könnyed téma.
2: Nem. Hát azért, igen, tehát hogy ez egy nehéz dolog lesz, azt hiszem. Talán ez az egyik legnehezebb nekem is, mert most olyan történetek bukkannak elő, és olyan életek, amikkel már így nem tud mit kezdeni, szerintem a hallgatója. És uh-huh. tehát úgy, hogy mint alkotó, és van, tehát úgy csináljuk az egészet, hogy van egy pszichológus folyamatosan velünk, mivel hogy ezek olyan történetek, amikre azt hiszem, hogy kell a színészeknek is majd, és nekünk is kell, miközben írjuk és csináljuk.
1: Uh-huh. Ilyen szupervízió szerűség, igen. És mi lesz a Hallal?
3: Volt egy fölolvasó színházi alkalom a Bakács Bunkerben, Csernai Mihálynak az új darabját olvasták föl négyen, és a Fanni olvasta az Ági nevű szerepet, aki egy négyfős családban, ő a nagyobbik gyerek.
2: Na, azt a szerepet nagyon eljátszanám mm-hmm. színházba. Tehát én annyira örültem amúgy annak, mert ugye mi is akkor ismertük. Tehát elküldte előtte Misi, átolvastuk, de hogy igazából tényleg az volt a szándék, hogy a nulladik pillanattól építsük fel, és az egy baromi jó karakter volt az Ági, én nagyon kedveltem.
1: Család utazik az Adriára.
2: Igen.
1: Egy autóval.
2: Igen. És amúgy ott az Irosvai Peti barátom, aki most diplomázik operatőrként, ő jött el fotózni, és ahogy megláttam, ugye az jutott eszembe, hogy amúgy ebből lehetne egy jó kis filmet csinálni, de még nem beszéltem Misivel így erről, de még lehet, hogy majd bedobom neki.
3: Jó, az egy nagyon-nagyon érdekes szöveg. Tehát ugye egyszerűen annyira élőbeszédszerű az egész, annyira hitelesek a karakterek, meg az egész olyan ismerős, hogy nagyon jó volt, meg ilyen felolvasó színházi formában is látszott, hogy ebben mekkora lehetőség van, igen. De akkor ezt akkor te is így érzed.
2: Igen. Meg tényleg az van, hogy ott is az Antro csinálta ezt az egészet, és hát egy nagyon jókedvű, barátságos nap volt. Tehát rengeteget nevettünk, és ezeket mindig szerettem, amikor nem... Tehát Naszlad Éva mondta mindig azt, hogy hát ez nem orvosi műtét, és ezt én így próbálom így folyamatosan magamba tartani, hiába olyan témákat választok, ami folyamatosan inkább a negatív és a nehéz témák, de hogy igyekszem azt tartani, hogy ezen nem múlik semmi.
3: De akkor te rendezőként is így inkább ilyen feszültséget oldasz, meg komfort érzetet teremtesz az alkotótársaidban, és nem ilyen drilles rendező vagy.
2: Igyekszem nagyon-nagyon erre törekedni, hiszen egyébként tehát az a nagyon nehéz nekem, hogy azt mondanám magamról, hogy egy határozott karakán típus vagyok, ami egyrészt nagyon-nagyon jó, és másrészt egyébként az arcom is kicsit olyan, hogyha én nagyon figyelek, akkor mindig azt hiszik, hogy én ilyen csúnyán nézek. Amiből rengeteg ilyen félreérthető helyzetbe keveredtem már, és aztán, amikor megismernek, akkor rájönnek, hogy nem arról van szó, hogy én most csúnyán néznék. rájuk.
1: Csak koncentrálok. Figyelsz, nagyon.
2: Igen. És akkor mindig megkérdeztük, de valami baj van? Nincs. Szóval, hogy és minden mellett, a karakánság és az arcom mellett, és a szemem mellett nagyon kell arra figyeljek, hogy ne higgyék azt, hogy én most valami durvaságot akarnék. Nekem az sokkal fontosabb, tehát az öngyilkosság anatómiájánál is az volt az első mondatom egyike, hogy bárkinek bármi van, ami, tehát hogy mind lelkileg, vagy bármi történik, szóljatok inkább, vagy meséljétek el, akár négy szem közt, tehát hogy még véletlenül se szaladja bele valami rosszba. És ezért szerintem ez ilyen témáknál nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudhatom, hogy az alkotónak milyen háttere van. És nem instruálhatom bárhogyan, hogyha esetleg van valami háttér.
3: Aha, igen, nyilván ez az újra traumatizálás, ez nyilván nem cél.
2: Igen, és ez fontos volt nekem. Uh-huh.
3: De akkor színészként is azt szereted, hogyha ha ilyen biztonságos környezetben tudsz dolgozni. Nem inspirál téged, hogyha valaki piszkál.
2: Hogyha értem, hogy miért piszkál, és nem személyeskedve, hanem csak szimplán piszkál, valamit ki akar hozni, azzal nincsen bajom. De igen, te szeretem azt, szeretem a nyugit a munkafolyamat alatt. Majd éjjel, amikor otthon ülök, majd akkor én zizgek, és teljesen kiakadok, hogy nem lesz jó, de amikor ott vagyunk mindannyian, akkor szeretem, amikor igazság van.
3: Mi valószínűleg ez is jó egyébként ez a képzés, mert mind a két oldalt megtapasztalod, és akkor rendezőként sokkal érzékenyebb tudsz lenni a színészeidre.
2: Igen, de közben meg van a hátránya is, hogy például, hogyha én ezért nagyon-nagyon hamar rögzítek, és van olyan színész, aki nem, amivel nincsen baj alapvetően, de hogy van ilyen, hogy így ezt le kell folytanom magamba, hogy igen, van olyan színész, aki nehezebben rögzít, és nem szabad haragudnom rá.
3: Ja, mert egy más típus.
1: Hol? Mit ajánlasz? Mit
3: ajánljunk, meg? Jó.
1: Te ajánlja, Fanni.
3: Ma Fanni ajánljon, aztán én is ajánlok, jó?
1: Vagy gondolkodj, hogy mit ajánlja.
2: Gondolkozom.
3: Na, ezt a Fanninak külön, hogy ugye június 11 és 14-e között lesz a könyvhét. Érdemes kimenni, és kiválasztani ezt a nyári olvasmányt, aminek semmi köze a színházhoz, és kicsit pihenni. Én biztosan megnézem a színházas könyveket is, de olyat is fogok választani, aminek semmi köze a színházhoz. Aztán a Pince Színházban a Kimi Jó Gyerekek képeskönyve látható június 12-én nyári párrendezésében, na az egy szórakoztató, kifejezetten szórakoztató előadás. Illetve a Szkénében lesz még két eszefés bemutató, az Alkésztisz és az Elektra június 18-június 24, ugye a Temfiad június 29, az Imposztoroktól, ahol a Fanni rendezése is látható, illetve Szirtes András kísérleti filmfesztivál július 2. és 4. között a Kettős Pontba. Mindenkit várnak szeretettel az alkotók. Azt hiszem, hogy most már 60 órányi film van, de lehet, hogy még több.
1: Így van. Na?
3: Szerinted mit nézzenek még, ha eljutnak vagy színházba, vagy te mit néznél?
2: Én most a Balatont nézném egyébként.
1: nem tudom. Úrhoz, aki onnan posztolt.
2: Igazán. Én most én is az eszefés vizsgákat tervezem megnézni mindenféleképpen, de azért most már én telítődök.
1: És a Szkénében még lesz két
2: igen. Vizsgál. Igen.
3: Viszont a következő évadban a Legkisebb jégkorszakot azt nagyon-nagyon érdemes megnézni. Budapest is Kizó Stúdió, Kákó produkció. Eszméletlen jó lett.
1: Így van. Nagyon szépen köszönjük Hevesi Fanninak, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát ez egy 21-i adás, tehát 21-e van ma, azt hiszem. De majd ezt meglátjuk pontosan. És 4 hét múlva Keresztény Tamással és Nagy Petrával fogunk beszélgetni, és a kettő között pedig Fruzsina fog valamilyen meglepetéssel előállni. Most volt némi fennforgás, ezért elnézést kérjük, szóval ezt az adást, ezt kettő héttel ezelőtt vettük fel. Köszönjük szépen, hogy figyeltetek, és akkor én egy... Ilyen, a Gotyének egy ilyen kicsit pörgősebb számát fogom berakni.

Tilos Rádió 90.3, sziasztok, én Kölyök vagyok. 2026. június 5 és 13 között tilos maraton itt a Dürer kertbe. Remélem a helyszínen vagytok, vagy terveztek kimenni. És aki esetleg lemaradt a varmabb napról, a mai adásban, az 5-i nyitónapon Szongorú Fatime és Balázs Gábor Makacs egyszeri alkalomra készült előadását fogom lejátszani. Ez volt, lesz a Baobab Story. Tehát a tilos maraton varmabb napján elsőként a kerti színpadon zuhogó esőben egy egyszeri alkalomra készült felvételt fogtok hallani a következő egy oldalba. Szongorú Fatime és Makacs, a Baobab Story. Gitár és elektronikán Balázs Gábor Makacs, szaxofon és spoken word, Szongorú Fatime. Jó rádióhallgatást a következő egy órában. Tilos.

A baobabfa Kelet-Afrikában került utamba. Azt mondta, története a megérkezésé. Egy darab énem most is ott, a fa alatt. Őt hallgatja. Soha véget nem érő. Mozzanatok villannak fel. Jövés, menés, menetelés, sompolyog, kirohan, csámborog, bandukol. Azt is hallottam, hogy a baobabot a hiéna gyúrt a földbe, ezért van fordítva, ültetve. Így lett égnek gyökerező. Meghallgattam baobabtól, és kiderült, a hiéna meg végképp nem ültetett el semmit. Mondhatnék erről többet is, de ráérünk. Mindenek előtt lelkesedéssel és szeretettel fogadjátok a baobab sztorit. Számolj el százig.

számolja el 100-ig, majd még 500-ig, visszafelé években a máma. Nem illik ez ide, de nem illettél oda, nem illettél oda, de nem is illesz ide.

Hamis kérdés, sajgó válasz. Csak nőtt a nőtt, csak nőtt a nőtt, csak nőtt a nőtt.

Én nagyon sok állatot tartok, többek között varjakat, hollókat neveltem föl. És amikor a fiatal hollók elérik az ivarérettséget, a szülők kivágják a fiókákat, csak úgy zuhog a fészekből. Elüldözik. Nagyon territoriális állat. Ennek a fiókának, amíg a szülő legnagyobb védettségét élvezi, felnőtté válik. Nem is válik még felnőtté, én azt mondom, olyan 10 éves kornak lehetne ezt meghatározni, talán még nem is ivar ére, de el kell hagynia a fészket. Nem, hogy a fészket el kell hagynia, hanem azt a territóriumot, ahol a szülei vannak, és aztán ezek a fiatal holló fiókák csapatokba verődve bandáznak. Vandáznak, és előhelyeket keresnek maguknak, territóriumot, ahol megtelepszenek.

hogy kivétel, egy kivétel. Akkor te egy ilyen kivétel vagy? Ki? Te a kivétel. Kivétel? Mert te nem ők, hanem te vagy. Te nem ők, hanem te. Nem ők, hanem te. Mert te vagy egy kivétel. De hát te vagy most itt a kivétel. Te vagy a kivétel. Kivétel. Te vagy a kivétel. A kivétel te vagy.

húzom, még keresve, kérdezve még. Lenni elég, nem tudva, lélegezve, van-e az, hagyni még.

0: hagyom nőni, érni, élni hagyom, esni hagyom, érni, nőni, esni hagyom, élni hagyom, nőni, érni, élni hagyom, lenni, élni hagyom, lenni.
1: Tilos Rádió, benne pedig ez a Tilos Maratonon készül Baobab Story, melyet Makacs és Fatime prezentált nektek a kerti színpadon pénteken.

kívül, belül, közben, között valami marad, valami még ott, még nincs. Belül közben valami még ott, marad valami, még valami ott, nincs még. Kívül belül közben között valami marad, valami még ott. Még nincs. Belül közben valami még ott. Marad valami. Még valami ott. Nincs még. Csend, hang, csend, hang, szét meg össze. Hang, csend, hang, csend, tükröződve. Csend, hang, csend, hang, összetörve. Hang, csend, hang, csend, megilletődve. Hang, csend, hang, csend. Hang, csend. Kívül belül ugyanott valami marad, valami ott.

velül közben nélkülözött valami marad, anélkül, hogy ott volna még. Csend, hang, áthaladva. Csend, hang.

belül ugyanott valami maradt, valami mott, még ma. Belül közben nélkülözött valami maradt, anélkül, hogy ott volna még.

bennem visszazárva jelen térben nincs minden. Forrás mögött emlék mélyen lent, ösvény, mozgásérde, körbeveled,

Fent ébren, tiszta hangja, fény a kerek. Most látok, sugárhelyen hagyok teret.

bennem, visszazár a jelen térbe. Nincs minden, forrás mögött emlék mélyen lent, ösvény, mozgásérzet körbe veled, bent, ébren, tiszta hangja, fények kerek, most látok, sugárhelyet hagyok

ismételt.

Tilos Rádió. Az elmúlt egy órában Tilos Maraton nyitónapján egyszeri alkalommal készített előadást hallhattátok. Ez volt a Baobab Story, melyet Makacs és Fatime prezentált nektek. Marás Gábor Makacs, gitár és elektronika, Szongorú Fatime, spoken word és szaxofon. A Tilos Maraton folytatódik kint a Dürer kertbe. Igyekezzetek minél többet jelen lenni. Én maradok kölyök. Jó rádióalkotást és jó bulizást nektek. Sziasztok!

0: És menjen ez, másfél. Ezért hívtuk be Robit.
1: És ezért küldtük el azt a srácot, aki itt eljött.
0: Ne haragudj nekünk, Konadár.
2: Jaj, nagyon sajnálom, valakitől elvettük a műsoridejét, ez annyira.
0: Hát volt egy ilyen szervezésig, X-szer, ezért mindenkitől elnézést kérünk, akinek azt hazudtuk, akaratunk kívül azt hazudtuk péntek reggel, hogy 17:30 leszünk, mert hogy végül is azt hiszem 5 perccel vagyunk 6 óra előtt, de...
2: 3-mal.
0: 3-mal pláne, de hogy de 7:30 leszünk amennyiben, hát amennyiben nem tévedek, és hogy igen, valakit elzavartunk, én neki adást akar csinálni, az erősebb műsor csinál alapon. Igen,
2: azért az milyen, tehát hogy tényleg a drága kolléga.
1: De mondta is, hogy nagyon messzire
2: utazott. Jött. Egy órát utazott. Azért, hogy csinál egy műsort nektek.
0: Egyébként én is Biatorbágyra jöttem most műsort csinálni. De
2: azért... Biatorbágyon mi van?
0: Biatorbágyon ismerőseink vannak, akiknél volt 2-3 darab cuki kutya, és őket megnézegettük, és közben pedig...
2: Milyen kutyák voltak?
1: Kutya van közelebb is.
0: Kutya volt egy ilyen akkora foxi, ami még nem látszik, hogy foxi, ez körülbelül ilyen 2 hónapos, egy tündéri.
1: Az ilyen tejfoxi.
2: Tehát az, aki a terráriumból jött ki.
0: Igen. A te kedvencedek itt nézted, az milyen kutya volt, az nem tudom, fehér. Az ilyen fehér. Nem tudom, meg volt egy ilyen bárányszőrű kutyus valami terelő.
2: Nagyon szeretem a kutyákat.
0: Nagyon aranyos, hogy minden 3 cuki volt. Na mindegy, ezért jöntem ki Biatorbágyra kutyázni is, meg gyerekek is voltak, meg mindenféle buli, és onnan jöttem ilyen családi napra, ugye?
2: Hmm. Volt már tombola? Most kell tombolát venni, vagy mikor?
0: Azt hiszem, most van 6-kor egyébként, úgyhogy még van esélyed megnyerni azt, amit mi felajánlottunk, például az Astronauta társas játékot, amit nem vittek el ugye pénteken tőlünk.
1: Viszont behoztam az összes tavalyi cuccot, amit nem vittetek el, az itt átvehető a Tilos Maratonon, illetve akik idén nyertek, ja, Fafar Csaba nyert csak idén, ugye? Fafar Csaba átveheti a kis kedves dolgait, úgyhogy
0: igen,
1: ő is várjuk szeretettel.
0: Igen, úgyhogy gyertek, mert ma például nincs pénz a kapuba, úgyhogy már mintha mondjál máskor se osztogat.
1: Ja, most ingyenesen át lehet venni az ajándékokat.
0: Ám, de...
2: De az nem zárja ki azt, hogy az ember adjon pénzt, amikor
0: van,
2: bejön
0: tehát,
2: a bejáratnál.
0: Nem kötelező adni pénzt, igen, hanem csak opcionális.
2: Karszalagot adnak ingyen, de ha nem akarsz karszalagot fölvenni, akkor 5 ropit le kell sem fizetned.
0: Tényleg, karszalagékül. Azért, hogy levegyék róla.
2: Hát nem, hát az, ha annyira ilyen punk vagy, hogy én mondjuk nem, majd karszalaggal jövök, megyek a Tilos Partin. Nem, és akkor inkább adok 5000 forintot, csak hogy ne kelljen. Nekem meg is érné.
0: Ez egy jó megoldás.
2: Ne is szerem a karszalagomat.
0: Ne szeretem a karszalagomat 5000-ért.
2: Hát ez milyen volt? Tudod, hogy az a szigeten volt mindig, vagy valamelyik ilyen szórakozó helyen, hogy ha rendetlenül viselkedtél, akkor így letépte a rendezőről a karszalagot, és akkor kész, azt megszívtad. Ups. Tehát akkor a következő csávó már kihajította a helyről.
0: Nem, hogy ő még nem tett ki, csak hogy az igen, utolsó, igen, és hogyha elkerülöd a izéket, biztűrőket, akkor maradhatsz, de az első pillanatban...
2: Azt hiszem, a sziget fesztiválon volt.
0: De hát az bemenni sehova nem, mert onnantól között ellenőrzik. Tehát akkor puklázhatsz a helyszínek igen. között onnantól.
2: És különösen akkor, ha mit tudom, ilyen, olyan karszalagod volt, amivel ehettél ingyen, meg ihattál ingyen.
0: Heti egyedetet évig, az milyen is? Hát az első nap.
1: Főleg, hogy ez általában ruhából van, és később szakad el, mint a csuklód.
2: Ezek ilyen vállalati rendezvények lehettek. Innen kívánunk jó egészséget és jobbulást Méla Bélának. Tényleg összefutottunk Kis Tamás Lacival és Bárdos Deák Ágnessel, éppen a Szövetség utcai kórházban mentek meglátogatni Bélát, és úgyhogy aki hallja, adja át, és jobbulást a legendás Bélának. Mindig találkoztam vele, mert hogy ugye ő is ott a Barostér környékén lakik, tehát általában ilyen rendes, ízért fegyelmezett kabát meg minden, és de mindig a kilógatta a zsebéből a sportfogadás, vagy nem is tudom, hogy melyik az a lap, amiben így lehet tippeket összeszedni.
0: Hát ő nagy, az volt, nem tudom, hogy van-e még, de volt egy sportfogadás.
2: Szerintem még mindig van, és hát azt hiszem, hogy Béla az nagyban űzte ezt az ipart.
0: Amíg Béla van, addig van a sportfogadás.
2: Igen.
1: Csak neki nyomtatják ki, mint a nemzeti sportot Orbán Viktornak.
0: Igen.
2: Ja, Istenem, és innentől hát természetesen szolidaritásunkat fejezzük ki a Népszavával is.
0: Igen, azt hittem, hogy Szőlősi Györgyel, de jó, a Népszavával.
2: Hát Szőlősi... Figyelj, ugye a rendszerváltásról akartál velem beszélni, vagy
0: akartunk beszélni. Igen, de várj, előtte de gyorsan mondhatunk. Hát ez az, ezt akartuk, ez volt a trükk benne, előtted a poénunkat. Annyi, hogy egy-két ilyen szolgálati közlemény, gyorsan bemondhatunk.
2: Hogy, hát, persze, még azt, a hallgatók az... nem tudják, hogy kik vagyunk, és mi
0: az a kevésbé fontos. Hello?
1: Hello.
0: Csak hallgatnak minket, jó, hát hozzá kell szoknunk, hogy itt a népszerűség átka, itt műsorvezető simogatóik, és mi mondtuk, hogy időlhetnek az emberek, tehát ezt mi mondtuk pénteken, úgyhogy... No, szóval itt a Szexakció hírcsoport...
1: Azt hittem Leszbinézen.
0: Leszbinézen.
2: Azt tudjátok, hogy Magyarországon van...
0: Leszbinézen.
2: Nem, hanem Arnold Schwarzenegger.
0: Azt tudom. Igen, és most biciklizett ott a Márvány utcai
1: Flexgymnél. Néztem a képet, és nem tudtam előtt, hogy te vagy, vagy ő.
2: Nem, az az érdekes, hogy a Blaskó Mihálynak a felesége az éppen ment pszichológushoz, aki a...
1: Utána.
0: Előtte. Látom Arnold Schwarzeneggert, persze, megemeljük akkor az adagot.
2: És a Szénatéren van a pszichológus, ott dolgozik, és rányította majdnem az autóhajtót Schwarzeneggerre. És így, és mondta utána a Misinek, hogy olyan, úgy nézett ki a csávó, mint Schwarzenegger. És akkor kiderült két nap múlva az hogy újságból, hogy itt van Magyarországon, és itt bringázik. Az milyen lett
1: volna? Élősövet a fényvázon.
2: Tehát, hogy a bogár Barbie így rányitja az ajtót, és akkor a legendás sztár összetéri magát, megtöri a izét, a Kiát is.
0: Elpusztított.
2: Nagyon szép, aranyszínű Kia.
1: Milyen jó pénzért el lehetne adni, mert az a Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger horpasztotta be, de én azon gondolkozom, hogy mész a pszichológus.
2: Schwarzenegger orrának a vére. Ott van.
0: Megkérdezi a pszichológus, hogy mi történt, meséljem. És hát, akkor elmondja, és akkor nem baj, emelünk az adagon, akkor hogy ilyeneket hisz magáról.
1: Ez a Schwarzenegger itt van velünk a szobában.
2: Attól félek, hogy a pszichológus ez nem az adagon emel, ugye?
0: Ja igen, az a pszichiáter, bocsánat.
2: Az a pszichiáter, a pszichológus, az maximum az jó, a díjon emel. Az valóban szóval... nehezen kezelhető, hogy elcsaptam ezért Schwarzeneggert.
0: Én egyébként nem a Flex Gymbe, de oda mellé jártunk annak idén bandázni, én oda jártam gimnáziumban, nem messze onnan, hát akkor nem volt még Flex Gym, hanem az Intrasmas, vagy hogy hívják ezt az épületet, ugye?
2: Igen, a
0: nehézipari, az aljában
2: a nehézipari a minisztérium Na. volt az.
0: Én oda jártam Suniba mellé. És
1: gazdaként ez azért nem volt.
0: Igen, és akkor oda jártam, és ott lógáztuk a lábunkat, ám de ez zavartak, de mi azért megkerültük, és ott bandáztunk, meg ott cigarettáztunk, nem tudom, 26-7 éve.
2: Nagyon egészségesen a cigaretta.
0: Én akkor cigarettáztam, utoljára kb. Tehát én ezt befejeztem akkor, csak akkor még nem volt szabad, és akkor menő volt. Az, amint lehetett, már nem volt olyan menő, úgyhogy akkor abba is hagytam. Na, viszont ugye a Szexakció hírcsoport,
1: Konstiva.
0: Malkovicsal, és hát ugye itt vagyunk a maratonon, ami annyit jelent, hogy jó, hogy volt egy év kimaradás, most azért elnézést kérünk a tavalyi évért össze-vissza szervezésért, de természetesen megint itt van velünk. Hát Pálinkászűcs Robert, a.k.a. Bankszenet Miklós, a.k.a. Beton Robi.
2: Azt hallottam pénteken, nagyon jó szórakoztunk.
0: Honszti nevezett így, beton.robi.
2: Igen.
1: És nem tudom, szerintetek, most ez egy ilyen technikai jellegű kérdés, hogy elengedhetem szerinted ezt, hogy fogjam azért a most?
0: Hát ez mindjárt
2: milyen ragasztóval ragasztó?
1: Epoxi. Az már az a kérdés, hogy tudom-e egyáltalán engedni?
0: Igen. Először próbáld meg, hogy el tudod engedni.
2: Hát itt élőadásban egy műtárgy készül.
0: Így van.
1: Ami neked készül, még pedig nem véletlenül.
0: Abban az apropóból, hogy képzeld el, hogy utána számoltam, hogy ez a 10. közös adásunk így maratonokon. Ez úgy jön ki, ugye, hogy eltelt 12 év, akkor lenne a 13., de ugye mivel elmaradt, volt két Covid, meg egy tavaly, amikor Beton Robi a Betonfilm volt, mi meg ugye akkor nem értünk rá, amikor rá kellett volna, mert ebben a szokásos vasárnap esti izében én akkor éppen Isztambulban voltam tavaly, úgyhogy nem tudtam lenni. Úgyhogy sajnos tavaly szétszerveződött a közös adásunk, de így viszont idén megünnepeljük a 10. Készültünk témával is.
2: Volt
0: szolgálati közlemény már a Csabát, azt már bemondtad?
2: Nem.
0: Mert bemondtad már, csak nem tudom, hogy most mondtad adásba, vagy még előtte?
1: Azt nem tudom, Fafar Csaba jöjjön a cuccaiért.
0: Fafar Csabát várjuk a karavánnál, Fafar Csaba a karaván.
2: De várjál, mivel fogja magát igazolni Fafar Csaba?
0: Hát legyen nála a Fafar. Legyen nála a Fafar, ugye? Két éve tavaly nyert egy...
2: Jó, csak nehogy az legyen, hogy...
0: Valaki egy másik Fafarral.
2: Hogy valaki idején is azt mondja, hogy sziasztok, jöttem az ajándékom.
0: Nem, olyan nincsen, Fafarral kell jönni, és akkor...
2: És esetleg elvinném azért a Pálinkásnak az ajándékát.
0: Igen, persze, meg egy buckos. Na, viszont a Fafar Csaba nyert egy Csokis arcpakolás bohócorral egyébként.
1: Szerintem hagyjuk neki oda a szemüveget is, mit szólsz, hogy van még
0: meg. Hát az a baj,
1: tegnap
0: elvitték a közösségi ünnepen, vagy a közösségi kertes ünnepen sajnos, de...
1: Ja tényleg, onnan még loktok nekem valami.
0: Igen, ez az, hogy még ott van az, ott van az, egy egész nagy doboz ajándék, és tegnap elfelejtettem, hogy a besötétetet, és nem találtam meg a dobozt, de Konszti egyébként tapsolj meg, a Konszti tegnap a kertkvízen nyert egy valamit, csak még nem sorsolta ki, vagy egy közösségi kertes kvíz, és... Hát azt, az ott a Livia, azt odaadhattam volna, de nem, tehát nem, ez valami, volt egy ilyen csecsebecsés csetreszes, nagyjából ilyen értékű, nem ez, mert ez nagyon értékes, nem utasd meg még, hogy olyan ráírva, mert még ez meglepetés.
2: Igen, már...
0: Egyelőre te is egy segget látsz most konkrétan.
2: Mindjárt föl is állok a tűkről, amiken ülök.
0: Nagyon komoly lesz, csak még alá kell írnunk majd, ugye.
1: Természetesen alkoholos filcet.
0: Hoztunk egyébként, az volt a másik, ami idén elmaradásunk volt, és akkor ezt tökében be tudjuk pótolni, ugye, azt nem tudom, azt valószínűleg nem hallgattad, ha csak nem utólag, mert ugye volt nekünk egy tematikus napunk, csak az pont pénteken volt.
2: Mikor?
0: Május 9-én volt a beiktatás, akkor 8-án volt az a tematikus nap.
2: Nem hallottam.
0: Mert az volt, hogy rendszerváltás tematikus nap, és egy csomó jó műsor volt, és mi is nagyon jó műsorra készültünk. Hát, készültünk. Vagy mit tudom én, azt sem.
2: De ti mindig készültek a műsorra nagyon. Azzal nincsen hiba.
1: Több mint egy hetet készülünk mindent, hát
2: is. Igen, és tényleg most már javasolni akartam a Tilos Rádió kuratóriumának, hogy nem lehetne egy kicsit variálni. Tehát, hogy mit tudom én, az olasz műsor kerüljön át péntekre.
0: Mert... És mit csütörtökre, és akkor tudnál jönni.
2: Hát egyrészt tudnám hallgatni.
0: Aranyos vagy. Vagy nem tudnál esetleg a izékkel beszélni. Nem tudom, most kínálatok a főszerkesztő dagyot. Esetleg te kerüljél.
2: A Dési János.
0: Ja, tényleg a Dési János.
2: Hát azért nekem még így is izé, tehát, hogy ugye én akkor, amikor kiesek a rádió stúdióból 10 órakor, akkor utána be kell állnom a gyáramba.
0: Hát igen, úgy, nekünk hogy, is. Hogy...
1: Ő egy ilyen kapitalista.
2: Hát figyelj.
0: Nem, munkás ember.
2: Egyrészt kemény az építőipar, az nagyon érdekes, tehát rendszerváltásról beszélünk, hogy például ugye mi a Balázsi Gyulának a Mária Remetei házát is betonoztuk.
0: Ott is van neki?
2: Hát az, ami miatt lebontották a fél hegyoldalt.
0: Az nem az, Mária Remetén?
2: A Mária Remetén, azt mondta.
0: Azt hittem, hogy ne, Tihanyban is van valami baj.
1: Tihanyban az a lebegő, nem lebegő.
2: Az a nincs baj, az lebeg.
0: Az ott lebeg.
1: Azzal nem kell semmit lebontani, mert úgy...
0: Na lelebeg, igen, lebegő.
2: Ha most ilyen kereskedelmi rádió lennénk, akkor le tudnánk játszani a Lebegő című számot a Bohémian Betyárztól, ugye? Tehát, hogy Bétót Laci bátyát biztos ráküldte volna már,
0: és
2: mondaná azt, hogy Balázs Gyula a Tihanyi Lebegő házához küldjük a Lebegő című slágert a Bohémian Betyárztól.
1: De megnéztem megnéztem egyébként arról a képet közelről, és látszik-e, hogy tartja azt ott valami hátul egy ilyen.
2: Ja, hát mindig.
0: Jaj, de csalás!
1: Ez egy csaló!
2: Azt hitted, hogy a
0: gravitáció... Egy büdös csaló!
2: Azt hitted, hogy a gravitáció az nem... Ez, tehát Tihanyban olcsóbb, vagy kevesebb, vagy...
1: Visszhang fenntartja. Mennyibe került?
2: Valahogy így átalakították.
0: Visszhang fenntartja.
2: Nagyon...
0: Én is gyanakodtam ám, hogy az nem úgy lebeg a semmibe. Nekem is volt egy ilyen tippem.
2: És ennek az épületnek is az a titka, hogy ugye lebontották a félhegyet miatta, ez egy 5 emeletes épület. 5 szintes családi házról beszélünk.
0: Ez most melyik?
2: Mária Remetei.
0: Mária Remetei, oké. Okay.
2: És Turul köz 48.
0: Köszönöm.
2: És hogy lebontották a fél hegyet, aztán felépítették a házat, és az alsó 3 szintet azt visszatemetik földdel. Az alsó 2 szintet. És emiatt csak a 3. Tehát nagyjából ugyanaz a dolog, mintha lebegő lenne, hogy csak nem lebeg. Hogy a felső szintek azok, és a hegy meg úgy visszanyeri a funkcióját, tehát lesz egy hegyből kiálló ingatlan. Na hát nem tudom, hogy mi lesz vele egyébként, de aggódom a sorsáért.
1: Egyébként, és az alja az ilyen bunkerként funkcionál? Vagy hogy
2: az alja, az nem, az alsó bejárati szint, az a garázs szint. Uh-huh. És ott például van...
0: Lamborghini Ferrari.
2: Nem, hanem hogy amikor kimész a MÁV jármű javítóba, vagy oda a Tatai útra, ugye ott látod a mozdony fordítót. És a
0: Lamborghini fordító?
2: Van Lamborghini fordító. Tehát, hogy ne kelljen, ne az legyen már, hogy a feleségem betolat, aztán meghúzza az autót.
0: De ez lehet, egyébként nem nagyon szép olasz név, a Lamborghini fordító, ugye van az Espada, van az a Gallardo, és van a fordító.
2: Versenyautó fordító.
0: Lamborghini fordító.
2: És hogy szerintem elfért nagyjából 15 autó, így körbe.
0: Annyi van is talán.
2: Attól félek, hogy több. És, de az nem készült el, tehát csak a hely van meg a betonból, tehát azaz, és aztán van egy következő szint, ott például az a gépészeti szint.
0: Az kellett volna még egy kétharmad, hogy elkészüljön?
2: Hát...
0: Lehet lett még egy kétharmad, csak egy...
2: Igen, tehát az a kétharmad, nem az a kétharmad. És nem tudom, hogy mi lesz a sorsa az ingatlannak, hogy... Mert nincs benne még minden nyílászáró, és nagyon rosszat tud tenni egy ingatlannak, ha nincsenek bent a nyílászárók. Vannak, amik bent vannak, a háló szinten bent vannak. Szerintem a nappali szinten nincsenek még bent, csak a fele. És és hát mi is reménykedünk, hogy kifizetnek bennünket.
0: Ja, azért örülök, hogy ezt megemlítetted, mert gondolkoztam azon, hogy mi lehet most Magyarország öt legfontosabb problémája, és most megragadtuk szerintem. Tehát Balázs Gyulának félkész lett a garázsa.
1: Lamborghini fordítója.
0: Félkész Lamborghini fordítója, szerintem valahol az első háromban azért.
1: Lamborghini fűtőháza.
2: Érezhető a rendszerváltás magában az építőiparban is, tehát hogy több olyan cégtől kaptam így levelet, hogy oké, köszönjük szépen az árajánlatot, amit küldtem, de hogy a megrendelő az most új közbeszerzést ír ki.
0: Azt hiszem, hogy mind a hárman, tehát majd nincs megpróbálom egy kicsit körbeírni, mert nem annyira akarom publikusan, mindegy, tehát hogy azt hiszem, mind a hárman vagyunk úgy, hogy így érdekes ez a váltás.
1: Ugye, a érdekes dolgokat látunk.
0: Érdekes a szakmámban ez a váltás, tehát hogy mondjuk, mondok valamit, tehát hogy én olyan, tehát az talán nem nagy titok a hallgatók előtt, nem volt olyan fanatikus Fidesz rajongó mondjuk, de nem az, nekem nálam az nem az elmúlt 15 éve kezdődött, hanem mondjuk, mint a 25 éve várok arra, hogy így megszűnjön a Fidesz, és most azért talán jó után vagyunk már hozzá, de mindegy, tehát hogy de 15 éve masszívan várom ezt a váltást, és most, hogy megtörtént, nagyon örültem 12-én, ugye 14-5-e környékén megkiderült ez a projekt, amiben dolgozom, de hogy meg is szűnik emiatt. Tehát, hogy annyira vártam, hogy ez elképzelhető, hogy
2: ez
0: most
2: az
0: így...
2: újság, amely beíró?
0: Nem újságíró vagyok már, de majd elmondom adáson kívül, mert... De mindegy, tök mindegy, mert valószínűleg lehet,
2: hogy... újságíró már.
0: Na, ilyen. Követem a pályahagyást utánat néhány évben.
2: Mindig. Hát, az az igazság, hogy...
0: De nem, tehát ez ennyit megért, meg nekem lesz majd, tehát nem halok ilyen, csak mondom, tehát az, amit eddig most csináltunk az utóbbi fél évben, az simán lehet ilyen miatt, hát legalábbis felfüggesztődik, de az is lehet, de mindegy, hát ezen múlik, akkor ennyi. Tehát...
2: Biztos, hogy sok ilyen lesz.
0: Viszont amit akartam kérdezni az én felütésnek, hogy nekem vannak olyan jó barátaim, mondjuk 50
2: de
0: fölött.
2: De jó, hogy vannak neked jó barátaid.
0: Hát, jó, mondjuk így... Mondjuk annak őket. Szóval, hogy ilyen 50 fölött, ilyen kis, illetve hát igen, volt kollégám is, van kettő is, egyik 60, a másik 70, nem tudom, mennyire mondom, amit a Göbölyös Lacinak a neve.
2: Hogyne, persze, hát ő is egy kultikus szerzője a magyar popzenének.
0: Szeretlek, Magyarországon dolgoztunk együtt kicsit, aha, meg nem tudom, Fischer Gábor nincs sem esetleg, mert ő meg filmrendező, filmes vonalra jött, és ő is most újságírás, mindegy is. Tehát, hogy van két volt kollégám, akikkel arról beszéltem, és kíváncsi, hogy csatlakozz le hozzájuk, mert nagyon sokan ezt mondják, ugye, rendszerváltások, mint olyan. Ugye mind a ketten azért a Laci már újságíróként is, a Gábor meg ilyen önszorgalomból, ilyen 20 éves fiatalként ott volt az előzőnél, ugye, ahogy veszük a 89-90-esnél. És mindenketten határozottan állították, hogy ezt így, tehát nem érezték ennyire magukénak.
2: Nem.
0: Tehát, hogy ez ekkora öröm bennük se, tehát hogy ez az átütő rajongás, meg nem tudom, és próbáltuk megfejteni, hogy miért.
2: Hát nekem mondjuk könnyű, mert éppen egészségügyi problémákkal küzdöttem, és azt hiszem, hogy valamelyik kórház pszichiátriáján töltöttem.
0: Hát az úgy.
2: Valamit, és...
0: Nem voltál biztos benne, hogy megtörtént?
2: Hát, tehát, hogy... Hogy,
0: de ha ilyen bigger picture-ben nézzük, tehát te is ott azért aktív voltál már abban az időszakban is, mint
2: kurvára.
0: Nem, tehát igen, tehát mint viszonylag hát nem, akkor, nem akkor rendszerhű.
2: Azért már kész voltak a kopjafák.
0: Igen.
2: Akkor már, ugye a rendszerváltást azt mi úgy éltük meg, már ha most beszéltek az Enkoni csoport nevében, hogy...
0: Hát, szerintem nyugodtan.
2: Hát nyilván, igen. Én is ezt gondolom. Hogy hát mert Molnár Tamás beszélhet még, meg a Serfőzi Magdi, mert hogy Filip Tibi meghalt, Bokros Péter meghalt, és hogy hogy mi akkor éreztük úgy, hogy, egy kicsit úgy kihúzták alulunk a talajt. Tehát, hogy az a politikai művészet, amit csináltunk, az onnantól kezdve az így nem volt érdekes. Tehát, hogy a politikai művészet, és ez most idézőjel, és nem bántás, de hát az átment a hócipőbe. Tehát, hogy mi megcsináltuk a Mona Lisa rendőr egy

0: hogy akik ismerőseim voltak, most államtitkároként.
1: És akkor hát gyakorlatilag azt hiszem, hogy fel is oszlattuk magát a Denkon csoportot, tehát azt mondtuk, hogy ez a politikai művészet, amit mi így üztünk 10 éven keresztül, ennek most már így kész vége. Aztán a Péterék persze valahol az uniós csatlakozásunk tájékán aktivizálták magukat, és akkor ilyen nagyon EU-ellenes dolgokat csinált az Enkoni csoport, akkor nekem már semmi közöm nem volt, és igazából kapcsolatunk sem volt egymással. Mert ugye ki lehet mondva, hogy felosztottunk. Aztán ők újra összeoszlatták magukat.
0: Visszaoszlattak.
1: De én ezzel így már nem nagyon tudtam mit kezdeni, és hát ugye elkezdtem izélni, újságot írni, meg tévézni, meg rádiózni, meg mindenféle más csinálni, elsősorban életben maradni. Ami,
0: nem árt.
1: Ami hál' Istennek sikerült is, és hát valóban egy ilyen légüres térben, vagy közegben éreztük. Szerencsém volt persze, mert akkor indult a Pesti Fekete Doboz, tehát éppen dolgunk, meg tennivalóm az így lett hirtelen. Tehát nem arról volt szó, csak hogy elvesztetted az összes barátodat. És nem azért, mert innentől kezdve nem a barátaid, hanem ők bementek a parlamentbe, és te meg azt gondoltad, hogy hát parlamentbe, tehát, de most van egy ilyen érzésem, egy határozott ilyen érzésem, hogy így nem vagyok kibékülve magammal, mint kőműves segédmunkás, és időnként eszembe jut, hogy most, hogy egy kicsit így normálisabbá válik a világ, így lehet, hogy ha van valami a fejemben még, vagy van valami kreativitás, akkor talán azt érdemes lenne a jó ügy értsd rendszerváltás szolgáltába állítani. Nem tudom még, hogy. Tehát ugye az Ács Danival beszélgettem, hogy ha mit tudom én azt mondanák, hogy esetleg mit tudom, tanítsál újságírást, mert hogy esetleg most már így el lehet mondani azt, hogy milyen vagy valami. Az Ács Dani azt mondta, hogy nagyon szívesen beiratná a gyerekét egy olyan egyetemre, ahol mit tudom én a pálinkás tanít. De hát persze nincs meg hozzá tudásom, illetve nem tudom, hogy mi van meg mi nincs meg. Vagy azt kéne csinálnom, hogy írnom kéne egy, hát sok már beígért konkrét beton című könyvemet, azt a szociográfiát.
0: Júj!
1: Talán ha összerántanám, mert azért...
0: Előrendelés leadók egyébként, ez számít valami látatlanban.
1: Hát figyelj, hát 4 éve dolgozom az építőiparban. Uh-huh. Én onnan éreztem, onnan tudtam, onnan sejtettem, hogy valami biztos történni fog az országban, hogy egyrészt az összes ilyen jobb WC-be, amik építkezésen vannak, tehát ami nekem ugye a legnagyobb traumát okozza, tehát én képtelen vagyok ezért mobil WC-be húgyozni még csak-csak, de hogy leüljek egy mobil WC-be az elképzelhetetlen. Tehát vagy elintézem otthon, vagy hazaviszem. De húgyozni azért beszoktam menni. És annyi mocskos Orbán, meg ezért soha nem láttam sehol sem, mint ezekben a mobil WC-kben, és biztos vagyok benne, hogy nem a Szigetről hozták át őket. És tehát ott éreztem, hogy van egy...
0: WC-rendszerváltás.
1: Hogy WC-rendszerváltás. És hogy ugye a mi cégünknél, mit tudom én, 15-en dolgoznak, van 4 brigádunk, és ilyen fiatal srácok is vannak, ilyen 22, 24, 25 évesek. És aztán volt olyan a Bob Sanyika, nagyon jó húza egyébként, és ő jött oda, hogy figyelj, Robi főnök, én életemben nem mentem el eddig szavazni, de hogy most el fogok menni. És a Tiszára szavazott. Van olyan brigádunk, akik a Fideszre szavaztak, de ők meg is mondták, Szebiék.
2: Egy brigádok itt le van osztva, hogy kik a...
1: Csak hogy valamiért az a brigád, a Szebiék, ők valamiért így Fidesz szavazók. Aztán van olyan brigád, amiben a társaság fele a Tiszára szavazott, és volt egy másik fele, aki a Fideszre. Mert hogy ezért, hogy ugye, tehát azt éreztem, hogy nagyon jól átmegy, de hát ő TV2 tényeket néztek,

0: Kossuth rádió volt beállítva az autójukon, tehát ugye utána sok autónk van, időnként mindegyikkel járok, ide-oda viszem őket, meg szállítok, meg minden.
1: Szépen mindenhol beállítod a Tilost, így?
0: És be kell mondanom, hogy nem, mert én a Tilost is izén keresztül hallgatom, mert hogy én nem vagyok a fővárosban.
1: Ja, igen, az tehát, úgy nehéz.
0: Tehát, hogy az a napi 200 kötőjel, 400 kötőjel, 600 kilométer, amit megteszek, azt általában a fővároson kívül teszem meg. Tehát, mit tudom én, lemegyek Bábolnára, ugye ott az Ácsi katódgyárat építjük. Most ez most nagyon jó készültségi fokon van, kínai üzemről beszélünk.
1: Tudom, nem ami Z betűs, vagy nem tudom. Mindegy, tudom elvileg, tehát tudom, hogy kínai, meg azt is tudja, hogy katód. Meg azt is egy gyár.
0: Bamúnak hívják. Bamúnak hívják a... De azért is mit biztos csináltuk?
1: Biztos van Z-betűs.
0: A Ketőt, tehát a Debreceni CATL akkumulátorgyárba is mi betonoztunk.
2: Ketőd?
0: Ketül.
2: Katód és a Ketőd, az a
0: CATL.
2: A Katroc.
1: De én is Ketőnek hívom, mondjuk, akkor ezek szerint nem vagyok teljesen.
0: És
2: az a Catl.
1: Catl, igen. Köszönjük, akkor van egy harmadik.
0: Igen, az is egy...
2: Bányálták.
0: Az is megoldás, és akkor...
1: Az a konzti féle.
0: Lemész.
1: Bocs, van ez a három sárkány mém, tudod, CATL, Catl, Catl. Bocsánat, igen, elnézést, háromfői sárkány, tudod.
0: Ütött ma valaki egy mémet az annóba.
1: Oké. Okay. Melyik hallatszod? Ezt mutatták a technikus.
0: Nagyon nehéz mémet elmagyarázni, azt hiszem.
1: Ja, úgyhogy folytassuk, tehát katonáj.
0: És hogy akkor...
2: Katonnénivel.
0: És hogy akkor utána... tehát lemész oda, utána elmész Dunaújvároson keresztül, próbálod megúszni az M1-est.
1: Igen.
0: Apajra.
2: Az elég megkerülő.
0: De megéri.
1: Igen, de megéri, mert az M1-est megkerülni bármilyen. Tehát azt hiszem, hogy Irkutszk felé is megéri, megkerülni
0: az M1-est. Az ember halad az M1-esen Bábolna irányába.
1: Nem halad, hanem úgy van.
0: És a szemben lévő az így folyamatosan áll.
1: Ja, úgy igen. És igen, akkor jó felé mész, akkor haladsz, igen.
0: És akkor Bábolnán beírod azt, hogy mit tudom én, home, és akkor azt írja, hogy 3 óra 40 perc a munka, az érkezési idő. Mert hogy valóban meg is szívtam. A héten volt olyan, hogy valamiért a Waze nevű közösségi közlekedést elősegítő szolgáltatás valamiért, miközben beírtam, hogy a hosszú útvonalon szeretnék menni, Dunaújváros, Székesfehérvár, Dunaújváros, Dömsöd, Apaj útvonalon. Ennek ellenére odavitt, visszavitt az M1-esre, és mondom, mit csinálj, és ezért, tehát akkor Tatánál gyorsan.
1: Mert azt mondta, hosszabbon akarsz, és az hosszabb volt.
0: Úgyhogy, szóval, hogy, na mindegy, és hogy a dolog lényege az, hogy mindig ezzel az eszközzel, nagyon modern eszközzel küldöm át, a 104,7-re van beállítva az autóban a hullámsáv, és hogy hívják azt a ezért baszt, bocs, azt a dolgot, amit a szivargyújtóba bedugok, és aztán átküldi a rádióra azért.
2: Ja, ez az átjátszó ilyen.
0: Az átjátszó, de ennek van neve is, tehát csak nem jut eszembe most a...
2: FM transmitter van.
0: Transmitter, igen. Transmitter, igen, ahogy az. Igen, igen. Okay. Tehát a transmitterrel, tehát úgy hallgatom én a Tilost folyamatosan az országban. Hát
2: az nem. Előző kocsimban még kazetta, tudod, az ön kazetta.
0: Volt olyan, igen. Tehát nem 90,3-ra állítom át a rádiókat, hanem 104,7-re, mert arra van a transmitter beállítva. És akkor ezt így hallgatom, az így jó, tök jó.
2: De ez milyen autó, azt mondta? Ez valami, ez ilyen nagy teherautó?
0: Igen.
2: Szed a kevered a betont hátul?
0: Nem, cementet szállítok. Például cementet, de mondjuk most az MXC 475 rendszámú kék mergával, hát kék vagy zöld, az ilyen Mercedes Sprint, tehát talán.
1: De egyébként tévedek nagyot, hogyha azt mondod, hogy régen nem vezettél ennyit, nem, amíg nem volt ez a gyakorlatilag nem vezetés okat, vagy semmit, vagy nem tudom.
0: Tehát, egyáltalán nem vezettem. Volt autónk, ami évente, mit tudom én, 200 kilométert, ha ment a Lancia. És ez volt 20 év, amikor egyáltalán nem vezettem. És most meg, ha csak azt mondom, hogy dolgozni akarok, vagy dolgozni fogok, akkor már biztos, hogy 200 kilométer. Ha nem csinálok semmit, akkor is vezetnem kell 200 kilométert. Mert Budapest, Apaj, Budapest, igen. De mondom, apaj, tehát...
1: Apaj kocsit hagy.
0: Tehát, hogy...
1: Semmi gond, mondj ezt, mert hozzászoktál. Tehát tizedik alkalom.
2: Már ennyire ott megszokhattál volna.
1: Próbálod ezt, hogy mi az, amit...
0: Igen, csak azon gondolkozom,
1: hogy... Szabad ezen fönnakadni.
0: Hogy...
1: Azért, mert én a klubrádióban nincs.
0: Nincs a kiskutyának a fülét, nincsen. Hallgassál csak bele parába.
1: Jó, azt tudom. Tehát az más.
2: Ezt szeretik a klubrádióban.
1: Ez más
0: szerd a reggel.
1: Más műfajot.
0: És aztán mindenki lelkendezik a csejdi, hogy, izé, hogy milyen jó volt a para. Így jöttek befelé és hallgatták, és hogy milyen szellemes volt. Hát jó.
1: Mikor, hogy na.
0: Tehát igen.
1: Én vissza szoktam hallgatni.
0: Tehát az isteneknek is vannak nehéz napék, lássunk
1: be. Egyébként voltak valamik, a tényleg nagyon jó. De volt olyan, amikor már úgy voltam vele, hogy volt már jobb. Na.
0: Igen. Tehát
1: de nem.
0: Tehát a rádiózás hát egy ez... ilyen műfaj időnként azért... Néha egy nem tízes.
1: Igen.
2: Vagy a parának a könyve is ilyen.
1: Biztos nekünk is van el, hogy
2: kurva jó,
1: 8 per 10 vagyunk. Pláne egy gyereknapon basszanak azért.
0: Nem, ma pedagógus nap van, csak szólok.
1: Na jó, de ott például egy a világban pedagógus nap van, itt pedig családi és gyermeknap van, ja, a igen, rádióban.
0: Igen.
1: Ha valakit érdekel, akkor el tudjuk mondani egyébként, hogy pillanatnyilag tombolát sorsolnak. Többek között ugye, ami általunk felajánlott...
0: De miért nem vettem tombolát?
1: Astronauta, hát nem tudom, gyere majd egy másik napra, és akkor vegyél.
0: Nyerhettem.
2: Szerdán főzünk.
1: Gyere szerdán,
0: amikor főzünk. Azt tudom, igen.
1: Nagyon fontos közleményünk lesz majd még, bocsánat, meg kell mondanunk még, de szóval a lényeg az, hogy itt még lesznek azért, lesznek még programok? Aztán lesz, persze, 19.30-tól slow press-o, szóval, hogy ez nem az a nap, amikor így hajnalig megy a veretés, de azért még siján, szia! Tomanek. Szóval, hogy itt már mindig mondjuk, hogyha itt elmegy egy ilyen tilos legenda, közismert tilos arcok.
0: Az mindenféleképp. Tehát legyen szóval, egy legenda felsoroló.
1: Gyertek még, mert 19.30-kor még
0: mondjuk,
1: van,
0: akik nem jönnek. Tehát jó, csak hogy egyáltalán így felkecsül az érdeklődést a program iránt.
1: Például nem láttam ma Ivánt, aki
0: itt szokott. Itt a Weyer. Ja nem.
1: Nem, nincs, igen. Itt, nézd, ott a Weyer helye. Szóval, az van. Biztonsági örök, szervusztok. No, úgyhogy...
0: A biztonsági örök nem rádiósok?
1: Azt kéne egyébként, hogy mindent rádiósok csinálnak, de egyébként alig csinálnak valamit ezek az emberek. Nem tudom, aki meg VD jön műsorot vezetni, ez majdnem elzavarja.
0: És hol van a Feri? A másik Feri. Másik Ferit sem láttam.
1: Melyik Feri vagy a... Melyik Feri vagy a...
0: A másik Feri.
1: Másik
2: Feri.
1: A minek Feri, aki most a melyik Feri... Mindegy.
0: Melyik Feri, igen.
1: Nem tudom.
0: A hétfői melyik Feri.
1: Nem tudom, hol van
0: Feri. Dávid Feri, múltkor volt benne nálam a rádióban.
1: Soroljuk föl, akik nincsenek.
0: Vagy hogy kiket szeretnénk így látni.
1: De találkoztam.
2: Mint kék pont volt, nem? Vagy hogy volt? Vagy valamilyen izé volt? Valamilyen prevenciós...
0: Valamelyik, vagy a kapcsolt ki a mobiltelefonodat egy hétre, vagy valami... azt hiszem, hogy nem tépőzár volt, hanem inkább ez a digitális eszközök lerakása egy hétre című programmal kapcsolatban.
1: Próbáltad meghívni, de nem volt bekapcsol a telefon.
0: Nagyon jó szórakoztunk, és aztán... Na jó, mindegy.
1: Jó, oké, tehát ő sincs itt például. De még nagyon sokan nincsenek itt, de sokan meg itt vannak.
0: Csak mert náluk szokták felajánlani a Norbikának a bicikliét.
1: Norbika is felajánlja, vagy valaki felajánl Norbika helyet?
0: Hát
2: róla Norbika, hogy felajánl.
1: Norbika nagyon sok mindent felajánl, ami aztán...
0: Itt van a Szabi. Hol? Hello, Szabi.
2: Ja?
1: Hello. Ja, a Szabi, jó, oké.
2: Igen.
1: A Szabi nem tudom, hogy itt van egyébként.
0: Bet a Szabi.
1: Igen, de hogy ez
0: legendás ultrafutó, mondod,
2: mert hogy a... Milyen Tóth Szabira gondoltam.
0: A legnagyobb ultrafutó Magyarországon, Szabi.
1: Van egy másik Szabi is, aki nagy futó, de ő most nem tudom. Ugye, ő most ilyen nem tudom. Csak el akarom mondani, bocsánat, a Bográcsot, tehát ha valaki kifelé tart éppen, az tud Curry Popsi, vagy mi ez? Curry Papa. Tokiói Ovis Curryt tud enni.
0: Ú, de jól hangzik.
1: Illetve a másik pedig ugye hát a futókalannak a...
0: Azért van itt Szabi.
1: Egzotikus lecsó és ruandai reggeli.
2: Akkor biztos itt
0: akkor
2: van.
0: Itt van a Tóth Szabi.
2: Itt a Tóth Szabi.
1: Itt kéne lennie, mert hogy valahogy Ruandában ugye
2: kellett volna. Mint ruandai sportminiszter. Most
1: igen.
0: Visszatért már Magyarországon?
1: Időnként
2: nem is
1: van, de az van,
2: most
1: hogy
2: sportminiszter
1: tavaly ilyenként... Tavaly
2: ilyen nagy sport.
1: Nem, talán még nem miniszter, de hogy nagy sport valami a Szabi.
2: Lotus factus lett ott most.
0: De az ember megtanul szitározni, és aztán kész, és sportminiszter lesz belőle? Ilyen egyszerű,
1: ez nagyjából így megy. Ruandában ez így megy. Igen.
0: A francba. Hol egy szitáriskola? Biztos.
1: De én szerintem Ruandában nem feltétlenül busz a szitár ahhoz, hogy sportminiszter legyen, tehát még ez sem biztos, hogy kell hozzá. De azt tudod, mit csinál kint, tehát, hogy nagyon-nagyon szuper dolgot, tehát tök jól el van kint.
0: Nem
1: Hondába.
0: Tudom.
1: Igazából az történt, de most nem
3: mondom. Hallgass vissza az adásunkat.
1: Igen. A miénket is, meg az övéinket is. Hát tulajdonképpen arról volt szó, ugye, hogy tavaly ilyenkor elmondta nekem, hogy elmegy Malaviba. Ennek igen. Köszönhetően most ott van Rwandában a sportminiszter.
0: Találkoztam vele, az Alsóhegy utcán szaladtam éppen fölfele.
1: Ő meg
0: jött lefelé, és mondta, hogy elhagyja a várost.
1: Sőt, a kontinenst.
0: A kontinenst.
1: És úgy volt, hogy elmegy Rwanda.
3: Budapest adhatott.
1: Mint Európa adhatott. Rwanda érintésével elmegy Malaviba. És ott fog önkénteskedni, de aztán végül is Rwanda annyira megtetszett, és annyira szuper hely volt, és annyira sok mindent adott.
0: Addig önkénteskedett, hogy azt mondja, hogy legyen miniszter.
1: Igen. Hogy végül is nagyon-nagyon-nagyon ott ragadt. És
0: ugyanincs a semmiféle polgárháború, tehát nem arról van szó.
1: Nem, tehát önként van ott, tényleg önként van ott, és néha haza is jön.
0: Nehogy az legyen, hogy hát megfogyatkozott a sportminiszter.
1: Igen.
0: Volt valamilyen
1: múlt héten még életben volt, de nem, ott nagyon stabilan a Kagame elnök úr van, nagyjából 30 éve, úgyhogy...
3: És mi van benne ennyi, nem is tudom.
1: Figyelj, van öreg a Kagame, ilyen szüleim korabeli, tehát olyan 60 vége felé van, és nagyon...
0: Ne kezdjük el azért
1: szuperül néz ki.
0: A korral való szórakozást, ha kérdez.
1: Nem, azt mondom, nagyon fiatalos, hát 68 éves, tehát semmi extra. Egyébként utólagosan boldog születésnapot kívánok.
3: Így van, boldog.
1: És egyben boldog névnapot, mert ez ma van, de minden Robertnek.
3: És még egy nagyon fontos, akinek ma van, ugye fölköszöntöttük már pénteken,
1: jaj,
3: de hogy a mai nap van, ugye 70. születésnapja.
1: 1000-szer áldjuk és öleljük innen is.
3: Igen, nagy
1: nagyon reméljük, hogy annak ellenére, hogy már műsor a nőtt a Tilos Rádióban jó pár éve, és az egyik legzseniálisabb műsor szerintem a Tiloson, annak ellenére még azért, amikor meg tudjuk hívni majd valamilyen saját produktummal, de hát bakker, tehát egy Karácsony Gergely is fölköszöntött, azt pont néztem, hogy direkt néztem a Karácsonyra, de látod, hogy föl szoktak köszönteni, nem tudom, Halász Juditot, nem tudom, mindenféle, de hogy ha nem köszönti fel a Karácsony, akkor leváltatom.
0: Engem nem köszöntött fel.
1: Akkor lehet, hogy téged megnézzük, de hogy a Sali Noémit nem akar, az
0: Könnyű neki, mert hogy nincs fönn a Facebookon a születési dátumom, tehát szerintem azért...
1: Na, jó, tehát, de Sali Noémit, azt muszáj, de meg tavaly jókora késése, ugye megkapta a díszpolgári címet, és na mindegy, tehát akkor is gratuláltunk, mindenért gratulálunk Sali Noéminek, de igen. Főleg azért, hogy van nekünk. No!
3: Hogy ez jobb már nem lesz.
1: Akkor nem sokan aláírjuk egyébként nem sokan aláírjuk egyébként a díjat.
3: Oda se ragadt rendesen, tehát...
1: De ez így punk. Vagy nem tudom milyen, tehát így igénytelen.
0: Szerintem igen.
1: De aláírjuk mindjárt. Aláírjuk. Tehát, hogy viszont mindjárt visszatérünk a rendszerváltáshoz, de még egy
0: dolog. Mi az, hogy Faszkár díj már, ne haragudj.
1: Azért, mert nézd, hogy egy olyan Oscar díj, ami nem teljesen, hogy mondjam, nem teljesen laposít.
3: Tehát, nem egy kard van, hanem az ő...
1: Igen, egy ilyen saját kardja van
3: saját
1: neki.
3: Kardja,
1: és még csak el sem takarja, tehát hogy ez olyan annyira Oscar díj, amit nem mutathatok a gyerekek felé.
0: Hol lőttétek?
1: Hát ez Los Angelesben kaptam. Tehát ki kellett menni, és azt mondták, hogy van olyan, ami hibás egy kicsit. Rossz helyre került a kard, és azt nekünk adják.
0: De ha ebből csinálunk, ezt kiöntenénk betonból.
1: Ho-ho!
0: Ilyen látványbetonból.
1: Látom benne a perspektívát.
0: Igen.
1: Látom benne a perspektívát.
0: És akkor hát a sorozatgyártásban, nehogy a következő Tilos Maratonon már lehessen majd kapni.
1: Igen.
3: Az új lenyomatom 150 példányban rajta van, tehát tudod igazolni, hogy tőlünk kaptad.
1: Igen,
0: gyönyörű társ.
1: És
0: igen.
1: Nem sokára majd valahogy felváltja, lerakjuk a mikrofont, és akkor nem sokára aláírogatjuk igen. Majd neked így a... Hát, tizedik műsorunk alkalmából ezt átnyújtjuk neked.
0: Megható tárgy.
1: Nem tudom, de az, hogy nem nyomozhat, hogy mondhatjuk ki a nevét. Tehát így...
3: Igen. De ő kimondta már, hogy Faszkár díj.
1: Igen, az... Faszkár díj. De hát ez egy szó, tehát nem tudunk mit csinálni, Faszkár. Hát most ez...
3: Az nem ronda szó. Oszkár,
0: nem,
1: ez egy tulajdonnév. Igen. Hát, mert az
3: Oszkár,
1: a neve.
3: Csak ez Faszkár.
1: Faszkár díj, hát ennyi.
3: Faszkár díj, igen.
1: És hát megvan azok, hogy így hívják, és akkor ezt hát szeretettel átnyújtjuk majd neked.
0: Látszik, hogy sokat dolgoztatok rajta, tényleg.
1: Egyébként tényleg. Nem azért meghat. Mondom, ez itt ki van, ugye, hogy hívják, hova, mi ez, hogy hívják, gravírozva? Meg ráragasztva, az mondjuk túlzás, tehát hogy úgy
0: sikerült. Jó, de biztos majd akkor egy rendezett tarbél a matricával azért.
1: Jó, ezt lerakatjuk a hátuljára.
0: A hátulján, igen, azt gondolom.
1: Elég hosszú a faszkára, mindegy. Szóval. Szerintem az rá fog
3: férni.
1: Rá fog férni.
0: És ez klasszikusan nézett. Persze le lehet válni. Tehát,
1: és így lesz abszolút filmszínháza.
0: Rendezte Tar Béla, igen.
1: Ez egy abszolút filmszínháza, amikor egy zajlik
0: ilyen, ki. Akkor ez egy ilyen közös projekt lesz.
3: És
0: halálom után majd...
1: Majd minden Vánordi minden évben megkapja valaki, aki,
0: igen.
1: Akit meghívunk helyette. Tehát ki tudja, hogy aztán lehet, hogy túlélsz minket, egyáltalán ne poénkonyunk ezen.
0: Ne, semmi.
3: A fittséget tekintve mondjuk.
1: Igen, tehát nagyjából...
3: De vannak sanszok,
1: hogy... Amit te jobban vigyáz az egészségedre, mint mindegy.
0: Hát...
1: Na jó, de aki igazán vigyázni akar az egészségre, az ide jön, ide fut a Dürer kertbe, és még eszik a köri, vagyis bocsánat, a tokiói office curryből és az egzotikus lecsóból, plusz ruandai reggeliből, ugye így este 6 óra körül.
3: Hát lehet, hogy ruandai, nem, mert várj, az
1: nem. Nem, nincs igazából, tehát az így vertikálisan.
3: Sőt, visszafelállom.
0: Vajon a ruandai lecsó?
1: Nem, ugyanannyi a... Valahol ott vagyunk.
0: A ruandai lecsó miben különbözik?
1: Nem ruandai reggeli van, bocsánat, egzotikus lecsó van.
0: Exotikus lecsó,
1: tudom,
0: igen.
1: Különbözik, nem tudom, fogalmam sincs. Hmm. Hát figyelj, oda sétáltunk, csak meg kis, ez rövid a zsinó.
0: A mikrofon. Mikrofon valaki zsinó. Hozza már ide egy...
3: Ezért. És gurul ez a készülék itt.
1: Hát
3: a...
1: jó, persze, ilyen árgombó granitára, mindjárt a tomboláról már a gyerekeken keresztül, így ezért kicsit ilyen.
3: De mindjárt
0: jövök a terrautóval, minden terrautónkon van vonóvarom.
1: Tényleg, behúzzuk a lecsóhoz. Ha lecsó nem jön a szexszaxi hírcsoport, akkor a szexszaxi hírcsoport jön a lecsóhoz.
0: Hát gondolom, ez ebből készül, az is bográcsos étel.
1: Az bogrács étel, az egész biztos, de nem tudom miből, de... Az a baj, nem készültünk zenével, lehetne zenét berakni most, és akkor elszaladnánk, és megmondanak, hogy van az egzotikus lecsóba, oppá, valaki nem. Elesett, de nem történt nagyobb probléma, itt gyermekek.
3: Mint a magyar igen. Péter kb. Összes beszédében, pedig orvost kérünk a...
1: Igen.
3: Itt elől.
1: Ez élet az első sorban, több sor nincs egyébként, az olyan, mint egy Fidesz tüntetés, igen?
0: Szóval, hogy nem, tehát, hogy úgy nagyjából éreztem, hogy valami változni fog ebbe az országban. Attól féltem nagyon, hogy az lesz, hogy valamennyivel nyer a Tisza, és a két csoze párt,
1: igen.
0: Ha lehet így nevezni igen, őket, ugye hát a csoze az egy ilyen dél-alföldi szó.
1: Az most nagyon híressé vált most egyébként, hogy reneszánszom a csoze szónak a Cserna Szabó András legújabb könyve, gyakorlatilag egy csozéről szól a nagymamájáról.
0: De nagymamája egy ilyen hitvány, semmire kellő.
1: Nem,
0: mert a csoze elsősorban
1: igen,
0: az.
1: Ő hívta magát annak ilyen, hogy ja, ilyen gezi csoze, vagy nem tudom.
0: Nagyapám szava de... volt ez. Tehát nagyapám használta.
1: Egy helyről.
0: Igen, szentes. A Csernaszabó András is szentes, én is szentes.
1: Igen, így van, és még nagyon sok. Na most, de most ezt ilyen.
0: Még a Szőke Andris is szentesi. Igen, meg a Badár is szentesi.
1: Kőhalmi Zoltán is szentesi.
0: Kőhalmi Zoltán is szentesi.
3: Valami lehet a vízben.
1: Ami nagyon durván.
0: Alföldi. Hát, igen.
1: Na mindegy is, bocsánat. Tehát
0: és például Szentes az a város, ahol...
1: Anya csak egy, nincs elnézést, ez az új könyvének a címe. Egyébként kiolvastam, és remek, de abban kb. 143-szor szerepel a csózás szó, de inkább
0: de jó, mert egyszer, amikor használtam a rádióban, akkor valamelyik hallgató egyből rákeresett, és aztán valamelyik ilyen szótár így kidobta, hogy ez Szentes Fódmezővásárhely környékén használható. Igazából Tóth eredetű szó, és... De a hitvány semmire kellő alakokat, nagyapám az nagyon gyakran használta ezt a szót. De én most ugye a Fideszre és
1: igen.
0: Mertem, próbáltam használni.
1: Attól én is tartotta őket, igen.
0: Tehát attól féltem,
3: no, és ez a KDM.
0: Hogy ezek így tönkre teszik a várható kormányzást, és hogy mindenben megpróbálják majd dugni a botot a küllők közé, és hogy egy kicsit ilyen szomorú lesz. És én,
1: tehát... Mondjuk nem tudom, hogy Mi Hazánk Fidesz kormány sok szempontból nem lehet, de hogy szomorúnak nem mondanám.
0: De nem lettek volna ők kormányon,
1: csak arra lettek volna ők
0: koalícióban, hogy mi... Hát, attól nem féltem. Tehát abban azért biztos voltam, hogy a Tisza fog kormányozni. Csak mondom, annak módjában, lehetőségében voltak kérdőjelek számomra. És nagyon fura, mert ugye elmentünk szavazni, és aztán leültünk a tévé elé, és végignéztük a...
1: Heti hetest?
0: Illetve nem. Én nem láttam még új heti hetest.
1: Majd akkor...
0: Pedig igazából VHS-en meg van.
1: Igen, átküldöm neked, átadom VHS-en. Ezek nem messze laksz, úgyhogy...
0: Beugrok érte. Hát te még ugyanott laksz, gondolom, a negyedben.
1: Igen, a kolónián.
0: Oda mindig beszoktam vinni a futó cimboráimat.
1: Mert nagyon izgalmas sejtelt. Még egy bírkét, egy be tudjátok, aztán le lesz zárva egyébként.
0: Most is le van zárva, csak fogod magadat, tehát le van engedve a sorompó.
1: Ja, csak
0: azt fogod magadat,
1: apu lesz ott, és csak
0: igen?
1: Nem tudsz bejönni majd.
0: De miért?
1: De nem tudom, mert idióták, de mindegy, ez most... Ez,
0: voltunk egyébként ingatlant nézni ott. Lakást kerestünk az egyik gyereknek.
1: És... nagyon, nagyon király szerintem.
0: Hát ilyen földszinti...
1: Akkor nem. De a földszintnek a negyedik az, ami egyébként nem jó ott egyébként szerintem legtöbbször, mert a negyediken vannak ilyen tető problémák itt-ott, a földszint meg földszint.
0: Igen.
1: De minden, ami közte van, azt szerintem állati király, azok jók.
0: Az biztos, hogy nagyon jó, és ugye mindig az van, hogy amikor új barát kerül a futókörbe, akkor így elmegyek megmutatni vele a várost. És akkor beszaladunk.
1: Biztos pont a kolónia.
0: Mávak
1: kolónia, bocsánat, mindenkinek mondjuk, hogyha valaki nem tudná ilyen, a tisztviselő telep melletti Mávak kolónia, nagyon izgalmas.
0: Vajda Pierre utca, ahol hát természetesen a polgármester úr is lakik.
1: Ó, múltkor a 100 éves Budapest százon, igen, az ő házának, ahogy csodálatos volt, igen, marha érdekes. Igen. De biztos voltál már a házban, meggondolom a lakásban.
0: Persze.
1: Elképesztő a ház, szenzációs. Meg hogyha fölmész, ott van egy olyan körfolyosó, itt most egy Vajda Péter utcai házról beszélünk, egy óriási nagyon bérházról, és elképesztő, hogy olyan gang van, amilyen nem tudom milyen szélesnek mondjam, tehát mint egy ilyen sugárút. Elképesztő, onnan mondjuk a negyedikre fölmész.
0: De tudod, hogy Kécsei Béla is ott lakott.
1: Igen, tehát két polgármester termelt ki a ház.
0: Igen.
1: Hát meg számos más tisztviselőt.
0: Ilyen polgármester keltető.
3: És az Andrásra azóta így változott valami, vagy ugyanúgy vagytok? Tehát, hogy most
1: hát szóban nem áll vele.
3: Politikussá vált.
1: Hát,
0: ugyanúgy vagyunk. Hát most elfelejtette a születésnapomat, ami azért bántó, mert hogy hát nem mondom, hogy az ikrek az ő születésnapján születtek. Tehát az én születésnapomon születtek, június 2-án.
1: Ja, ja.
0: És ez nagyon sokáig így az ment, hogy így én mindig felhívtam és felköszöntöttem az ikreket.
1: Letettétek, hogy
0: ő meg rájött arra, hogy ja, igen. De hát most nyilván el van foglalva fontos ügyekkel, és...
1: Például a egyik fontos emberéből államtitkár lett, úgyhogy ott nélkülözni kell, de minden nyisség.
0: Hát figyelj, nagyon sok időt töltök a II. János Pál pápa téren, tehát az szerintem, azzal nem tudom, mit tud kezdeni a bandi. Szerintem semmit sem. Tehát az annyira ilyen...
1: Népszínház utca... Második János Pápa tér.
0: Jó, hát a Baros tér is, meg a Garai utca is ilyen ezért. Tehát én kristálypalotának szoktam hívni azt a házat, ahol...
1: Ez nem vicces, de nem is nevettem csak. Nem,
0: hát, de kristálypalasz, hát persze. Tehát csak ahol
1: tudod, hogy... vicces, az Toli nem.
0: Ahol tudod, hogy az Anyagos Józsik úgy sorba állnak, hogy szétcsapják magukat. Nagyon, nagyon nem tesz jót a 7. kerületnek, de az lelátom, hogy a 8. kerület is küzd ezzel a problémával.
1: Igen.
0: Azzal, hogy az építőiparban is azért mennyire jelen van, nem a kristály, hanem hogy minden más, azt azért látom.
1: Egyébként az a döbbenetes, hogy a 5. meg a 2. kerület egy része is küzd. Tehát ez most nem arról van szó, csak hogy a kőbánya,
0: igen, nem tudom, csak
1: igen, néha ott járok, és egyébként ugyanúgy küzd vele akár, vagy a 12-nek a belső
0: része Moszkva tér. Nyilván Moszkva tér.
1: Megvártliget, akkor a Jászai Mari tér. Tehát hogy basszus, ezek, igen, tehát nem, ez nem úgy kerületfüggő, hogy mit tudom én, a 7-8 rossz hírű üzék. Itt a Kispál és a Borsz fotóz minket, de nem érdekes, tehát semmi probléma.
0: És ma futottunk az rakparton, és a Pest alsó rakparton, ugye lezárt alsó rakparton, és így néztük a Blaskóval, hogy ott is azért teli van ilyen, hát nem tudom, hogy, hát nagyon bízom benne, hogy a drogriporter Sárosi Petit azt megtalálják valamivel, vagy azokat, akik értenek hozzá. Nagyon jó, biztos követitek az oldalát a Sárosi Petitnek, a drogriporter.
1: Hát tudom ki az.
0: Biztos. Kedregeli műsorvezető, Dénes Balázsral vezet együtt műsort, meg Kőszeg Sárival. Au, görcsbe általában!
1: Akkor állj föl gyorsan, aztán...
0: Nem, kényelmet, nem, hát hova hívtatok? Nem ez volt az ígéret.
1: Nem ezt beszéltük meg, nagyon jó ilyen sörpultnál, vagy milyen ilyen bárpultnál beszéltünk.
0: Ugye azért különösen érdekes, mert hogy én folyamatosan állva vezetek műsort, és
1: igen,
0: és folyamatosan azon nyafognak a hallgatók, hogy ó, bazd meg, nincsen ezé. Szék a klubrádióban, miért kell áldogáltatni a...
1: De hallgatok, az onnan tudjuk, hogy te elvezet műsort.
0: Mert hogy minden reggeli személyről YouTube videó felvétel készül.
1: Ja, hogy ott nézik is már.
0: És ott nézik. És
3: hangodon hallatszik, hogy állsz.
1: Igen.
0: Egyébként biztos, hogy lehet hallani a hangot.
1: Valószínűleg egy hozzáértő az hallja, de én nem szoktam. Bár azért tudom, mert... Hogy...
0: Azért, mert nem hallottál még ülve beszélni.
1: Igen.
0: Úgy könnyű.
1: Most egész más vagy egy ügy. Igen, mert hogy ezt a panaszkozz, hogy megörös a lábad, tehát rögtön más.
0: Nem szoktam én üldögélni. Úgyhogy... és volt Petinek egy javaslata itt, hogy hát így a...
1: Ne drogozzatok.
0: Nem, hát ugye azért...
1: Kevesebben.
0: Szerintem ő jó szakember, meg nagyon ügyesen csinálja a dolgait. Én mind, tehát ugye,
1: tudom ki ő, tehát csak nem azt mondta, hogy nem, effektíve nem követtem.
0: Hát akkor ajánlom figyelmetbe, hogy két oldalt ajánlok a figyelmetbe. Az egyik az M1-M7 autópálya figyelő Facebook csoport, amit azért mindig nézzél meg. Tehát ha Biatorbágyra indulsz,
1: jó,
0: akkor
1: jó.
0: Előtte nézd meg, mert akkor azt fogják mondani, volt, hogy és amikor Biatorbágyról visszafelé indulsz, akkor is nézd meg, kérlek, mert azt fogják kérni, hogy Tatától Érdig gatya, vagy mit tudom én, micsoda, tehát, hogy tök szar. Bocsánat.
1: De ez, hát figyelj, már mondtuk cifrábat is. Tehát
0: és
1: a minimum, amit el lehet mondani az M1-esről, hogy tök szar.
0: És én azt mindig megnézem.
1: Jó, Sárnak mondom majd, mert ő egyébként többet jár. Mert egy konkrétan ő jár autóval arra. Én autóval egyesem erre, de arra meg aztán valahogy nem szokott vinni az utam. Bár most már fene tudja, mert még a munkám oda is vihet.
0: Nem pontosan értem ezt az M1-es bővítést, mert ugye ez csak még nagyobb forgalmat fog generálni. Még többen fognak rajta közlekedni. Úgyhogy hát nem tudom. Időnként mondom, tehát egyszerűbb Bábolna, Székesfehér, környe, Székesfehérvár, Dunaújváros.
1: Látok egy pályamódosítást, egyébként nálad, hogy bemondott, leszel a MÁV-nál ez a kicsit unottan, de Székesfehérvár környe, állomásokon áll meg.
3: Székesfehérvár állomás.
0: Egy jó pályamódosítás, az nyilván rám férne, hiszen már lassan 5 éve, hát nem 4, mert 4 évenként van országgyűlési választás, ugye?
1: Igen.
0: És az utolsó lapot, ahol én dolgoztam, a 168 órát, az a csoze, azután...
1: Csozék.
0: Azután zárta be, hogy a Fidesz megnyerte a választást. Igen. Akkor rájött, hogy faszomnak kell egy liberális szellemiségi újság inkább, és akkor bezárta a 168 órát, a kedvenc munkahelyünket. Annak örülök, hogy most F. Szabó Emese lett a Józsefváros újságnak a főszerkesztője.
1: Igen.
0: És hát ugye ezt azt Makaival, meg Dés Jancsival csináltuk. Jó volt. Kár értünk.
1: A másik oldal, meg amit ajánlasz, a drogriporternek, gondolom, akkor ez lett volna a más. Ez lett volna a mutató befejezése. Igen, jó. Igen. Figyelem majd egyelőre. Megint gondolkozom, hogy tartok ilyen Facebook szünetet, de ha nem, akkor
0: ja, mert hogy szoktál ilyen?
1: Volt olyan, nem is a választások miatt, mert azt hitték sokan, hogy ott, amikor a kampány, de nem volt olyan erőszakos, vagy nézi agresszív a kampány, tehát hogy annyira nem tolták az arcomba izéket se, tehát nem volt semmi extra. Annyi történt.
0: Ja, Facebook. Ott nekem sem.
1: Annyi történt, hogy rájöttem, hogy a Facebook azt csinálja, hogy így jó, reklámok vannak, mert azt mondtam, hogy legyenek. Tehát, hogyha nem akarnám, akkor nem mennek, de azt elfogadom, hogy hirdetésekbe adott, amit tök nem érdekel. De hogy amúgy olyan volt, hogy pörgettem, és 10 oldalból, de nem viccek, hogy 7-8 az volt, amit be se lájkoltam, vagy nem követtem be, és ilyen teljesen agybeteg.
3: De ezt tudod, hogy direkt van, tehát most ez gyakorlatilag 2 éve, ez pont most olvastam egy cikket, hogy erről nyilatkozott is a Facebook megnézi, hogy ez már 1,5-2 éve direkt úgy változtatták meg az algoritmust, hogy ne a saját barátaidat, ne a saját...
1: Nem, bocs, tehát az embereket nem maragolok, az amúgy se dobta föl nekem, mert általában vagy rögtön letiltom, akit azért, tehát embereket amúgy se láttam.
3: De hogy aki, nem is akiket követsz, hanem hogy
1: tök... Amiket követek, azokat se. De hogy az a durva, hogy teljesen random oldalakat,
3: és ez.
1: Már nagyon régóta néztem, amikor rájöttem, hogy ez engem mennyire nem érdekel, azt el nem tudom mondani. Úgyhogy kicsit eltűntem a Facebookra egy pár hónapra, de semmilyen probléma nem történt az életemben, tehát se kevésbé tájékozott nem lettem, se programokról nem maradtam le különösebben. Úgyhogy, ja. Tehát...
0: Na, és ott tartottam, hogy végignéztük a választás eredményét.
1: Na igen, bocsánat.
0: De hogy...
1: Az irányban.
0: Hogy miközben ugye mindenki kiment aznap futottunk, emlékszem, és még elszaladtunk a haverommal a Batthyány tér mellett, és láttuk, hogy hatalmas nagy színpadot építenek éppen a Magyar Péterék, és mondom, az meg, bocsánat, hogy úgy látszik, hogy ők már tudnak valamit. És De hogy miután másnap reggel Tihanyba kellett menni korán.
1: Balázs Gyulához, igen.
0: Nem, Balázs, nem.
1: Tudom.
0: Ez egy másik, de ez is egy nagyon szép ingatlan egyébként, tehát, hogy ha az ember azt akarja, hogy a Matolcsi testvér legyen a szomszédja, akkor az alsó Óvári utcában kell ingatlant venni. Már csak egy üres telek van, csak szólok, mert a másikon most épül egy olyan ingatlan.
1: Könnyen lehet, hogy megismételjük ezt az adást pénteken, hogy nagyon-nagyon, még akkor talán az utolsó alkalom van.
0: Igen, ami szintén egy ilyen milliárdos beruházás, és hogy hát azért ott is elkészült a tűzi vízmedence, tehát anélkül ugye Tihanyban nem mész semmire, és mondjuk a Visszhang sétánytól van egy ilyen Tihanyban, ez attól 20 méterre van az Apátságtól, nagyjából 50 méterre fönt a hely tetején.
1: Hát ott kell lakni ott.
0: Majd mutatok képeket róla.
1: Ja, okay.
0: És oda kellett mennem dolgozni, úgyhogy kimaradt a nagy ünneplés. És egy kicsit sajnáltam is. És aztán, amikor volt a...
1: Otthon akkor néztétek, tudomásul vettétek, és örültetek, és elmentetek.
0: Igen. Igen, és amikor volt a következő nagy esemény, amikor ki lehetett menni az alsó rakpartra, meg a Kossuth tér elé, az is nagyon fura volt. Tehát, hogy...
1: De
0: hogy
1: ott voltál?
0: Voltam. Miközben azt láttam, hogy minden ismerősöm ott van, és az Instagramon posztol, senkivel nem találkoztam.
1: De ez nagyon érdekes, mert ez mutatja, hogy milyen rohadt sokan vannak, mert ugye volt időszak, ez a 10-es évek mondjuk eleje, vagy nem tudom, amikor kint voltam tüntetéseken, mert
0: az mindenki ismert mindenkit.
1: Mindig ott volt, igen.
0: Ott lehetett tudni, hogy a Tisza nagyot fog váltani, hogy elmentél a március 15-ére, senkit nem láttál. Elmentem, elfutottam a Kossuth térre, ahol volt az első ilyen nagy jelenléte. Körbejártam az egész Kossuth teret, egyetlen egyel találkoztam a képen, hazajött Amerikából, amit tudom én, melyik egyetemről. Szóval ott sem láttam ismerőst, és akkor azt mondtam, hogy azért ez mondjuk elég biztató.
1: Voltak jelek. Csak igen. Nem mertél bízni benne, nem te, úgy általában, tehát nem mertünk nem bízni voltam, minden,
0: nem,
1: de hogy...
0: Nem, ezt... azt gondoltam, hogy... És aztán így beszéltem előtt, és ugye, no, azért ez egy meghatározó téma volt nyilván mindenki számára, és az egyik ilyen beruházóval beszélgettem, a Jósika utca 11-ben épített egy ilyen, hát két emeletet fölhúztak egy házra, ugye most ez a trend ment most így a hetedik kerületben, hogy két emeletet ráépítenek. Így
2: ez 9-ben is van ilyen, tehát ez szerintem abszolút egyszerű megoldani.
0: Igen, és akkor beszélgettem a beruházóval, aki korábban, mint kiderült, az egyik ilyen nagy high-tech cégnek volt a logisztikai vezetője, csak aztán átment az építőiparba, és ő mondta, hogy ő úgy látja, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választásokat, és hogy beszélt a valakiben, aki szintén azt mondta, hogy...
1: Az Ágoston Sámon.
0: Nem, az Oszkó Péterről. Oszkó Péterrel beszélt, és mondta, hogy neki is azt mondta az Oszkó, hogy hát miután az Orbán kezében van a titkos szolgálat, az összes fontos minisztérium, az összes fontos ember, tehát hogy el fogják csalni a választásokat. Tehát hiába lehetne megnyerni, nem fogja megnyerni.
1: Ehhez képest a méréseket csalták el, és még magukat is sikerült átvenni.
0: Az nagyon érdekes, amit a Pető, nem Pető Andris, hanem a Pufi, a Szabó.
1: András szerintem.
0: András, igen. Írt most a Direkt 36-on.
1: Meg a Galavics, nem?
0: Meg a Galavics Patrik, igen. Hosszú cikk.
1: Ez a mostani, hogy
0: igen,
1: a, ami 12.
0: A Fidesz kampány.
1: És meg az előtte lévő. De gyönyörű volt, nagyon jó föl volt építve, tehát elindul a izéből, ugye a 12. utáni napokból, és aztán visszaugrik így.
0: Én nagyon szerettem Szab Andrist, tehát ő. Ja, és meg onnan is sejtettem, hogy változás lesz, hogy amikor ott voltunk a Balázsi háznál, Sálin Gergő, aki a Direkt 36 alapító főszerkesztője, és ugye az Origónak ő volt az a főszerkesztője, akit a Lázár, igen, a médiafogyasztási szakások megváltozása miatt eltávolítottak, és ő most pék.
1: De hát tényleg,
0: és egy kis pékséget működtet, és beugrottam hozzá, és akkor így beszélgettünk, és akkor... Sáling az általában így elég tisztán, meg elég jól látott dolgokat mindig, és azt mondta, hogy, hogy el fogja bukni a Fidesz a választást. Tehát ő valahogy nem jövendőmondó, meg nem izé, hanem...
1: Oh, Szabi! Oh, oh, oh, emlegetett Szamár!
3: Ruandai, Szabi. Ruandai Szabi. Sportminiszter Szabi. Megjött!
1: Szervusz, a ruandai Hello, sportminiszter Szabi. Maga! Üdvözlünk, szia!
0: Nem tudtam, hogy itt van vagy
4: ugye nem tudom, hogy miről beszélgettek, csak nagyon megörültem, hogy látlak benneteket.
3: És úgy, is neked.
4: És hogy éppen kértek extra adományért ruandai reggelit, úgyhogy viszem.
1: Nagyon gyorsan, légy szíves, annyit mondj meg nekünk, mert elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mit jelent az, hogy egzotikus lecsó, és mit jelent az, hogy ruandai reggeli.
4: Az egzotikus lecsó a saksuka, sütőtök alapú lecsó, egy kicsit fűszeresebben, meg tofuval feldíszítve. A ruandai reggelit csak adáson kívül mondom el nektek, illetve hogyha nem áruljátok el, akkor meg tudom nektek mutatni. Figyeljetek!
0: Oh.
1: Ha ezért
0: ide kell szépen. Jönni, tehát ez mindenki jöjjön ide.
1: Na, szóval, hogyha valamiért még
3: nagyon egészséges.
1: Elinduljak, ne induljak, gyertek!
0: Ruandai
1: reggelit. Reggelit, azt fogtok, azt...
0: És milyen jó, hogy...
3: Legalább nem üres volt, mondjuk.
0: De nem rávezetsz, nem ér. Tehát nem szabad a báját elveszteni a ruandai reggelinek.
1: Nagyon jó, ez jó nagyon lesz, jó. Tehát, nagyon ez király. Tehát, gyertek ruandai reggelizni.
0: Ezzel még...
1: Tulajdonképpen a saksuka is jó, a milyen köri volt, bocsánat, a Tokió Jövis köri is nagyon jó, de a ruandai reggelér én konkrétan már kijönnék helyetekben. Tehát, hogy... De ez mindenki maga döntése.
0: És mekkora tudás, az, tehát már megérte, hogy bicikliztem hozzá.
1: Ez egy egészséges, ez egy hogy, nagyon egészséges dolog.
0: Hogy megtudhattam, hogy mi a ruandai reggeli, és mindenki fel fog majd hívni, és rám ír, hogy figyelj, áruld már el, hogy mi a ruandai reggeli. De hogy árulom.
1: De azt meg kell tapasztalni.
0: De hogy árulom.
1: Azt meg kell tapasztalni a ruandai reggeli.
0: Viccelsz, bolondozol?
1: Oda ez kellett volna. Ez a idének mindig a... Ez a Bezsenyi szokta még nagyon sokszor mondani. Bezsenyi Tomi szokta mindig mondani. Mit tesz blondodva?
3: Azóta már Kaktusz is jött ezzel.
1: Ugye? Tényleg?
0: De ki az Bezsenyi Tomi?
1: Nem tud ki a Bezsenyi Tomi.
0: De biztos tudom, csak nem tudom.
1: A Bezsenyi Tomi, hogy így visszakérdezek, az olyan, mint hogy van a pompomba szokott, hogy nem tud ki a Bezsenyi Tomi. Hát, hogyha akarom, akkor kifordított.
0: Igen.
1: Hát a Bezsenyi Tomi, ő egyébként tilosos műsorvezető a csütörtök esti műsorsávban, nem az alkotás útja, hanem a
3: most már
1: ugye fuzionált a két műsor, a spanyol inkvizíciónak a műsorvezetője. Oh. A Bezsenyi Tomiról annyit illik tudni, az ország egyik nagyon komoly vezető bűnügytörténésze, a Bezsenyi rendőr, valamilyen főnöknek a fia egyébként, de hogy fantasztikusan jó podcastja is volt, nem is tudom, hosszú éveken keresztül, talán a Tengó is Kes névem a 24-en, és...
0: Ja, az ő volt, akkor az
1: én nekem az első, tényleg a Bezsenyivel csináltuk már műsort, sokkal kedvence, sokak nem biztos, hogy bebírták fogadni azt, de a lényeg a Bezsenyi Tomiban, hogy én úgy ismerekedtem meg, de ez nagyon gyors, aztán folytatjuk a Sálingergő. Hogy így csinálta a spanyol inkvizíciót, és én azt hallgattam azt a műsorot, de egy ideig nem ő csinálta, és akkor valahogy így átvette, és volt egy olyan, amikor beszélt, már nem tudom miről, de egy bűnügyi valami. És mondtam, hogy én bírom azokat a műsorokat, de egyébként monologizálnak a műsorok, tehát egy ember van, és mondja a magáét. És ez milyen tök jó. És akkor így mondom, ez is olyan. Mert hogy ugye elkezdett a műsor 8-kor, és olyan fél 9-ig
0: nem volt. Vince Miki szokott jelenni a Szokol ébresztővel.
1: És akkor így mondja. És ez tök jó, de úgy tud jól beszélni, tehát nem az haláli pofa, de kiderült, hogy nem, mert hogy 40 perc volt a felvezetés, és volt vendége, csak 40 percig beszélt, és nem kérdezte meg. És úr kérdezett valamit, elkezdte mondani a vendég, és mondta, hogy igen, mert hogy, és akkor utána megint 15 percet beszéltek, a vendég még beszélt 3 percet, majd megköszönt és elbúcsúzott, és mondtam, hogy ez lesz a kedvenc műsorom mindentől, úgyhogy hát Bezsenyi Tomi óriási haverom, fölhívott minket, csak egy rovat szolgálati közben, hogy megyünk hozzá csütörtök este fúziós műsorra, úgyhogy. Szervusz, Tomi!
0: Ismerek ilyen rádiós műsorvezetőket, akik általában hosszabban kérdeznek.
1: Igen, igen. Amikor az imént a parát kritizáltuk, akkor vannak az ilyen műsorai, nem mindegy, tehát... na!
0: És akkor jön a kolléga... Nem.
1: Ja,
0: és bocsánat. És hogy azt hogy csinálom, hogy ilyen röviden tudok kérdezni? Nem, semmi, tehát, hogy... Miért, vendég. Vagy ennyi, kész. Tehát, hogy nem magyarázom meg. De mindegy, szóval, hogy ott tartottunk, hogy a Schálling, ott azt gondoltam, hogy akkor valóban...
1: Szóval akkor a két szerinted meggyőző és nem tudom, hiteles barátod közül a Schállingnak itt jobban, aki azt mondta, hogy...
0: Igen, mert a másik
1: az... általmazott érvei voltak.
0: A másik az építési beruházó volt, tehát az nem...
1: És szerette volna, hogy
3: ilyen wishful thinking volt a részében.
0: De hát itt eljöttem most itt a Kopaszigát mellett, tehát ugye itt is mi dolgoztunk, mi betonozunk fönn a
2: Marketnak.
0: Itt mi dolgozunk a Mártonhegyi 6 percébe, ahol ugye Tibor Spista bátyád csak lebontott. Csak gondolom Pokorni segítségével csak lebontott egy...
1: Most már azt kell mondani, hogy a Kovács Gergő segítség, de igen.
0: Lebontott egy gyerekkórházat.
1: Igen, igen, tudom.
0: És aztán a gyerekkórház helyére kerül most egy ilyen irodaház épület, és nagyon rajta tartja, tehát nem tudom, hogy hol él éppen Tibor István, de minden esetre az építkezésen rajta tartja a...
1: Hivatalosan, jó, hát a kerületben az biztos, de hogy azt hiszem, hogy ott arra felé van.
0: Az de nem az Egyesült Államokban csapatja.
1: Ja, hogy most pillanat, de hát lehet, hogy most nem jöttek haza valóban, mert más úgy szokott lenni, hogy a minden kétharmad előtt elmennek, és aztán utána haza, de ez most nem az a kétharmad talán, amit haza jöttek, ugye nem tudom éppenség, hogy pillanatják hol van, de hát...
2: Nekem nagyon nem hiányzik.
1: Ezt akartam mondani, hogy megmondod tök őszinte, ezek annyira nem is érdekel, de hogy...
0: De hogy szerencsétlen építésvezetőt az őrületbe kergetik, mert folyamatosan variálnak, hogy akkor mit tudom én, ugye az első, a legfőső szint, ugye elméletileg irodaház ez, de a legfőső szint az magánlakrész. És hogy akkor abban melyik szobában mi legyen, milyen burkolat legyen, ami természetesen nem mindegy, mert akkor, hogy a betont most más, ezért 100 és félre húzod, vagy 101 és félre.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy akkor ott a leány gyermek is legalább annyira szeret így újra fölveretni megézi, mint az édesanyja a hírek szerint? Vagy így újra tervezni, miután már lepakoltak?
0: Folyamatosan, és nagyon komoly műszaki ellenőrök dolgoznak ott, és állandóan megy a hiszti, meg a mindenféle dolog miatt, de variálnak, tehát ott, mit tudom én, az összes nyílászárót lecserélték, mert hogy azt mondta a műszaki ellenőr, hogy fél centivel följebb van, mint a... És akkor újat vettek.
1: Lehet-e egy teljesen más kérdés? Tehát átkanyarodhatunk. Oké, akkor beszéljünk még a Tibor-Istának a házáról.
0: Hogy ne lehetne? Hát
1: nos, azt akartam megkérdezni, mert az előbb azt mondtad, hogy otthonról néztétek, ugye a tévén követétek az eseményeket. Nagyon fontos megkérdezni, hogy melyik tévén. Ugye egyrészt én tényleg megnéztük kíváncsiságú lehetietest. Láttam a jobb műsort, mondjuk annyiban, de nem volt tragikusan rossz. Mindegy, ez... Még tudnék beszélni hosszabban kritikusan.
2: Én Kabalából nem mertem, ezért ezt ismered a sztorit, hogy Kabalából nem mertem a komikus műsort nézni. Mert amikor az előző választás
1: ja,
2: volt,
1: igen,
2: akkor
1: igen, tudom,
2: anyámékkal
1: tudom.
2: Beraktam a kolera vackó csoportban, ugye Bödöcs, már előtte is ilyen nagy izé volt, kb. Táncoltunk a rendszer sírján, mit tudom én, ugye 4 évvel ezelőtt beraktuk a Bödöcsöt, és amikor
1: vége, és vége, akkor a két harmadra kapcsoltátok ki, igen.
2: És arra kapcsoltuk ki, hogy jöttek az eredmények, hogy Bukovári.
1: Na, de nem arra etihetes a lényeg, hanem utána mindegy a Sárival még egy közös, hát Kazimix Károly, így a Kazimix Károly barátunkkal néztük együtt vagy Mr. Cé.
0: Szerintem várjál?
1: Na ez az, hogy mi elkezdtük nézni az RTL-en, ugye Schulz Nóra, és még sokan mások kiváló szakértők, de mondtam, és akkor elkezdett így nőni már a tisztelés, mondom, de Gáborom, tehát hogy meg Sárim, hogy ez annyira nem izgalmas, tehát simán kapcsolat, mert nem kell hosszú időt, kapcsoljuk már át az M1-re, és onnantól kezdve viszont annyira jó volt, mert csak M1-et és hírtévét néztünk. Ne haragudjatok, de annak, tehát jó, tudom, hogy
2: kár öröm. Vagy,
1: hát ez nem kifejezés. Szóval annak azért van egy értéke, amikor a Velkovics Vilmos arca így leesik az alá, vagy lefolyik így az asztal alá. Meg nem játszottunk végül is ivós játékot rá, én nem hiszem alkoholt ők ketten, igen, de szerintem a Mr. Cé azért úgy bírja az alkoholt, de szerintem azt aláhitta volna magát, hogyha annyiszor ivott volna, ha egyszer Mráz Ágostor elmondta, hogy de ez még alacsony feldolgozottság. Volt olyan mondat, arra emlékszem, hogy a mondat elején és a végén is elmondta, hogy még alacsony feldolgozottság, akkor volt ilyen 40 körül, és 30-ról 40-re ugorva, vagy kb. 100 pontot ugrott a tisza föl, de mindegy, tehát, hogy ez kb. 70%-ig játszották, hogy elmondták, hogy még alacsony a feldolgozás, csak aztán engedték. Mert
0: és akkor most mit kezdjünk azzal a 2 millió szavazóval, akik most jönnek rá valamire, vagy nem jönnek rá semmire?
1: Hát de ez most mennyi? Ez van még 2 millió, nem tudom, mit kezdjünk velük.
2: Kell kezdenünk velük?
1: Ők mit kezdenek magukkal most fönn a izébe? Nézzük meg így. Én nem integetnék nekik Flerkéről, de
0: láttam, hogy
1: teljesen mindig.
0: Figyelj!
1: De figyelj!
0: Ezen nagy vita van, és én is itt a műsorvezető kollégámmal, ezen így a Bacsa Botonddal vitatkoztunk, mert azt gondolja, hogy szerinte egy kicsit ezért sok már, amit a Magyar Péter művel a parlamentben. Én még azt gondolom, hogy még azért egyelőre így szórakoztat, tehát hogy leolt mindenkit elküld a... Tehát nekem ezzel sem bajom nincsen, és... És hát nyilván, akik ebben foglalkoznak, azok vagy tudják, hogy hogy vannak parlamentek, ahol nagyjából hasonló hangnemben.
1: Vagy hát arról beszélnek, ugye hangnemben. Szokták mondogatni, meg barátaim is erről beszélgettek, hogy most kezdek kicsit az angol a brit parlamentre hasonlítani, mert nem lehet azt mondani, hogy ne lenne egy parlamentárisan stabil, de ott ugye állandóan az, hogyha valaki nézi, hogy ott ilyen nagyon komoly, ilyen megnyúlt arcú, hát lófejű, ugye?
0: Hát mindenféleképpen, igen, tehát kicsit tipizáljuk a...
1: Feltétlenül body-shamingeljük egy egész nemzetet, én úgy gondolom. Szóval, hogy egy kicsit ilyen...
0: Ilyen ronda, ronda.
1: Szóval ronda kapafog, nem? Tehát arisztokratikus. Lehet, hogy péntekre kivág, de nem hiszem. Szóval, hogy egy ilyen arisztokratikus, jól fölött az emberek, és akkor nagyon gyönyörű brit angolsággal beszélgetnek, és közben a többiek üvöltenek, mint a sakkának, röhögnek.
0: Letetűzik egymást.
1: Igen. Igen. És hogy ez, igen, csak azon gondolkodtam, hogy annyi a különbség nekem, nem akarok nagyban vitatkozni, bár ugye Szabán György azt szereti, hogy vita van a műsorunkban, szóval akkor
0: feljött. Az mindig jó, igen, igen.
1: Úgyhogy csak az a különbség nekem, most tényleg ez történik, de ott tényleg az van, hogy jelk a konzervatív, meg a izék, meg a most már talán a Farage-ék is, tehát üvöltenek egymással is. De itt meg ugye az történik, hogy felszólnak fidesztesek, és folyamatosan ugyanaz az egy ember pofázik bele állandóan, tehát nekem az egy kicsit sok, érted? Tehát,
0: kellene egy próbafülke ide.
1: Mert igen, ja, izéhez, igen, a mörcsökhöz.
0: Igen, a mörcsökhöz, mert félmesztelen férfiak.
3: Azt keresgettem ide a közben a parlamentek
0: kapcsolatban,
3: ugye az angol parlamentet említetted, ott igen, volt ez a John Bersow nevű arc, akit én imádtam. Én már csak azért van ilyen best-of-jai, fönn vannak YouTube-on, érdemes nézni, ő volt a házelnök nagyon sokáig, és egészen elképesztően...
1: Ja, tényleg, azt tudom, igen.
3: Hatalmas figura, meg direkt ilyen vicces nyakkendőkben volt állandóan, és mindenkit leoltott. Körülbelül ugyanígy.
0: Hasonlóképpen szellemes a győri polgármester.
1: Igen, annak is van. Az valahogy nagyon fölkapott a médiában, és szép, amit ő csinálja. És én, amit látok, bocsánat, ez nem csak parlamentben, de ugye által a parlament is, tehát aki szerintem nagyon éli ezt, nyilván a Magyar Péter, de hát ő erre várt, meg oké, ez nem volt meglepő, hogy ilyen meglepően szereti nekem, úgy tűnt ezt a Vitézi Dávid például, tehát ő állatira előre tolja magát, és így nagyon szereti így frappánsan jól izén visszavágni ezekre a hány LMBTQ óvodást kell átműteni, nem tudom mire a cserébe azért, és nagyon szépen vissza tud válaszolni. Tehát nekem az nekem váratlanul, mert azt hittem, hogy ez nagyon szakmai lesz, tehát megkapta a vasutat, én most elkezd tologatni vonatokat képzeletbe, és hogy el lesz ezzel, és el is van szerintem, tehát valószínűleg ez lesz, de hogy baromira szépen a médiában imádja azt, azért, hogy visszaszólhat, beszólhat, odaszólhat. Szervusz, Ádám, na, azért mondjuk el, hogy kilátszódik. De édes vagy, köszönjük szépen.
3: Nagyon.
1: Horváth Ádám, szóval kapcsolat, Szlovenské tango. Már igen, jó vagyok, igen, pontosan.
0: Igen.
1: Szervusz. Na, akkor, hogy most ne csak az, aki nincs itt, tehát Horváth Ádám a szlovák kapcsolatban lefotózott minket. És akkor,
3: úgy tett szerintem.
1: Csak igen, lehet, csak igen.
0: Úgy tett. És lesz országos frekvenciátok, vagy most hallom a vitát erről.
1: Legyen. Hallom
0: a mindenféle véleményeket ebben a kapcsolatban.
1: Én nem örülnék.
3: Én még nem hallottam.
1: Mi nem hallottuk régen, mert te hallgatod a tilost. Annyival, hogy beljebb egyébként hallgatod a tilost.
0: Kevés tilost hallgattam.
1: Én azért most nekem volt, ezt szerintem meséltem, hogy mindig egy ilyen egy-két hónapos lemaradás voltam tilos rádió hallgatásban. Most nagyjából a sok podcast miatt már ilyen fél évesben vagyok. Tehát amiről most beszélünk, az egy fél év múlva már én is hozzátok szól. Vagy most beszélsz, mert egyáltalán hallgatja én. Fél éves késésre.
3: Én meg olyan vagyok, filmesek, tudod, akik így nem nézik a filmeket, csak
1: gyermek.
3: Csinálják.
1: Hello. Gyermek jött ide, és meg kell dicsérni a pólóját, mert hogy valóban
0: tilos rádiós póló volt.
1: Igen. Figyelj, tehát akkor te nem voltál ilyen...
0: Mi?
1: Hogyan? Hát az O1G-ből a G, aki azt csinálja, hogy megnézi, hogy hogyan szenved a Fidesz egy izébe.
0: Elfelejtettem.
1: Tehát, elfelejtettem kár örvendeni.
0: Ha rám írsz, akkor biztos néztem hát volna, most, hogy...
1: Bocsánat, nekem a szüleimet kellett fölírnom, mert itt néztek, mondták egy partizánt, mondom, hogy ezt felejtsétek el nagyon gyorsan, és azonnal kapcsolatok a hirtében.
0: Igen.
1: Tényleg ott volt basszus, abban volt Kraft. Gyönyörű volt. Hát, basszus, nekem az a Facebookon az a háttérképem, tehát azok az arcok, az csodálatos. Tényleg, azért jöttem vissza a Facebookra, tényleg viccen kívül, mert elkezdtem nézni, csak úgy vagyok, Tótavi Árpád mondta, hogy már azért gyomorrontás van a fideszes könnyektől, most már én is úgy vagyok, hogy egy hónap után még vicces, de már tényleg így. Ez már ilyen unalma, de inősmétlő lenni azért, de tényleg elképesztő.
0: És akkor várjátok az elszámoltatást, és
3: hát várjuk is... inkább, nem várj.
0: Azon ment a vita szerdán, hogy a vezetőszár szó az új szó.
1: És mennyire?
0: Hát én azon gondolkoztam, hogy vezetőszáron nem csak...
3: A ló, ez ilyen ló valami, nem?
0: Hát általában igen, csak mondjuk Hadházi Ákos szokott vezetőszárat emlegetni, hogy most hát már akkor talán a Munka a Világa program, vagy
1: vissza... Út a börtönbe,
0: nem? Út a börtönbe program keretében talán meg kéne valósítani.
1: Na jó, de mennyire és új szó, mit számít annak? Mert mit tudom én annak idején?
0: A kis pajtások azt gondolták, hogy ez egy új szó. Tehát ez most jött be.
1: Ez egészen biztos, hogy már a 15 évvel ezelőtti...
0: De nem is...
1: A lónál biztos, hogy volt.
0: Nem is zűnüldözésnél, hanem a lósportban.
1: A lósportban szerintem...
0: A vezetőszáraz szerintem...
3: Vagy ló nem csak sport, hanem a ló... Izé,
1: lóla lózásnál is.
0: Igen.
1: Hát mint haszonállat, igen. De én azt mondom neked, hogy már csak mint bűnöző izé is ilyen, szerintem a, én nem tudom, ahogy hívták ezeket, a Hulcsár Attila, meg nem tudom, szerintem lehet, hogy 20 éve is hallottam már ezt a szót simán. De hogy amikor a fideszesek mondták, hogy majd vezető szerenkénál a gyúrságot, nem tudom, akkor biztos, hogy volt már, tehát, hogy úgyhogy ez nem új szó, ezen lendüljünk túl. A következő fontos kérdésem, hogyha szabad így ugrálni a témák között, és mert muszáj lenne bemondanunk egy apró szolgálati közleményt, és ehhez pedig egy nagyon fontos, ilyen hármasba besegíthetnél nekünk a probléma megoldásba, ez például, ki tudja mondani az szót az egyik.
0: Probléma megoldás,
1: köszönöm.
3: Várja, amíg iszol, ja nem, de csak, ennyi volt, csak de annyit mondjad, teszek hozzá, én ugyan unalmas helyen néztem, mert csak a HVG-nek az izét, én ott éreztem, hogy itt marha nagy változás lesz.
0: Óriási nagy változás.
3: Amikor
1: meg akarok ismételni ezt péntek, akkor lesz ló.
3: Amikor az egerszegi eredmények kezdtek bejönni, és ott Egerszeg, ugye, amit mindig az utolsó Fideszes bástyának szoktak tekinteni, ott is eléggé nagy bukovári volt a Fidesznek. Úgyhogy,
1: na és ugye úgy volt, hogy láttuk azt is, hogy... Hát a Sári, mint Vasi ugye nézte, és mondta, hogy az elég cikk, hogy ott van az egyetlen, ahol majdnem három helyen, hát azért ott Szombathely meg környéken nem, de ott két helyen vezet még a Fidesz. De az volt a nagyon érdekes benne, hogy ugye volt, ahol elhúzott a Tisza a vérbe, volt, ahol így nem gondoltad volna, de nyer, de hol a Fidesz vezetett, nem volt, ahol nagyon, tehát nem maradt fideszes térség az ország, vagy effektív fideszes.
3: Hát ott azért a Sopron környéke az ott meg az a észak.
1: Igen, de nem vezet nagyon-nagyon ott se. Tehát maradt fideszes, de nem volt olyan, ahol ilyen elképesztően elhúzott.
3: Hát vagy ott ez egy ilyen góc, vagy nem tudom, hogy nem.
1: Volt. Egy-két ilyen Bergen van, gócia. De ezek ilyen nagyon-nagyon pici góci. Elmondok egy történetet.
3: Ergen gócia.
1: Gyorsan eszembe sem, mert egy nagyon jó történet volt. Tök mindegy, hogy kimondtam, majd azon kívül elmondom.
3: Történet, nézhető történet.
1: Igen, jó történet, keresztény történet, és nézhető történet lesz. Ez hallgatható történet, szóval, hogy De a város szívesen elmondom, tehát Vecsésen volt ismerősöm, aki Tisza szigetezett, nem Vecsési egyébként, de Tisza szigeteseknek ott besegített, és ott mondták, hogy ott nem nagyon szeretnek egy bizonyos helyen állni a tiszások, mert nagyon sokszor beszólt nekik valaki, és ott ült a fideszes, és ott nagyon, amúgy is nagyon fideszes a környék. És akkor megnézte aztán az ismerősöm, bocsánat, tehát az ő felesége volt, de mindegy, tehát a feleség is, meg ő is megnézte aznap, amikor jöttek a választási eredmények, hogy teljesített, ugye, de egészen kicsire lehet, de majdnem utcák lehet bontani, aha. És ahol ugye nem akartak, vagy ilyen húzott szájra álltak a tiszások, az azért nagyon fideszes, rommá verték a Fideszt. És akkor később ugye visszamentek így a... Mondtam, hogy Vecsés.
0: Igen.
1: Mondtam. Igen, tehát rendes Vecsés. Ez emberek, és volt olyan pillanat, azt mesélték, mert ugye visszament a Tiszaszigetek, és kérdezték, ez hogy lehet. És azt mondta, hogy azt mesélték, hogy volt egy, nem tudom, ilyen, ez nem politikai lapon, tehát valamikor csak összeülnek a faluba, és csinálnak ezt-azt, és beszélgettek egymással, hogy de hogy a felém. És nagyon sokan ott mondták el egymásnak, hogy jó, hát én amúgy tiszás voltam, csak nem mertem elmondani, mert azt hittem, hogy ti fideszesek vagytok, és hogy kiderült, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki, aki nem, az nem is jött el már, de hogy mindenki tiszás volt, csak nem mert elmondani másiknak. Tehát, hogy például azon a részen, ahol nem mertek, és a Tisza egyáltalán nem számított rá, hogy ott nyerhet, takonyra verték gyakorlatilag a Fideszt, úgyhogy na mindegy, ilyenek.
0: És ugye ez a Sopron is azért érdekes környék, mert ugye az egyik ilyen cég, aminek alvállalkozói vagyunk, az a legnagyobb építési vállalkozó Nyugat-Európa, a Westbau Hungária.
3: Ismerem, igen.
0: Persze, hogy ismered. És hogy dolgozunk annak a cégnek, ami az ő alvállalkozójuk, és ott beszélgettem a titkárnőkkel, ugye minden hónapban megyek elszámolni velük, és így szóba került ez, hogy most ki mit vár ezértől a választás eredményétől, és mesélte az egyik titkárnő, hogy valamelyik nap ment haza Kapuvárra, és hogy...
1: Olaj, nem.
0: És hogy nem lehetett mozdulni a városban, és hogy kiderült, hogy mi van?
1: Semmi.
0: Konsti miért az a fejét?
1: Nem, majd.
0: De a belsős poénból máncolom, maradtam.
1: Nem mindegy, igen.
0: Na mindegy, szóval, hogy Magyar
3: Táncolok
0: Péter volt.
3: Táncolok egy jót itt közben.
0: Hogy Magyar Péter volt ott, és...
1: Ja, igen.
0: Mert ugye én Szárföldre járok, és Szárföld meg Kapuvár az egymástól. Hát, mennyire van?
1: Hát azt nem, de tudom, hogy ott. 20 kilométer. Igen, tehát
0: És hogy, hogy ott is hatalmas tömeg volt. Ennek ellenére persze azért ott maradtak ezek fideszes jelöltek talpon.
1: Bocsánat, igen. Tehát, hogy
3: nem tudom, de és a témát fel akartam most vezetni.
1: Szolgálati közleményt ja, akartam, más-másra kapcsolatban akartam mondani, ugye, hogy ne felejtsük azt el. Hát gyakorlatilag programajánló, hogy ugye szerdán alternap lesz a Tilos, most nem sorolom fel, addig nagyon sok lesz, és menjetek fel a Tilos oldalára, ott vár benneteket interaktív programfizet, meg tehetni, hogy milyen nap, de azért fontos nekünk az alternap, mert hogy ugye az június 10-e szerda, és hát hagyományoknak megfelelően június 10-én lassan majd el kell kezdenünk írni rá. Ha még adásba akarunk írni azért. Szóval január 10-én szerdán alternapon, ami most nem reginap, a szerdán nem alternap, alternapon fogunk főzni a szokásos káposztás kondér, 4 hússal, káposztával, és egy best of csapattal, tehát akik az évek során sokat segítettek, és hát az is jubilál, hiszen az is 10. káposztás kondér lett. Ez nagyon jó. Igen, ám de.

0: Hát végig
1: Kaktusz
0: minden...
1: Gyuri telefonál közben.
2: Ez kedves tőle, de
1: majd visz fölveszem utólag. Írjon SMS-t, ha az adáshoz szeretne hozzászólni.
2: Igen.
0: Igen. És hát ugye mi is aggódtunk, hogy vajon a Bohemian Betyárs hangversenyt azt elmossa-e az eső, mert csütörtökre még ezért rossz időt írtak.
2: Igen.
0: És aztán a kollégámmal is beszélgettem, a Botondal, aki mondta, hogy hát attól fél, mert hogy a barátjának szombaton lesz vidéken esküvője, és hogy esetleg azt is szabadtéri eseményről van szó, hogy esetleg azt is elfogja az eső mosni, mert az időkép az még azt írja, hogy szombaton is rossz idő lesz.
2: Ezeket egyébként valóban nem tudta eltalálni soha mostanában.
0: Nem.
2: Nagyobb az esélye, hogy nem lesz, igen, hogyha azt írja az időkép, hogy lesz. Csak kérdezem, hogy készüljünk-e arra, hogy mi van akkor, hogyha tényleg akkora van, hogy, és ezt nem tudom, hogy szokott lenni egyébként, tehát hogy bevallom, hiszen nekünk óriási mázling van, de volt egy idő, vagy persze egy év volt, amikor ilyen vacakabb volt, tehát hogy kicsit úgy szemerkélt, vacak volt, mit tudom én, de hát ez semmi. Az tető alatt. Ez
1: tető, úgyis hozzá szakott a Robi.
2: Csak ugye, hogyha véletlenül mégis jönne egy bazi nagy vihar, akkor mit csinálunk?
1: Szerintem ilyenkor, nem aggódok. Én nem aggódnék.
2: Nem azt mondtam, hogy aggódjak, semmiképp nem akarok aggódni.
0: Nincs esőnap.
1: Csak ne legyen V-terv, legyünk fideszesek
2: legyünk,
1: ebben
2: legyünk,
1: most.
2: Legyen, hát...
1: Ne legyen, nem kell B-terv.
2: Nem kell B-terv, jó. Akkor szerintem... nekik is milyen jó bejött.
0: Szerintem.
2: Akkor majd jövő lesz a tizedik bogás.
0: Szerintem jó idő lesz a négy húsos káposztástálnak, egy kis eső, az biztos, hogy
1: egy
0: nem
1: árt. Egy reggelit hozzád az ég.
2: Jó, hát bocsánat, most breaking news, most érkezett Kaktusz Gyuri, nem lesz eső, három,
1: azt írja a Kaktusz.
2: Négy felkiáltó jelöl, úgyhogy akkor elnézést, ezt felejtsük el ezt a részét az adásnak.
0: Igen.
2: Érjük vissza a rendszerváltásra. Ez rendszerváltásabb rendszerváltás, mint a 89-es, és ha igen, miért? Van rá 10 perc.
1: Nem, mert még nekem is lesz egy kérdésem, úgyhogy akkor 7.
2: Van rá 6 perc.
0: Van rá, mert...
2: Már csak öt, mert
0: sokkal inkább rendszerváltozásnak érzem, mint az 1900...
2: Én is csak, mert nem volt ott az előzőnél.
0: 1989-est, de mondom, hogy tehát ott azért Krassú Gyuri megmondta, hogy ne ürüljünk már meg teljesen, tehát, hogy a komcsik összefognak a régi komcsik az új komcsikkal, és az első pillanatok mindig azt mondta, hogy ez nem. Tehát, hogy a 4-igenes népszavazás az 51-49%, tehát ez biztos, hogy kamu, és a Gyuri azért meglehetősen jól látta azt, ami aztán végül is a koalíció lett, az SZDSZ-MSZP koalíció, és tehát, hogy ő nem hitte rendszerváltásban, tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy most mit gondol.
2: Bocsáss meg, igen, arra akarok lenni.
0: De, hogy és hát valóban, szóval ez most sokkal inkább rendszerváltósabb lesz, leginkább azért, mert hogy lesznek személyi felelősök meg lesznek találva.
2: Figyelj, 6-7, mennyi volt? 7-7 hete volt, 8-dik, nem mindegy, tök mindegy. De hogy az alapján erősnek tűnik így a...
0: Hát rárúgták az ajtót, hál' Istennek, igen, a Csoze bandára. azt gondolom.
2: Dedikáltan elküldjük ezt az adást.
0: És nagyon drukkolok. Én optimista vagyok, meg így élvezem, meg szeretem.
2: Nekem is a Fidesz könny az üzemanyagom.
0: Tehát. Nagyon... ugye igyekszem, tehát nagyon nyomasztott már az óriás plakát kampány. Onnan is látod,
1: sokan ezt mondták egyébként, hogy ennek örülnek a legjobban. Tehát, hogy igazából most nem is a gazdasági vagy akár...
2: És látható a hiányok, mert nagyon sok helyen úgy vitték el, hogy mindig semmi. Tehát, hogy igen, látod a hűlt helyét annak a szemétnek, ami ott volt. Igen.
0: Le van szürkével.
2: Nagyon, bocsánat, csak a Krassó Györgyi jutott eszembe, hogy nekem volt, hogy mit mondanak, kérdezett. Hogy én kezdve összeírtam egy ilyen 25-ös listát, annyira jött ki, tehát nem ez volt a célom, hogy így olyan embereknek tök kíváncsi lettem volna a véleményet. Nagyon kíváncsi, hogy kik mondanának, ha ezt látnák, de már nem láthatták. Tehát kezdődik még visszafele Nádasdy Ádámmal, és a
0: igen, György
2: Kálmán
0: Péter,
2: László, György Péter, Tamás Gáspár Miklós.
0: Azt nagyon sajnálom, hogy ezek az emberek így nem érték ezt meg.
2: Hát és ez minél visszaemlékeztet, még közelebb ugye szegény Nádasdy Ádámnál, aki két héttel maradt le róla, vagy hogy mondjam szépen, nem tudom ezt, hogy lehet ilyen nem kegyelmes értelem mondani, de talán ez nem az. És hogy de hát ha már ő, akkor Kálmán László, ha már ő, akkor Vágó István, aki nagyon sokat, és még sőt, tehát egy nagyon sokan ember. Igazából azt csináltam, hogy olyat néztem, hogy mondjuk aki 15-16 környéken, tehát ezért ért már ebben, tehát nem az, hogy

0: három hónapot élt csak a NER-be, tehát hogy nem is volt még akkor NER-be.
1: Hát de akkor még nem szopott. Bocsánat.
0: Azt mondom, tehát ilyen 15-16 után hunyt el, és mondjuk 20-26
1: lehetett sejteni, hogy nem lesz jó a Fidesz kétharmad.
0: Igen, tehát akkor már meg lehetett tapasztalni, ez másfél ciklus óta nem jó, akkor ez nem lesz. András Evivál, Megyesi, ugye én sokan, bocsánat, tehát hogy Langyörgyit felírta, mindegy, tehát nagyon-nagyon érdekelne most, hogy ezért sajnálom, hogy ők nekik nem... Jó, nem írtam mondjuk be szegény Bálint gazdát, aki, tehát legyünk logikusak, tehát aki még mondjuk nem most lenne 124 éves, hanem tényleg még akár meg is élhette volna, de valóban igen, érdekes, hogy... Na mindegy, bocsánat, nem
1: de
0: akartam
1: azért ennyire... tehát én úgy voltam vele, hogy örülök neki, hogy ezt azért sikerült megérni, tehát én kifejezetten... élvezem. Most nem azt mondom, hogy most már akkor meg is halhatok.
0: Ne, hát most van most még ötleteit.
1: De hogy azt, hogy mi lett volna, tehát én azt megmondtam, hogy én nem fogom 4 évén keresztül még ennek a bandának a vigyorgását nézni. No any fucking way.
0: Hát akkor mi kikapcsolod a tévét? Vagy?
1: Nem.
2: Öltözés?
1: Télak, igen.
2: Ah. Igen, mi is ezen gondol, vagy hát ezen szerintem sokan gondolkodtunk.
1: Igen.
0: Nekünk is megfordul a fejünkbe, igen. Illetve hát édesapám szavait hadd idézzem, ugye, aki most azért küzdik egy kicsit a betegségével, de mondta, hogy jogulás. Mindegy, mert köszönöm szépen, hogy viszont ezeknek én nem halok meg, és betartott a szerencsére, úgyhogy sajnos egy közben ilyen nagy gyógyulás közben baleset is érte, úgyhogy eltört a jobb kezed, de ballal iszonyatosan gyakorolta, hogy rendesen ballal is be tudja húzni, úgyhogy sajnos mozgóurnát kellett írni, mert volt egy kisebb balesete, de ballal gyakorolta az X-ezést, úgyhogy...
1: Állandó lottózó, hova járok, ugye, de oda mindig úgy mentem be, és hogy hoztam Pataki Attilának. Hoztam Pataki Attilának a pénzt, meg...
2: Figyelj, most már annyira a végén vagyunk, hogy...
0: Van egy kérdésed, és addig lerakom, és elkezdek írni rá, ha nem haragszol,
2: jó? Jó. Na szóval a kérdésem az, hogy egyébként visszatekint még az előző rendszerváltásra, a régire, a koraira, amit te láttál azért már elég, hogy mondjam, értő szemmel.
1: Igen.
2: Hogy akkor szoktak ilyenek mondani, vagy ez egy ilyen közhely tulajdonképpen, hogy vannak a rendszerváltásnak voltak nyertesei, meg vesztesei. Hogy... ez most egy ilyen kettős kérdés, hogy te tartod magad valamelyik közé ezek közül, az előzőnél, és hogy szerinted az mostani rendszerváltásnál mikor fog kiderülni, leszámítva a neres bűnözőket, hogy kik a nyertesei és kik a vesztesei?
1: Az előzőnél, hát Franz se tudja, mert hogy igazából mondhatnám azt, hogy vesztese vagyok. Tehát, hogy azért én is a pajtásaim, tehát ha megnézzük Nagy Jenőt, Laci Kerikát, meg azokat, akik aztán nem kezdtek el politizálni, illetve nem ültek be a parlamentbe. Tehát ők nyugodtan mondhatták azt, hogy anyám, én nem ezt a lovat akartam. És hogy a Zsille Zolitól kezdve Krasson keresztül, tehát akik ugye én azt szoktam mondani, hogy a szocializmus szövődményeibe haltak bele, hogy ők vesztesei voltak. Ha azt nézem, hogy én életben maradtam, de az nem a rendszerváltásnak volt köszönhető, akkor mondhatnám azt is, hogy nyertese vagyok. De most inkább érzem magam nyertesének a rendszerváltásnak, és anyagi értelemben természetesen nem, mert ugyanúgy be kell járnom dolgozni, ugyanúgy kell 2 tonna cementet felpakolnom, lepakolnom a teherautóra, de hogy innen már csak jó lehet, tehát, hogy... És bent volt Németh Gábor egy fél évvel ezelőtt nálam a rádióban, és hosszasan beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő attól fél, hogy április 12-e után lesz Magyarországnak egy nagyon vidám része, és lesz egy nagyon szomorú része. Akkor még nem tudtuk, tehát még fogalmunk sem volt, nem is sejtettük azt, szerintem akkor, mikor Gáborral beszéltünk erről, hogy...
0: Kétharmad.
1: Hogy kétharmad, és ezért csak van azt láttuk, része. hogy nyif-nyaf lesz. és nyilván most is van, tehát biztos vagyok benne, hogy ez a 2 millió, aki most már nem tudom, hogy 2 millió, most azt hiszem 100 ember ment föl a Sándor Palota elé. Szolidaritási tüntet.
0: 743 az Andrássy, tehát igen.
1: És hogy emberek, akik 16 éven keresztül csak Kossuth Rádiót hallgattak, csak TV2 tényeket néztek, vagy ez dobta neki az algoritmus, azok most mit tudnak kezdeni ezzel a helyzettel, amikor kiderül, hogy minden hazugság volt, és hogy mindent elloptak.
0: Hát és hogyha eléggé most tájékozódnak, jó elkerül, akkor maguk, akik hazudtak, mondják el némelyikük, hogy hát igen, ez még speciál nem volt. Tehát, hogy nagyon sokszor gyakorlatilag ők maguk vallják be nekik, hogy kicsit hazudtuk neki.
1: Tehát az országnak azt kifejezetten sajnálom.
0: Igen, tényleg nekem is van egy ilyen, miközben tényleg egyrészt fideszes könnyekből táplálkozom az elmúlt másfél hónapban, másrészt meg valóban majdnem egy ilyen érzés.
2: Hát azért reméljük, minél kevesebb vesztese lesz a dolognak.
0: Lassan.
2: Hát végére érünk.
0: Ja. Végére érünk, az adás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
2: Átadjuk akkor neked.
0: És akkor itt van pedig
2: hát a Faszkárdíjat.
0: Faszkárdi,
2: és az aljára írtunk is üzenetet.
0: Szép, úgyhogy,
1: hát nagyon szépen.
0: Nagyon szépen megható.
2: Mert ha lejönne ez a izé, akkor egy kis pillanatragasztó.
1: Ha most a tévébe, tehát a tíz, tehát a nézők kedvéért mondjuk el, hogy ugye a Faszkárdíj mellett, ami hát tényleg egy...
0: Ez egy rong,
1: enyhén erotikus szoborka. Oszkár szobor, annak azon az ajánlja, a tizedik adás minden csodás percért, Malkovics és Konsti. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi köszönjük szépen, és az elmúlt tíz évet. Jövőre megbeszéljük, hogy arra mentek a dolgok, amerre akartuk, meg hogy a sajátjaink,
1: illetve a formádján.
0: Hát az mondjuk talán marad, de...
2: És legyetek jók, ha tudtok, lesz meg egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának, méltányos békét Ukrajnának.
0: Yes, sir.
1: If is a chance, Putin, rohagy meg.
0: És így tovább, és jövünk jövő héten is. Most a péntek van, akkor
2: ismétlés lesz.
0: Ismétlést volt lesz.
2: Most halljátok, ha
0: nem
2: most
0: sokára, nem sokára újra jövünk élőben, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Ha most ezt halljátok, akkor péntek van.
0: Igen.
2: És kiderül, hogy megásztunk.
0: Igen. És már tudjuk, hogy mi volt, amikor lesz. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy mégis lehet a találásunk.
2: Igen, itt a technikának is.
0: Sziasztok. Technikusoknak ezzel köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Sziasztok.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A macska mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
2: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
1: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
3: Na, mi lenne a dolgom?
1: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
4: Összeállítani az étrendet, és naponta frissebb ébédet, friss vacsorát főzni.
3: És a beszerzés?
1: Aggályoskodott a macska.
4: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
1: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
2: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
3: Máj,
2: mondta a círmos.
1: Hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
3: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
1: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja is a kezébe a tálat.
3: Viheted?
1: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
4: Mi volt az ebéd?
3: Máj.
4: Életemben ilyen krumpli ízű májat még ne lettem.
3: Máj mezei módra,
1: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a... soros.
2: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
3: Máj,
1: mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
3: Máj.
4: Ej, de furcsa májat teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
3: Máj kertész módra.
1: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
3: Máj, tavaszi módra.
1: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... Hughes, a soros, az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán, és benyit a konyhába.
4: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
1: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kottyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.
4: Ah!

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas király. Ez a király mindenkitől megkövetelte, hogy szeressék. Ám mivel ez parancsszóra nem megy, be kellett érnie azzal, hogy amikor eltüsszenti magát, a birodalmában mindenki, még az utolsó papagáj is rávágja.
1: Adj Isten egészségére, uram királyom, adj Isten egészségére.
0: Mondták is, kivéve a csillagszemű juhászt. Ő ilyenkor hallgatott. Megelégelte ezt egyszer a király, színe elé parancsolta a juhászt.
2: Hallod-e te, juhász? Mondd Izibe, adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Adj Isten egészségemre, uram királyom.
0: A király elvörösödött.
2: Mondd nekem.
0: A juhász elmosolyodott.
3: Nekem?
0: A király toporzékolni kezdett.
2: De nekem, nekem adjon egészségemre.
0: A juhász csak tovább mosolygott.
3: Azt én bizony addig nem mondom, amíg feleségül nem adja hozzám a király kisasszonyt, uram királyom.
0: Ott ültem a teremben a király kisasszony. Nagyon tetszett neki a bátor legény, de szólni nem szólt egy szót sem. Hanem a király égtelenül megmérgedett. Fogadta a juhászt a darabontokkal, és a hóbundájú medve barlangjába vettette. Az kitátotta a száját, hogy majd hambe kapja, de amikor meglátta a csillagszemét, bekucorodott a barlang sarkába. Reggel mentek a király emberei, hogy összeszedjék a csontokat. De a juhásznak esze ágában nem volt meghalni, még azt is mondta.
3: 10 haláltól sem félek, ha a király kisasszonyról van szó.
2: Menj akkor a 10 halálba, gazember!
0: És az óriás sündisznók tanyájába vettette a juhászt. Azok meg is indultak felé, de a juhász elővette a pikuláját, és olyan szívfacsaróan fújta, hogy nem tudták bántani. Reggel, amikor mentek a király emberei a maradványaiért, még mindig összekapaszkodva ropták a pikulaszóra. Azt mondta akkor a juhász.
3: 100 halált megvetek, úgyis a király kisasszony lesz a feleségem.
2: Úgy? 100 halált? Vessétek hát a kaszásverembe!
0: Meg is fogták a darabontok a legényt, ő azonban arra kérte őket, előtte menjenek ki kicsinség, hadd nézzen le a verembe, hát ha meggondolja magát. Amikor kimentek a darabontok, a botjára akasztotta a szűrjet meg a kabátját, és kikiabált nekik.
3: Taszítsatok csak be! Én bizony nem mondom, hogy adj Isten egészségére, uram királyom!
0: Reggel a király emberei egészen oda voltak, amikor észrevették a csillagszemű juhászt a sarokban, épségben. A király levegő után kapkodott, majd megkérdezte.
2: Na juhász, mondod-e már, hogy adj Isten egészségére, uram királyom?
3: Nem én, amíg nekem nem adja fenséged a király kisasszonyt.
0: Látta a király, hogy fenyegetéssel nem jut semmire. Elhatározta, hogy mással próbálkozik. Befogatott, maga mellé ültette a juhászt, és az ezüst erdejébe mutatott.
2: Nézd, juhász, itt ez az ezüst erdő. Neked adom, ha azt mondod. Adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Akkor a király elvezette őt az aranyvárhoz.
2: Látod ezt az aranyvárat itt? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Tovább hajtottak a gyémántóhoz.
2: A tied? A tied ez is, meg az aranyvár, meg az ezüst erdő, csak mondd végre, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: A király összeomlott.
2: Ide hallgass! Neked adom a lányom, a tiéd egy életre, de akkor aztán mondd nekem, hogy adj Isten egészségére, uram királyom!
0: Rábámult a juhász.
3: Fenséges királyom, már miért nem mondanám?
0: Ő de megörült ennek a király. Még aznap megülték a lakodalmat. levágtak 70 ökröt, folyt a bor patakokba, 3 nap, 3 éjszaka rúgta a násznép a táncot. A király pedig, mit agadás, jócskán felöntött a garatra. Ilyenkor semmi más nem segített rajta, csak kedvenc étele a tornás disznófej. Septibe meg is rendelte. Hát, amint hozza a szakács, és leteszi elé az ezüsttálcán aranyszegéllyel és gyémántkövekkel kirakva, a királynak elfacsarja az órát a jó erős torma, és akkorát tüsszent, hogy 7 faluval arrébb is kiugrasztja az alvókat az ágyból.
1: Adj Istenek egészségére! Adj Istenek egészségére!
0: Minden tekintet a juhászra szegeződött. Az nagyot kortyolt a poharából, szép testes rajnai volt benne, csak nézett a királyra a csillag szemével, mintha bűvölni akarná. Aztán ezt mondta.
3: Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Uram királyom, adj Isten egészségére!

zsibbadt, örömteli moráj futott végig a népen. A király kisasszony a szája elé kapta a kezét, ugrott egyet örömébe, a király pedig olyan, de olyan forró boldogság öntött el, hogy menten a szívéhez kapott. És lefordult a székre, holtan. Csillagszemű juhászból nagy, igazságos és szeretett király lett. Hosszú uralkodása alatt egyszer sem jutott eszébe, hogy bárkitől a kedve ellenére kérje, éltesse őt, ha esik, ha fúj. A népe minden alkalommal magától kívánt neki jó egészséget, ha tüsszentett. Meg akkor is, ha nem.

0: Mosonyi Aliz. Mese a rettentő rablóról. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy rettentő rabló rejtőzködött a hatlövetű pisztolyával. Egész nap rejtőzködött, csak éjjel jött elő. De akkor aztán előpattant merészen.
1: Fel a kezekkel!
0: Ordította teljes lábosra, és rászegezte hatlövetű pisztolyát.
1: Pénzt vagy életet!
0: Ordította palacsinta sütőre.
1: Halálfia vagy!
0: Ordította merőkanára.
1: Meg nem adszány, ha kedves az életed!
0: Ordított a sodrófára.
1: Hat lövet és hét lövet! Elő az aranykörmöcöket!
0: Ordított a pogácsa szaggatóra.
2: Hagyalom!
0: Mondta a teljes lábos.
3: Kegyelem!
0: Mondta a palacsinta sütő.
3: Kegyelem!
0: Mondta a merőkanál.
4: Kegyelem!
0: Mondta a sodrófa.
3: Kegyelem!
0: Mondta a pogácsa szaggató.
1: Nincs kegyelem!
0: Ordította a rettentő rabló.
1: Reszkessetek!
0: Ordította, és visszamászott a sótartóba.

Tilos Maraton, a Tilos Rádió rendezvénye, melyen a rádió éves működéséhez gyűjtjük az adományokat. Mert a Tilos Rádió a te rádiód. Eseményünk minden év júniusában zajlik, az FM 90.3-as frekvencián, online térben és a Dürer kertben. Idén, június 5-én költözünk ki a Dürerbe. 9 napon át rendkívül változatos koncertekkel, DJ-kkel és programokkal készültünk nektek. Ahogy lenni szokott, a tűzrakóhelyek tüzelővel és bográcsokkal telnek meg. Az adománypultban rengeteg tilosos portéka közül lehet válogatni. A befolyt támogatás teljes egészében a rádió éves működésére fordítódik. Legyen frekvencia, Tilos, FM 90.3. Adás van!

A Tilos Rádió Nové műsorának hírei következnek. A Persistence of Sound, egy londoni független lemezkiadó, amely a konkrét zenét, a terepi felvételeket és a közöttük lévő kategorizálhatatlan hangokat népszerűsíti. A kiadót a Lanham Research Center konkrét zenei együttes tagja Ian Chambers zeneszerző alapította. A kiadó célja az elektroakusztikus zene világának legfontosabb zeneszerzőit, a kortárs nemzetközi terepi felvételeket, valamint egyéb műfajokon kívül eső, nehezen besorolható zenék bemutatása. A kiadó a kiadványait annak tudatában adja ki, hogy a helyszíni hangfelvételek, akár nyers formájukban, akár zeneszerzői ötletként, fontos helyet foglalnak el a kultúránkban. Az olyan zeneszerzők munkássága jelent számukra inspirációt, mint Luc Ferrari, Beatrice Ferreira, Pierre Henry és Pierre Schaeffer, valamint a hangfelvételeket készítő Chris Watson, Bernie Krause és Jana Vindoran. A kiadó 2019-ben három nagy lemezt adott ki. Mindhárom azt vizsgálja, hogy a helyszíni felvételek milyen erővel hatnak az érzelmekre és az emlékekre, milyen zene rejlik a minket körülvevő mindennapi hangokban, valamint azt, hogy manapság hogyan alkalmazzák a konkrét zene szalagos hangtechnikáit, amelyek a valós világ konkrét hangjait alakítják át. A kiadó eddig 19 albumot adott ki, melynek egy részét CD-n, a többit nagylemezen adta ki. Az albumok borítóinak egyedi jellegzetes grafikáit Matthew Young készíti. Május 22-én Laura Jolers címmel nagylemezen jelent meg Brünnhilde Ferrari, Eiko Ishibashi és Jim O'Rourke közös munkájának eredménye. Brünnhilde Meyer Ferrari 1937-ben Frankfurt am Mainban született német zeneszerző, énekesnő és zenész. Az 1950-es években Párizsban telepedett le, ahol Pierre Schaeffer zeneszerző munkatársa lett, aki 1951-ben létrehozta a francia ORTF állami rádióállomás Groupe de Recherche de Musique Concrète JRMC nevű csoportját. Mint ismeretes, általában Schaeffer tartják az első zeneszerzőnek, aki mágnes szallaggal hozott létre zenét. Brünnhilde Ferrari 1959-től Luc Ferrari munkatársa és társa volt, aki az élettel, zenével és zeneszerzéssel kapcsolatos tanácsaival segített neki saját rádiójátékainak és saját szerzeményeinek létrehozásában. Ferrari halála után férje kiterjedt archívumának gondozója lett, megalapította az Association Presse-Curien Luc Ferrari barátai szervezetet, és megírta a Musique dans les spasmes című könyvet, illetve 2019-ben a Luc Ferrari Complete Works című monográfiát. Brünnhilde Meyer Ferrari zenészként, cselló, elektromos gitár, Luc Ferrari számos felvételén hallható. Saját zeneszerzői munkásságának felvételei csak Luc Ferrari 2005-ös halála után jelentek meg. A 2010-ben az Algamargen olasz kiadónál egyoldalas nagy lemezen megjelent 20 perc 25 másodperces Tranquille Sans Patience című darabhoz Luc Ferrari 1977-es két művének szalagjait használta hangforrásként. Azóta több lemeze is megjelent. Ebbe a folyamatba kapcsolódik Ishibashi és O'Rourke is, akiknek alkotói gyakorlata már eleve az instabilitásra, a montázsra, valamint a kompozíció és a véletlen közötti produktív ellentétre épül. Ishibashi japán zeneszerző, énekes és több hangszeren játszó művész, akinek műveiben a kísérleti pop, az improvizáció és a filmzene, a struktúra és tér iránti különös érzékenységgel keveredik. Jim O'Rourke, a 2000-es évek eleje óta Japánban élő amerikai zeneszerző, producer és multiinstrumentalista, hasonlóan sokszínű zenei múlttal rendelkezik. Munkásságában a formai szigor és a szabad fantázia nem ellentétek, hanem egymás kiegészítő elemek. Ő tudja, hogyan lehet a véletlenekből struktúrát létrehozni, és hogyan lehet a véletleneket elkerülhetetlennek láttatni. A Laura Jolers lemezen ez a három pálya találkozik a fülemlékek gondolata körül. A zajokat, hangokat, környezeti hangokat és mechanikus szellemeket tartalmazó Ferrari felvételeket nem kész művekként, hanem élhető környezetként funkcionálnak. A fül meglepetéseket és benyomásokat gyűjt, és egyszerűen összekeveri őket. Ishibashi és O'Rourke pedig valós időben reagálnak erre a keverékre. Az eredmény a több rétegű figyelem zenéje.
a Novi híreit hallottátok.

2024. októberében 3 ázsiai származású zenész. Sanyko Namcsillag, Yoshi Saburo Sabu Toyozumi és Masashi Harada kreatív unit néven adott koncerteket. Ezekből a koncertfelvételekből 2025-ben a Chep Records Japan Free Jazz zenei kiadó Song for Lehuhur címmel dupla CD jelentetett meg néhányat. A felvételek egy része 2024. október 23-án és 24-én a Hiroshima prefektúrában található Kyul City-ben, a többit 2024. október 26-án a Yamaguchi prefektúra Hofu városában a Gallery MAI-ban rögzítették. A Hofu City-ben megrendezett koncerten két további zenész csatlakozott az együtteshez. Kosei Yamamoto fúvós, szaxofonon és bambuszóvolán, valamint Noriko Terukina, a hagyományos indonéz zene szakértője és tanára, itt Gender Vajongon, Gangsan és Gongpulén játszik. Ő egyébként vibrafonon készített felvételeket Makoto Kawabatával és az Acid Mother Templóval.

A Songpho-Leluhur jelentése dal az ősöknek. Az ázsiai kultúrákban, például Japánban, Kínában vagy Szibériában az ősök tisztelete nagyon fontos. Hasonlóképpen ezek a távol-keleti civilizációk a mai napig életben tartják a nagyon régi zenei kifejezési formákat. Szanyko Namcsillak énekesnő az Orosz Föderáció egyik Mongóliával határos köztársaságában Tuvában született, ahol a zenei kultúra, főként a vokális zene a sámánizmushoz kapcsolódik. Ez a vokális zene olyan, a búrját és mongol népekkel közös, a nyugati világban alternatívnak tekintett hangképző technikákat alkalmaz, mint például a felhangok használata és a kétszólamú énektechnika. Namcsillak a korai oroszországi free jazz színtéren végzett munkássága után Európába emigrált. Ezen a lemezen ázsiai kontextusban, azaz Yoshi Saburo Sabu Toyozumi veterán dobossal és Masashi Hiradával, a zongorista ütőhangszeres táncossal készített felvételeket hallhatjuk. Toyozumi a nemzetközi improvizációs szintén legkiválóbb képviselőivel, többek között Adada Leo Smith-szel, Peter Brötzmannal, Han Beninkel, Derek Bailey-vel, Paul Rutherforddal, Peter Kovádal, Mats Gustafsonnal, John Russell-el és másokkal játszott és készített lemezeket. 1971-ben egy hosszabb chicagói tartózkodás alatt az AACM tagja volt. Masashi Harada, Ceci Taylorral, Malcolm Constantnel és Joe Mannerivel dolgozott együtt, és saját Conduction Ensemble-jét vezette Bostonban. Namcsillak és Toyozumi, és valószínűleg Harada is, miközben szabad és nyitott gondolkodású emberek, közös jellemzője a spiritualitás iránti mély érdeklődés, valamint a saját kultúrájukhoz és hagyományaikhoz kötődő elkötelezettség. Ez a szempont különösen fontos ebben a projektben. Ráadásul mindhárman grafikus művészek is, ami a CD-hez tartozó füzetben is látható.

A dupla CD 22 perces nyitószámában Harada fémes ütőhangszereken játszik, miközben az énekesnő és a dobos párhuzamos duóként határozzák meg a zenét. Namcsillap teli tüdőből, az Altájhegység énekesi hagyományából fakadó jellegzetes orrhangon és rendkívüli hangszínnel énekel, ahol az énekesek a Tuvát Mongóliától elválasztó hegylány sziklacsúcsai között süvítő szélzúgásával versenyeznek. Mindenki a maga útján halad. Toyozumi szabadon üti a dobokat és a gongokat, míg Namcsilla kísérteties hangja, akár egy varázslatos szellemadár, a nagyszerű ritmusok felett szárnyal, és ez 22 percig tart. Az énekesnőnek ez a képessége, hogy a hangneme közötti intervallumokat és dallamtartamát ilyen hosszan, fokozatosan képes változtatni, igazán lenyűgöző. A második Song for Shoko című számban Namcsilla és a Hofu City koncert két vendége játszik, amely meghitt és bensőséges kontrasztot képez az előző 22 perces improvizációval. A következő két számban mind az öten játszanak. A második CD-n, a hiroshimai koncert folytatásában Masashi Harada, a zongorista vezeti a trió zenéjét letisztult, csengő, modernista free stílusban, amely szívesen ismétel bizonyos hangokat, és amelyre Szabu Toyozumi változatos ütemei válaszolnak. Namcsilla rendkívüli líraisággal énekel, a magánhangzók színezete folyamatosan változik, egyszerre szertartásos, visszafogott és kifejező. Lenyűgöző, ahogy a hangját modulálja, a kisebb hangképzésnél is pillanatról pillanatra változtatva és alakítva azt, és mindez látszólag minden erőfeszítés nélkül történik, annak ellenére, hogy ez a heves éneklés hatalmas energiát igényel, miközben az zongorista a legnagyobb pontossággal folytatja az improvizációját. Gondolom ennyi bőven elég, hogy meghallgassuk ezt a nagyszerű 105 perces kollektív zenei utazást. Csak.

Yeah.

Ha

Ah.

Ah,

Ah.

讲，把到阿妹都不管，啊，别讲。

Ja,

0: A mai Neuvé műsorban három ázsiai származású zenész, Sanyko Namcsilla, Yoshi Saburo, Szabó Toyozumi és Masashi Harada 2024-ben Kreatív Unit néven adott koncertfelvételeiből játszottam. Ezzel vége is a mai Neuvé műsornak. Ne felejtsétek, hogy péntek óta tart a Tilos Rádió Maraton nevű adománygyűjtő rendezvénye, ahol tudtok a rádiónak adakozni, illetve jól érezhetitek magatokat különböző eseményeken, és találkozhattok a rádió műsor készítőivel. És akkor jöjjön most a Sample Temple csapata. Sziasztok!
1: Attention!
2: Attention!
3: At this moment, you are now listening to
4: Sample Temple.
2: If you are offended by words like
5: track boards and fat mics, 950s, SB12s, MP60s,
2: whatever, take the tape out now. This is not a pop album.
6: Yeah, yeah.
2: And by the way,
7: have a nice day and enjoy the broadcast.
8: Know what I'm saying? Know what I'm saying? Know what I'm saying? Know what I'm saying?

0: Most a jobb.
1: Jó.
2: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
1: Kurvára
3: fejtelték.
4: Fúszerész. Van kicsit a bazd meg. Mi állasszak már, te hogy nézik ezt rá? Van. Minden szápélyre. Mi van?
3: Hát azért, mert
4: szarul ütötték
3: be.
4: Hát ja, ez így van. Nem, azért, mert
3: úgy tudom. Hát nem úgy kell. Húzik majd. Uram, miért nem rakod ezt be a filmben?
1: Menjétek, én már szállok sokat.

városokat, a léha robotolás, a táncikáló és a várakozó nőket, gőzös vendéglőket, irodagépek papírkattogását sem jó már hallanom, pedig szerettem minden gépet. Nem szeretem a csöndet és alattvalóit, a téli éjszakát, a nyár déli pusztaságot, ahol inog a törekvő levegő, nem szól a locskamadár és hallgat az ember is, habár igyekszünk még, de céljához már eltűnt.